0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem, minden csütörtök délután 4 órától.

Körömmel köszöntöm Önöket. Egy érdekes könyvvel foglalkozunk, aminek én egy még érdekesebb főcímet adtam, a vendégből lett áldozat. Azért adtam ezt a címet, mert ez valóság a könyvben, a könyv tartalma szerint. Ugyanis egy különleges dolog történik a könyvben, ezzel még foglalkozunk később, de bevezetésképpen hadd mondjam el, hogy azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy Isten népe, és Isten csak őket fogja megvédeni, azok az emberek azt gondolták, hogy Isten meghívta őket egy vacsorára. És egy különleges dolog történt velük, amikor elmentek erre a vacsorára, a példabeszéd szerint, akkor ők lettek a teríték az asztalon. Tehát fordult a kocka, nem tudom, hogy így járt-e már valaki közülünk, ha járt volna, akkor biztos, hogy nem lenne itt. De most képzeljük, hogy elmegyünk egy olyan törzshöz, ahol azt gondoljuk, hogy majd mi valami mást, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy üdvözlünk itt, és hát majd a vacsora az önből fog készülni. Tehát a kanibáloknál ez sűrűn előfordul, van is egy ilyen történet egyébként, ami nagyon tetszett nekem egyszer, amikor egy ilyen törzs megtért a Biblia hatására, és a nyugati útépítők ott elkezdtek utat építeni, akkor elkezdték a törzs tagjainak mondani, hogy ne hallgassatok a Bibliára, mert nem kell arra hallgatni. És akkor azt mondta az egyik, a törzs egyik tagja, hogy dehogy nem, jó könyv az a Biblia, jó könyv. És amikor már több egyszer elmondta, akkor elmondta ez a törzs tag, hogy hát tudja uram, hogyha nem hallgatnék a Bibliára, akkor tudja, mit csinálnék én most magával? Na, megenném, mert ezt szoktuk tenni korábban, és a Biblia hatására hagytuk el, gondolja, hogy tegyen félre a Bibliát? Azt mondta, hogy ne. Jobb, hogyha olvassa a Bibliát. Tehát a vendégből lett áldozat Sofóniás könyve. A könyvnek a felépítéséről annyit mondanék, hogy korban, hogyha elhelyezzük, akkor itt egy táblázat, ami jól ábrázolja, hogy a proféták és a királyok hogyan következtek egymás után. Itt van Sofóniás, ugye Manassé uralkodásának a vége felé teheti a táblázat Sofóniás, és a déli országrésznek a profétája volt Sofóniás proféta. Lehet látni, hogy már a vége felé tart, itt Júdának a történelme, ugye ez itt a deportálás, ahogyan Júdának a népét elviszik, ekkor már azt is láthatjuk, hogy Izrael tulajdonképpen megszűnt létezni, az északi országrész az megszűnt létezni, úgyhogy már csak a déli országrész volt. Azért is fontos ezt így összefüggésében látni, mert jól ismerhették Izraelnek a történelmét a júdaiak, tudhatták azt, hogy ha Isten ellen lázadnak, akkor annak igen szomorú következménye lehet. Ugye itt a deportálás lett a következménye, azonban ők sem tanultak belőle, bár itt a fehér királyok jelzik, hogy időnként volt egy jó királya Júdának, egy istenfélő királya, azonban mégis lehet látni, hogy ugyanazon az úton haladtak, mint az északi országrész, nem félték az Istent, és amikor proféták jöttek, ugye közöttük Sofóniás, ezek mind-mind hát nem barátságos üzenettel jöttek a néphez, hanem intő üzenettel, azért, hogy felhívják a nép figyelmét, hogy ideje visszatérni a helyes útra, ideje Istentől valójában félni. Úgyhogy a Sofóniás könyvének a címe az kétféleképpen került magyar nyelvre fordításra. A Károlyi fordítás úgy mondja, hogy Sofóniás, Sofóniás, a Szent István társulat fordítása azt mondja, hogy Sofóniás, és a Biblia tanácsnak a fordítása pedig Zofóniásként adja vissza a próféta nevét. A Héber kánonban Cöfányának nevezik a prófétát, és ez annyit jelent, hogy Jahvé elrejt, vagy az Úr megőrizett, vagy megőrzött, ez a jelentés a névnek, és emögött a név mögött is egy sajátos esemény húzódik meg, méghozzá a proféták üldözésének a kora, amikor a proféták és Istenhez hűséges embereket üldözték, és a proféta neve az mit jelenthet vajon, hogyha ezt így ebbe az összefüggésbe helyezzük el. A sok áldozat között, akik áldozatul estek az üldözésnek, őt Isten megőrizte. Ugye erre utal, lehet, hogy a születésére utal ez, vagy nem tudjuk pontosan, de valószínű, hogy az üldözéssel kapcsolatos. Tehát Sofóniás jelentése a Biblia hebraikában, a Héber Bibliában, amit találunk, a Szefánia, az Úr elrejt, vagy az Úr megőrzött ez a jelentése. A proféta érdekes módon négy nemzedékre vezeti vissza az ő származását, és ennek is van teológiai jelentősége. Hogyha az első verset olvassuk, akkor azt látjuk, hogy azt mondja, Sofóniásnak a Kusi fiának, aki a Gedáliás fia, aki Amáriás fia, aki Ezékiás fia, Jósiásnak az Ammon fiának idejében
uralkodott, tehát négy nemzedékre vezeti vissza az ő származását. Ez nagyon érdekes, mert ez szokatlan dolog, viszont valószínű, hogy megvan az oka ennek, hogy miért vezeti vissza négy nemzedékre. Egyrészt azért, mert ez királyi nemzedék, ugye Ezékiás leszármazottja, Sofóniás, tehát királyi családból származik, nemesi családból származik, és így ő első kézből tudja azt, hogy mi folyik az országban, különösen a felső 10 000 rétegeiben, vagy köreiben, hogy mi az, amit cselekszenek az uralkodók, a vezetők, jól ismeri a népnek és a vezetőknek a bűneit. Ezért jogosult, amikor, mint próféta fellép, hogy állást foglaljon és ítéletet mondjon Isten megbízásából a nép bűnei fölött. Zsidó származását is feltehetőleg próbálja erősíteni, ugyanis az ő édesapjának a neve Kúsi, az nem zsidó név, hanem sokak szerint etióp név. És feltehetőleg védekezésre kényszerült Sofóniás, és ezért ő bizonygatja azt, hogy ő valóban júdeabeli származású, nem pedig valamilyen külföldi vér csorog az ereiben. Ezért vezeti tovább, hogy ő valójában kitől is származik, mert Kúsinak a neve az nem egy szokványos zsidó név, és emiatt valószínűleg sokan kételkedtek az ő zsidó származásában. Hogyha megnézzük azt, hogy mikor lépett fel, kik uralkodtak, melyik évében kezdett el szolgálni a királynak, akkor azt látjuk, hogy 25 éves lehetett Sofóniás, a próféta akkor, amikor elkezdte az ő szolgálatát, méghozzá Jósiás királynak az idejében, még a jósiási reformok elé tesszük azt az időszakot, amikor ő ezt a könyvet megírta, vagyis hogy ezt az üzenetet közvetítette Izraelnek. Krisztus előtt 639-től 609-ig tesszük az ő szolgálati idejét, ez az időszak, amikor ő Izraelben szolgált. A korát, amint mondtam, a reformok elé tesszük, azért is, mert itt még nem tükröződnek vissza az üzenetben a reformnak a hatásai. Könyvének címiratán kívül többször nem fordul elő a neve, és a proféciában sincsen semmilyen életrajzi utalás, és máshol sem találkozunk az ő nevével, bár vannak hasonló nevű emberek, akikkel találkozunk, vagy személyek, akikkel találkozunk az Ószövetségben, azonban ővele nem találkozunk többet, tehát nem tudunk többet magáról a profétáról. A könyvről egy pár szót hadd mondjak, hogy mi is jellemzi a könyvet. Eredetiségét és egységét nem kérdőjelezik meg, általában elismerik. Persze ez olyan dolog, hogy mindig vannak olyan szélsőségesen kritikus tudósok, akik bizonyos kérdéseket tesznek fel, de általánosságban elfogadottnak tekinthetjük a könyvet. Ez azért is érdekes, mert ugye a 18.-19. század Biblia kritikája szinte minden újszövetségi és ószövetségi könyvet megkérdőjelezett a hitelességét illetően. Úgyhogy például az Új Szövetség könyveiből, majd később még tanulni fogják, volt olyan időszak, amikor csak 3 könyvet fogadtak el a bibliakutatók és kritikusok hitelesnek, azt mondták a 27 könyvből, hogy 24 az nem hiteles könyv. Annyira erős volt a bibliakritika, de az utóbbi időknek a feltárásai, legyen az régészeti feltárás és kutatások, amikor tekercseket kutatták, sorra megszégyenítették ezeket a kritikákat, úgyhogy most már jelentős bizonyossággal állíthatjuk, hogy a kezünkben tartott Biblia az valóban hiteles könyv. Ugye nagy segítséget nyújtott ebben többek között a kumráni tekercsek megtalálása és más ilyen források, amelyek az eredeti tekercseket hozták felszíre és rámutattak arra, hogy tulajdonképpen a Biblia, különösen az Ószövetség iratai, azok az évszázadok során azok úgy lettek átörökítve az utóbbi nemzedéknek, hogy jelentős változásokat nem hajtottak végre azokban. Ez azért érdekes, mert nagyon sokáig ugye azt tanították még a mi iskoláinkban is, hogy a középkorban írták a Bibliát, vagy átírták a Bibliát, vagy meghamisították. Ezt nyugodtan el lehet vetni. Az a könyv, amit a kezünkben tartunk, az hiteles. És amikor kisebb változtatásokról beszélünk, akkor tudni kell, hogy mi volt a zsidók számára a kisebb változtatás a Bibliában. A kisebb változtatás az egy pont eltérés, itt-ott egy írásjel eltérés, egy szó eltérés az már nagy változtatás. A Biblia másolók, amikor másolták a Bibliát, akkor úgy másolták, hogy minden betűt megszámoltak az eredetiben, és minden betűt megszámoltak a másolatban. Megszámolták, hogy melyik a középső betű az eredetiben, és melyik a középső betű a másolatban. Nem lehetett eltérés a kettő között.
megszámolták azt is minden oldalon, hogy mennyi a betűk száma, hogy ne legyen eltérés az eredeti és a másolat között. Rendkívül pontosan végezték el a másolatokat, és ha valamelyik másolat nem felelt meg az elvárásoknak, akkor azt meg kellett semmisíteni, annak érdekében, hogy ne maradjon fel hamisítvány. És így a Bibliának a könyvei, hogyha azokat megvizsgáljuk tudományos eszközökkel, akkor a tudományosság igényesség alapján azt lehet mondani, hogy jelentősen megbízhatunk a rendelkezésre álló iratokban, így Sofóniás könyvében is. Mind a konkrét ábrázolásban, mind a sötét jövő előrevetítésében kitűnik, és nem csak nyelvi szempontból, hanem művelődés történetileg is figyelmet érdemel. Ugye Sofóniás nagyon komoly üzenettel lép fel, nagyon kritikusan lép fel. Nem tudom, hagyd kérdezzem, ki az, aki olvasta ezt a könyvet? Ketten, hárman olvasták, érdemes elolvasni, akkor élethűbb az, amit most mondok, jobban el tudják helyezni, de hogyha elkezdik olvasni, akkor látják, hogy rengeteg kritika van Izraelre nézve ebben a könyvben, és ez nagyon érdekes azért, mert nagyon sok olyan dologra világít rá a könyv, ami a kornak a történetét is feltárja előttünk, mert sokat beszél vallásokról, vallási befolyásokról, hagyományokról, amelyek ebben a korban Izrael népét jellemezték, és a könyv azt is feltárja előttünk, hogy Izrael az igaz Isten imádatán túl még milyen vallásokhoz kötődött, és milyen vallásokból importált a saját vallási világába különféle elemeket, mert ezeket külön-külön mind megrója a Sofóniás próféta, ezzel nagyon jó képet ad arról, hogy abban a korban milyen vallási élet volt Izraelben. Fő mondani valója teológiai szempontból elsősorban etikai és eszkatológikus természetű. Etikai vagy erkölcsi, azt is lehetne mondani, az azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolatát vizsgálja Izraelnek, ez a könyv és ez alapján feddi meg, és eszkatológikus természetű azért, mert előre tekint, hogy Isten ezt a szakaszt egyszer le fogja zárni. Véget fog vetni ennek a helyzetnek, ami jellemzi most Izraelt, és ítélet fog következni Izrael népére. Küzd a hibák, a bűnök, a vétkek ellen, és a föld szegényeihez is szól, és igazságra, alázatra buzdítja a népet. Ezt a második fejezet harmadik versében olvashatjuk például, hogy keressétek az Urat mindnyájan a föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Ez jelzi azt, hogy még van lehetőség, de az már annyira kevés, hogy még ha keresik sem biztos, hogy oltalmat nyernek az Úr haragjának a napján, az ítélet előtt. Az eszkatológus szempontok alapján a központi gondolata a könyvnek az, hogy Isten vagy Jak az föltétlen Úr, egyedülálló Úr és Király. Nincs más, aki vele vetekedhetne. Ugye a könyv több helyen megfeddi Izraelt, mert azt gondolják, hogy Isten nem cselekszik. Nem tud cselekedni. Hol van az Isten? Nem változnak a dolgok. Ugye néha talán ez ma is elhangzik egyesek részére, amikor szenvedünk, akkor

nem telik öröme abban, hogyha elpusztítja az embert. Igyekszik várni arra, hogy hát ha megtér. Lehet, hogy már csodálkoztak azon, amikor az Ószövetséget olvassák, hogy milyen gonoszság és kegyetlenség van az Ószövetségben. Nem tudom, hogy figyeltek-e már erre, hogy annyi vérengzéssel találkozunk, és feltesszük a kérdést, hogy még az Isten is mint hebe beszállna, nem? Ő adja ki a parancsolat, gyermekeket is ki kell írtani, mind. Az állatokat is mind, még a terhes anyákat is mind el kell pusztítani. És sokan, amikor ezt olvassák, azt mondják, hogy milyen lehetetlen és kegyetlen az Isten, hogyan lehetséges az, hogy ebbe az Isten is részt vesz, és nem, hogy arra tanít el az embereket, hogy szeressék egymást, hanem arra tanítja az embereket, hogy írtsák egymást. És nagyon sokan ezért azt mondják, hogy különbség van az Ószövetség Istene és az Új Szövetség Istene között. Itt azonban, ha megértjük ennek a hátterét, akkor rájövünk, hogy abszolút nincsen különbség az Ószövetség Isten és az Új Szövetség Istene között. Ugyanis a következő dolog történik következetesen az Ószövetségben. Ezt egy példával szemléltetném, amikor Isten Ábrahámnak ígéri a palesztin térséget, azt mondja, hogy neked adom ezt az országot. De Ábrahám bevonulta abba az országba is, ott országot kapott. Nem, hát mi történt vele? Meghalt, annélkül, hogy igazából beteljesedett volna az ígéret. Miért halt meg Ábrahám? Ha Isten neki megígérte, miért nem adta neki oda? A Biblia erre egyértelmű választ ad. Azt mondja Ábrahámnak, ha Mózes első könyvét olvassák, a 15. fejezetben, itt a 15. és 16. versben azt mondja, miután az ígéretről beszél, te pedig elmégy a te atyáidhoz, mondja Isten Ábrahámnak, békességgel eltemettetel jó vénységben. Csak a negyedik nemzedék tér meg ide, mert az emoreusok gonoszsága még nem tölt be. Azt mondja Ábrahámnak, előre megmondja, neked adom ezt a földet és a te magodnak. Azonban te meghalsz, mielőtt oda bemennétek. És mi az indoka annak, hogy miért nem megy be Ábrahám? Szóval, mert az emoreusok gonoszsága még nem tölt be. Tehát Isten még mindig esélyt adott az emoreusoknak, hogy megtérjenek. Szerette volna, hogyha megtérjenek. És ez a gondolat tükröződik vissza a második fejezet harmadik versében is, hogy keressétek az Urat mindnyájan a föld lakosai. Tehát jön Sofóniás, és figyelmeztet Izraelt, hogy ugyanaz lesz a sorsotok, mint a emoreusoknak, akik nem tértek meg, a négy nemzedék leélte az életét, és akkor mi történt? Jött a honfoglalás, és azt mondja akkor Isten a zsidóknak a honfoglaláskor, hogy ne hagyjatok csak egyet sem élve, mert betölt, ezt nem így mondja ki, de akkor egyértelmű az összefüggésből, betölt a gonoszság az emoreusoknak. És olyan gonoszszá vált a nép, mint Sodoma és Gomora volt, amit Isten azt mondja, jobb, ha elpusztítom, és békésebb lesz a világ nélkülük, mint velük. Egyébként ezzel mi is így vagyunk, hogyha valaki nagyon gonosz, ugye vannak ilyen emberek, akiknek öröm a gyilkosság, nemrég hallottam, hogy volt valaki, akit börtönbe zártak, elítéltek valami 40 évre, és azt mondta, ha kiszabadulok, úgyis az lesz az első, hogy embert ölök. Erre mit mond az átlag ember? Sose szabaduljon ki, mert az igazságérzetünk az, ez olyan gonosz, hogy ezt már ne engedje senki szabadlábra, nem? És ilyen az Isten is, amikor ez a gonoszság egy bizonyos szintet elér, akkor végrehajtja az ítéletet már itt a földön, és ez az ítélet lebeg itt Izrael feje fölött is, ha a gonoszságot nem hagyják el, akkor be fog teljesedni az ő sorsuk is. Azért, mert Isten az szuverén Isten és mindenható Isten, és nem szükséges az, hogy őt valaki erősítse, nincs szüksége segítségre, ő végrehajtja az ítéletet, egy szerencséje van az embernek, az micsoda. Az Isten az kegyelmes és türelmes. És hosszan tűr érettünk, mondja már az Új Szövetség, nem akarván, hogy valaki elveszten, hanem mindenki megtérésre jusson. Tehát a Biblia azt is tanítja, hogy nem érdemes játszani az idővel. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra, ez igaz az Istennel való kapcsolatra is, erre hívja fel a figyelmet Sofóniás is. A történelmi helyzetet szeretném összefoglalni röviden. Vallási romlás jellemzi a népet. Az Úr igaz imádás helyett és mellett, még a szent helyen, a templomban is folyik kánaanita Baál kultusz. Hogy mi is ez a Baál kultusz? Lehet, hogy a végén a marad idő, még egy-két képet tudok vetíteni a Baál kultuszról, hogy hogyan is nézett ki a Baál kultusz. Egy teljesen erkölcstelen kultusz volt, amit a paráznosság, a házasságtörés jellemzett. És hol gyakorolták ezt? A templomban, a zsidó templomban. Ugye

0: Lehet, hogy hallottak már róla, hogy volt Makabeusok korában, ugye volt egy olyan incidens, amikor azzal provokálták a zsidókat, hogy disznót vágtak a templomban. És óriási felzúdulás volt, tudjuk, hogy a sertés az tisztátalan a zsidók számára, és ez olyan provokáció volt, hogy ebből egy lázadás tört ki. De itt már nem ezt teszik, nem tisztátalan állatot visznek a templomba, hanem tisztátalan vallást visznek a templomba, a Baál kultuszt. Ez pedig azt jelenti, hogy ott különféle természeti kultuszokat, hogy dolgokat gyakoroltak, így a termékenység istenét imádták, és ez hozzátartozott mindenféle föltelmes dolog. Ezen túl azonban gyakorolják az Asszíriából politikai érdekekből átvett csillagimádást is. Az asszírok akkor ugye uralták ezt a térséget, a fővárosa Ninive volt, Sofóniás könyve kötődik Ninive városához közvetlen, és van egy profécia Ninive városáról, könyvében. Az asszíroktól mindenki félt, és félelemben az ember nagyon sokat megtesz, nem? Amit egyébként nem tenne meg. Milyen sokat? Időnként, hogy ne veszítsük el a munkahelyünket, mert félünk attól, hogy munkanélkül elvállalunk olyan dolgokat, amiket egyébként nem vállalnánk el. Sőt, időnként olyan kompromisszumokba is belemegyünk a félelem miatt, amit később megbánunk. Ugyanígy volt ez Izraellel is. Asszíria egy rendkívül kegyetlen hatalom volt. Az asszírokra a véres hódítás volt a jellemző, olyan kegyetlenek voltak a katonáik, hogyha egy várost elfoglaltak, akkor a városvezetőit elevenen megnyúzták, és a bőrüket kiszegezték a várfalra. Ezek voltak az asszír katonák. Mindenütt a vér omlott, ahol ők voltak, így nem csoda, hogy félelemből a zsidók is vallást változtattak. Egyébként a félelem az általában vallásváltoztatásra készíti az embert. Ha valaki nehéz helyzetbe kerül, mit mond még az ateista is? Ja Istenem, most segíts, nem? Legtöbben, mert ezt kérdezik. Nem az a kérdés, hogy milyen vallásúak vagyunk, hanem hogy mikor. Ugye, mert szituáció függő sokszor a vallás. A legtöbb ember a nagy bajban igenis szeretné, hogy legyen Isten, mert ha már nincs máshoz fordulni, akkor jó lenne, ha lenne Isten. Eddig a zsidók is, mivel az asszírok erősebbnek tűntek Istennél, és úgy gondolják, hogy az asszírokkal békességben élni, mint az Istennel, ezért átvették az asszíroknak a kultuszát, amit meg is fedd Sofóniás a könyvben, hogy csillagokat imádtok, és ez az asszír vallási kultusz volt. És érdekes, hogy pontosan ennek következtében Asszíria, mivel felfuvalkodott volt, a zsidók is behódoltak az asszíroknak, és azt gondolták, hogy Asszíria erősebb, mint a mi Istenünk. Azt mondja Isten, most akkor játszunk nyílt lapokkal. Ki az erősebb? És ki mondja a proféciát Ninive városa fölött? Hogy el fogja pusztítani, ezt a proféciát tanulmányozni fogjuk, és ha megnézzük, hogy mi teljesedett be, akkor lehet, hogy rájövünk arra, hogy ki az erősebb. A kard, a hatalom, a pénz, vagy pedig az Isten. De ez a történet erről is szól, hogy ki a hatalmasabb és ki az erősebb. Úgyhogy ha úgy érzik, hogy valaki nagyon hatalmas és nagyon erős, akkor jó tudni azt, hogy ez mind csak időleges dolog. A kérdés az, hogy meddig. Mert van valaki, aki csendesen és türelmesen várakozik, de amikor hatalomról, erőről van szó, akkor nincs senki, aki őt überelni. Ez pedig maga az Isten. Ezért nagyon merész dolog vele szembeszállni, mondja Sofóniás. Tehát a vallási romlásban az játszott szerepet, hogy három idegen kultuszt a nép elkezdett követni, Baál kultuszt, az a csillagimádást és a Molok kultuszt is, ami pedig Tíruszban volt jellemző. Tíruszt városáról is sokat ír a Biblia, és ott arról, hogy hogyan is nézett ki a Molok kultusz. A Molok istennek az imádata vad orgiákhoz kötődött, és ez a bálványimádat azt követelte meg a néptől, hogy gyermekeket áldozzanak neki. Mi azt jelenti, hogy Molok kultusz úgy nézett ki egy kultikus este, egy Isten tisztelet, idézőjelben mondom, az úgy nézett ki, hogy a történelmi feljegyzések szerint, hogy egy nagy mágiát raktak, elkezdődött egy rituális szertartás, és ez úgy néz ki, hogy táncoltak a tűz körül, mellette valószínű, hogy alkoholtartalmú italt is fogyasztottak, szólt a zene, ami valószínű, hogy monoton ritmusú zene volt, és mindez addig ment, amíg valaki transzba nem esett, vagy lehet, hogy többen is, de az áldozatot meg nem hozta, és az áldozat az volt, hogy egy édesanyja előre futott, és a gyermekét bedobta a tűzbe. Ez volt a Moloch kultusz. Úgyhogy emiatt például Tírusz városát bünteti meg Isten a Moloch kultusz miatt. El kell képzelni, hogy micsoda keverék volt itt. Veszük a Baál kultuszt, erkölcstelenség, a csillagjóslást, ugye, és mellette pedig a Moloch kultuszt, Hát hogy nézett ki ennek a népnek az élete? El tudják képzelni? Nem csoda, hogy ilyen kemény prófétai üzenetet küld Isten ennek a népnek, Izraelnek, hisz hogy elmennénk, hát nem éreznénk magunkat biztonságban. Pláne a feleségeinket nem éreznénk biztonságban. Ott lennék. Tehát egy ilyen helyzetben, amikor olvassák a könyvet, és azt gondolják, hogy nagyon kemény az üzenet, akkor gondoljanak arra, hogy ha önök lennének Isten helyében, lehet, hogy még sokkal keményebben oda csapnának, mint ahogyan Isten azt teszi. Mert mi még sokkal türelmetlenebbek vagyunk, és erősebbek, keményebbek lennénk, ha meg lenne a hatalmunk hozzá, nem? Időnként. De eljön az ideje annak is, hogy ugyanis ezt megteszi. A hit belső megüresedése is bekövetkezett, tartalmatlanná vált az Isten tisztelet, ugye Jahvétól eltávolodtak, és ennek a következménye az lett, hogy a hit meggyengülésével eltűnt a hit erkölcse is. Ugyanis a hit az egyben erkölcsi vonzatokkal is rendelkezik, és így Izraelre nézve egy rendkívül erkölcsös élet volt az, amit Isten javasolt nekik. Annyira erkölcsös és tiszta élet volt, hogy azt mondta Isten, ha azokat a rendeleteket megtartjátok, amelyeket én adtam nektek, úgy egészségügy és erkölcsi rendeleteket, akkor egyrészt egy betegséget sem bocsátok rátok azokból, amiket teszem fel Egyiptomra bocsátottam, és mik voltak ezek a betegségek, lehet, hogy már hallottak róla, ugye szívinfarktus, érrendszeri betegségek, daganatos betegség, ezek mind jelen voltak Egyiptomban, és azt mondja Isten, hogy ezeket nem bocsátom rátok, másrészt, hogyha az erkölcsi rendeléseket, amelyeket adtam, figyelembe veszitek, akkor olyan életforma alakul ki Izraelben, hogy mindenki azt mondja majd rólatok, hogy milyen bölcs és értelmes az a nép. És milyen bölcs és értelmes ennek a népnek az Istene. Mert Isten a rendeléseket nem azért adta a népnek, hogy büntesse őket, hanem hogy felemelje őket. Ugye időnként az ember küzd Istennek a rendeletei ellen, azonban itt Izrael népéből látjuk, hogy a legjobb mindig az volt Izraelnek, ha Isten tanácsait követték. Bármikor arról attól eltértek, jobbra vagy balra, akkor annak mindig nagyon súlyos büntetés volt a következménye, és ez a büntetés ez nem abban állt, hogy Isten megbüntette őket, hanem abban, hogy a bűneiknek a következménye sokkal szörnyűbb volt, mint hogy el tudták volna képzelni. Egy rendezetlen, össze-vissza élet alakult ki, rengeteg szenvedés, rengeteg sírás és nyomor csak a bűnök következtében, és tragédiába hullott az embereknek az élete, akkor, hogy eltértek Isten tanácsától. Így az erkölcsi hanyatlás is bekövetkezett. A jog és igazság gyakorlása helyett erőszakoskodás, anyagiasság, nyerészkedés rondotta meg a közéletet. Milyen rossz lett volna abban a korban élni, nem? Milyen jó, hogy ma ez nincs így, nem? Ugyanott vagyunk, nem? Ha belegond, ugyanott vagyunk, és miért? Fel kell tenni ezt a kérdést is. Én azt gondolom, hogy itt már rá kell döbbenni arra, hogy nem csak időleges, sofóniás kori problémákról beszélünk, hanem általános emberi problémákról, az egészség terén, az emberi kapcsolatok terén, az erkölcs terén, ugye, az önzés terén, általános emberi problémák. Ki neveli az embereket jobbra? Ha azt mondjuk, hogy mint ahogy Nietzsche mondja, hogy meghalt az Isten, ugye megöltük őt, mondja ő, bár ő ezt másképp gondolta, mint sokan értelmezik, a lényeg az valóban az, hogy az emberek megölték az Istent, és azt gondolt, hogy lámpása, ugye, amikor járta az utcákat is kerest, hogy hol van az Isten? Azt mondja, az emberek megölték az Istent, és elküldték közülünk. Nem lehet érezni, tapasztalni, hogy ő itt van közöttünk. Nem az Isten halt meg, hanem Istennek a jelenléte halt ki az emberiség közül. A jósága, a szeretet nem látható sehol. Emiatt szenvedett ő is. De az ember, hogyha eltávolodik Istentől, azt mondja, hogy nincs Isten, akkor öntörvényűvé válik. Ki mondja meg az embernek utána, hogy mi a jó és mi a rossz? Nincs senki, akit félne. Ugye? Mint a gonosz bíró a példázatban, Jézus példázatában, Istent nem félek ember, Isten nem tisztek embert, nem félek, ugye? És cselekszi azt, amit ő akar. Tehát ez jellemezte azt a helyzetet, és itt már azt gondolom, hogy magunkról is beszélünk egy picit. Sofóniás üzenete által Isten leleplezi ezt a romlást és hűtlenséget, és a vétkeseket elragadja a föld színéről. Tehát ez az ítéletnek a lényege. A bűnösöket, a vétkeseket, akik nem hajlandóak megjobbítani az utaikat, Isten eltörli a föld színéről. Haragja feltartóztatlan, természeti és nemzeti katasztrófákban lesz nyilvánvalóvá. Ne gondolja senki, hogy meg fog attól menekülni. Azt mondja, hogy aranyatok és ezüstötök sem menthet meg benneteket. Tehát semmilyen gazdagság mögé nem lehet elbújni. És ez az ítélet, ez egyértelmű. Azonban azt is elmondja, hogy Istennek az ítélete nem csak az emberekre sújt le, nem csak Júdára sújt le, hanem az egész világra, sőt a természetre is. Az első fejezet harmadik verse utal erre, azt mondja, hogy elvesztek embert és barmot, elvesztem az ég madarait és a tenger halait, és a botránkoztatás eszközeit, a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiirtom a föld színéről, azt mondja az Úr. Mikor történt, hogy Isten az embert kiirtotta a föld színéről? Özönvízkor. Érdekes, hogy az Ószövetséget, ha figyeljük, akkor azt látjuk, hogy vannak nagy események, amelyek vissza és visszatérnek, újból és újból. Ezek a nagy paradigmái, a nagy történetei az Ószövetségnek. Mik ezek a nagy történetek? Ilyen a teremtés története, a bűneset, az Exodus története, ugye? És itt láthatjuk, hogy a vízözön története is itt megelevenedik. De a vízözön után mi volt ismét? Akkor már visszatér egy ismert történet, az újjáteremtés története. Akkor Isten ismét újjáteremtette a világot. Ugyanebben a képben beszél itt is, mint hogyha egy vízözön pusztítaná a földet, tehát már érezzük, hogy nem csak Júdáról van szó, hanem az egész világról. Tehát ez már eszkatológikus, teljesen globális méretű katasztrófát jelent, már a világ végéről van szó. Már azt is mondhatnánk, hogy ha mindez a jellemző, amiről beszéltünk Júda kapcsán, az ma is igaz, akkor itt a világ pusztulásáról van szó, azonban minden nagy pusztulás után mi következett be? Újjáépítés. Tehát amikor halljuk a pusztulást, akkor tudnunk, hogy Istennek a célja az nem a pusztítás, hanem az újjáépítés. Azonban ahhoz, hogy egy új házat építsek a régi helyen, mit kell csinálni a régivel? Ugye le kell dózorolni, vagy le kell bontani, és Isten pont ezt, hogy elpusztítok mindent. De nem azért, mert ő élvezi a pusztítást, hanem majd később látni fogjuk ezt, hogy az újjáépítést akarja elkezdeni, mert minden, ami volt, az már annyira romlott, hogy nem tud vele mit kezdeni. Isten nem javítgatni akarja, nem mi is erről álmodunk, hogy egy régi házat veszünk. De jó lenne, hogyha nem javítgatni kellene, hanem építetnék egy újat. És azt, hogy nem akarom foltozni, én megtehetem, de régit megsemmisítem, és újat hozok létre. Nem hárítja el az ember még embert, ezt nem hárítja el az ember még megtérésével sem, második fejezet, harmadik vers, amit már olvastunk, azt jelenti, hogy Isten ezt elhatározta, ezt eldöntötte, ez be fog következni. Jó, hogyha az ember megtér, de nem biztos, hogy ezzel elhárítja ezt a veszedelmet. A kérdés az, hogy akkor a megtérésnek mi az értelme, hogyha a veszedelmet nem tudom elhárítani. Erről a fejezet végén kapunk majd még több információt, és erre a kérdésre választ is. Utána az Úr napját szemlélteti, félelmetes nap lesz, és itt tulajdonképpen a többi gondolatot folytatja, amit úgy Jeremiás felvetnek, Ámos felvet, bár Jeremiás később volt, ugye, de Ámos volt az, aki előtte ezt megfogalmazta, és folytatja Ámos gondolatmenet. Meglepően új metaforát használ, Jahvé napja az olyan, mint egy ünnepi lakoma. Amikor Isten meghívja az embereket a lakomára, ahol azok, akik magukról azt gondolták, hogy vendégek, hirtelen áldozatok lesznek. És ez a megdöbbentő fordulat, vendégből lett áldozat. Isten népe azt gondolta, hogy Istennek védelmezni kell őket a többi népek előtt. Mert Isten megvéd bennünket a pogányok elnyomásától. És mi következik be? Ahelyett, hogy Isten védené őket, mit tesz Isten? Ellenük fordul és megsemmisíti őket. És ez a megdöbbentő fordulat, a vendégből lett áldozat. Isten célja azonban az, hogy saját igazságosságát univerzális keretek között védelmezze és megőrizze. Izrael népe azt gondolta, mi vagyunk Istennek a népe, úgysem árt nekünk, még a hibázunk sem. Isten azt mondja, ha rossz útra téltetek, én az igazságot azt megoltalmazom a saját népemmel szemben is. És így Izrael biztonságban érzi magát, azt gondolja, hogy ő Isten népe egyszer csak szemben találja magát Istennel. Itt a 6., 7. és 8. versben olvassuk el, hallgass az Úr Isten orcája előtt, mert közel van az Úrnak napja, mert áldozatot készített az Úr, megszentelte az ő hivatalosait. Hoppá, azt mondja, áldozatot készített az Úr. Tehát az áldozat ez nem a nép javát szolgálja, hanem azt, hogy kit szentelt meg áldozni valóként. Az ő hivatalosait, akik hivatalosak voltak az áldozatra. Hát az áldozatra ki szokott hivatalos lenni? Ugye áldozat után időnként lakomát tartottak, ugye barátok, vendégek, és akkor bemutatták az áldozatot, és utána örültek. Egyszer csak a barátot ugye viszik áldozatként az oltára, azt mondja Isten, hogy megszentelt az ő hivatalosait. Szóval és lészen az Úr áldozatának napján, megfenyítem majd a fejedelmeket és a királyok fiait, és mindazokat, akik idegen öltözetbe öltöztek. Mondja Isten, hát Isten megfenyíti az uralkodókat és a zsidókat. A könyv az a szövetség gondolatából indul ki, pontosan ezért sejti, hogy Isten ítélete Júda felett határtalan méreteket ölt majd, mert a vétek is, a szövetség elleni bűn is határtalan méreteket öltött. Ugyanakkor azt is tudja, hogy Isten ítélete nem Isten népének a végét jelenti, hanem itt megjelenik egy nagyon ismerős gondolat, a maradék gondolata, ami végigvonul az egész Ószövetséged tulajdonképpen. Egy maradék által Isten helyreállítja, és végül megszenteli a népet. Isten a maradék megmentését azt elhatározta, és ez visszatükröződik itt a könyvnek az utolsó szakaszában. Azt látjuk, hogy ez a maradék egy alázatos és Istennek szentelt életű nép lesz, ezt a 12. verstől olvassuk, szóval és marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Mi a kulcsa annak, hogy valaki a maradékhoz tartozzon? Bízzon az Isten nevében, és nem tudom, hogy tudják-e, hogy az a szó, hogy hit, tulajdonképpen ennek a görög változata, a pistis, az a Bibliában, az Új Szövetségben sok helyen úgy van lefordítva, hogy bizalom. Tehát hit és a bizalom ugyanazt a görög szót jelenti, ez a pistis szót, tehát hit és a bizalom ugyanaz. Tehát a hit az, ami döntő, ahogy Luther mondta, a mi Istenünk, az Isten mindent a hittől tett függővé. Aki hisz, mindent megnyert, aki nem hisz, mindent elveszített, mondja Luther Márton. És itt is ez tükröződik vissza, hogy ez az a pont, amin keresztül az embernek az örök sorsa is eldől, erre világít rá Sofóniás, hogy aki bízik az Istenben, az Úr nevében, azt ő megtartja. De mit is jelent az a maradék gondolata, amit itt megemlít? Azt látjuk, hogy a világ történelme során mindig csak a maradékot tudta Isten elfogadni. Azt látjuk, hogy megteremti Ádámot, Évát, az emberek elkezdenek szaporodni, és mi lesz az emberiséggel? Rossz útra tér. Hogy rossz útra tért, látjuk, hogy amikor eljön Noé kora, akkor mit mond az Isten, hogy hány igaz ember talált a Földön? 8. Igazából csak Noét, többi csak a családja volt. Milyen szerencsések voltak, nem? Hogy Noé volt az igaz ember, és a többivel mi lett? Isten elpusztította őket az özönvízben. A maradék az tulajdonképpen 8 emberből áll. És azt gondolnánk, hogy Noé családja megtanult a leckét, és az utódai csak igaz és tiszta emberek voltak, nem? Amikor eljutunk Ábrahám korára, pár generációval Noé után már mit látunk? Hitetlen az egész világ ismét. Megint csak egy maradék van, Isten elhívja Ábrahámot, mint maradékot. Végre van egy népen, mondhatná az Isten. Pátyolgatja őket, megáldja őket, elviszi őket Egyiptomba, segít őket. Mégis mi lesz a néppel? Elkezdenek szaporodni, sokasodni, megmondja nekik, hogy te magotokból jön majd a messiás. Ha jön, akkor majd ismeritek fel, engedelmeskedjetek neki. Jön a messiás, Jézus, és mi történik a néppel? Alig várják, tisztelik, imádják, megfeszítik, megölik. Ki öli meg? Pont az, aki maradék volt valamikor. Itt ez a maradék gondolata, ugye? És amikor Jézusnak a tanítványai jönnek, akkor igazából azt látjuk, hogy a zsidók közül igen kevesen fogadták el Jézus Krisztus, de még a tanítványok is szétrebbentek, amikor Jézus ugye a Getsemáné kertjében elfogadásra kerül. De milyen jó, hogy a kereszténység, amikor elindult, akkor megértette, hogy mi a lényeg, és a kereszténység az már egészségében csak az Isten akaratát követi. Így látják? A világon 20 000 féle felekezet van. Hol a maradék? Azt mondom, nem az egyházakat kell keresni, hanem mit kell keresni? Hol a maradék? Nem? Hogyan tartozhatok azokhoz, akik ugye nem cselekesznek hamisan, hanem Istenben bíznak. Tehát ma kérdése az nem az, hogy hol a tömeg, ugye, mert azt látom, a tömeggel tartani mindig veszélyes volt. Korábban a tömeggel tartottunk volna, beléptünk volna a bárkába? Aligha. Hogyha Ábrahám korában a tömeggel tartottunk volna, akkor beléptünk volna az ígéretnek a népe közé. Aligha. Hogyha tömeggel tartottunk volna Jézus keresztre feszítésekor, mit kiáltottunk volna? Feszíts meg! Tehát nem az a kérdés, hogy merre megy a tömeg, hanem a kérdés az az, hogy mit akar az Isten. És a hit pedig azt jelenti, hogy én elfogadom Isten akaratát, bízom benne, rábízom az életemet is. És kérem, hogy adjon erőt, hogy cselekedni is tudjam az ő akaratát. Itt ez a maradék gondolata, és ez a maradék, ez egy kiváltságos nép, amelyekre Isten minden áldását ráárasztja. És a maradék ígérete az itt van, a marasztok között egy nyomorult és szegény néped. És nem az előkelőkből jön ki a maradék, hanem az a nyomorultakból és a szegényekből. Azért, mert talán, ha szegények az emberek, sokkal nyitottabbak az Istenre. Sokkal fogékonyabbak arra, hogy keressék az Isten akaratát. Amikor jól megy a dolgunk, akkor kevésbé keressük őt. Amikor az orvos azt mondja, hogy baj van, kedves páciens, most már nem tudom, hogy mit tudok tenni önért, akkor mit csinálunk egyből? Ugye rögtön elkezdjük keresni az Istent. Tehát mindig, a nyomorultak között mindig magasabb az aránya az Isten félőknek, mint a jólétben élők között. Jézus ezt úgy fogalmazza meg, nehezebb a gazdagnak bemenni az Isten országába, de tevének átjutni a tűfokán. Úgyhogy, ha Istent akarják ismerni és szeretni, akkor miért kell imádkozni? Nyomorúságért, bajért, problémáért, nem? Ki az, aki ezt szereti? Most kérdezem, jó az, ha problémánk van, vagy rossz, hogyha problémáink vannak? Nem jó. Pedig Jakab 1-2 azt mondja, teljes örömnek tartsátok, a különféle kísértésekbe estek. Nehézségeink vannak, kísértéseink vannak. Azt mondja, hogy ha megálljuk a helyünket a kísértésben, akkor a hitünk erősödik. Ugye? Tehát Isten kezében, Istennek nem eszköze, nem Isten teremti a rosszat a mi életünkben, de felhasználja azt. És ki is mondja az ige, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. A görögben ez szebben hangzik, azt mondja, akik Istent szeretik, azok bármilyen helyzetben is vannak, Isten jó véghez viszi az ő életüket. Ne azzal vigasztaljuk magunkat, hogy ez nekem valahogy jó, amiben vagyok, mert azt úgysem tudjuk őszintén mondani időnként, nem? Hanem bármilyen helyzetben vagyok, abból a helyzetből Isten egy jó megoldáshoz vezet engem. Ezt mondja ez a gondolat, amit itt olvasunk a Bibliában. A maradékra az a jellemző, hogy nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, azt mondja, nem lesz, aki felrettentse őket, és azt mondja a 15. versben, megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet, Izrael királya az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeit Simon. És Sion, az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örülte rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendeznéked. Egy idilli állapotot mutat Isten a maradéknak, hogy milyen módon gondot visel ő majd a népről. Tehát a kiváltság igazából az, ha valaki a maradékhoz tartozik. Mint Ésaiás, Sofóniás is találkozik az Istennel, az ő dicsőségével, és ez átalakítja őt, felismeri, hogy Isten előtt nincsen helye semmilyen emberi felfúvalkodottságnak, hanem az ember egyet tehet, ami bölcs, az Isten előtt azt, ha megalázza magát. A büszkeség az ember ősi bűne, ezt olvassuk ki Sofóniásból, amitől Júda sem mentes, Ammon és Moab sem mentes, de még Ninive sem mentes, így ezekre a városokra ítéletet mond Isten. A harmadik fejezet 12. versében, és hogy 11. versében ítéletet mond Isten Ninive fölött, azt mondja, Ninivénél a büszkeség felemelkedése a pusztulásba taszította a várost, én vagyok és nincs kívülem más, mondta Ninive, egy világváros, egy hatalmas város, aki így gondolkodik és cselekszik, nem menekül meg Isten ítéletétől. Csak az menekülhet meg a jövendő ítélettől, és élheti túl azt, aki Istennél keres menedéket, az ítélőbírónál is rábízza magát. A könyv felépítése, az első rész az ítélethirdetés, a második rész is ítélethirdetéssel foglalkozik, utána jön az üdv ígéret, az üdvösségnek az ígérete. Először a népeknek, Izraelnek és Jeruzsálemnek. De a pátriárkák koráról sokan felvetik a kérdést, hogy mese vagy valóság, így Ninive városáról is ezt feltették, hogy valóban létezett Ninive városa. A Biblia sokat beszél róla, tudjuk, hogy Jónás is odafutott. Ugye nagyon sok ilyen hely volt, és város volt, amiről azt mondták, hogy csak a Biblia beszél, ez nem létezett. És így kétségbe vonták a Biblia szavait, továbbá kétségbe vonták, hogy amit a Biblia mond, azok a szokások, azok a vallások, azok valóban léteztek. Hát nézzük meg, hogy mi is jelenik meg itt a kutatásnál. Ez itt a Pergamoni Múzeumban van, Berlinben, amikor Kelet-Berlinben volt. Ez itt Babilonból egy részlet, az István kapunak egy részlete. Egyébként a legújabb felfedezések azonban igazolják a Bibliának a hitelességét, amikor megtalálták Hammurabi törvényoszlopát, Nimrodot, Babilon városát, Ninivét kiásták, Kalavárosát, Korszabad úrvárosát kiásták. Mind-mind bibliai helyszínek, ahol a régészet megerősítette azt, amit a Biblia mond arról a korról. A Mezopotámia gyorsan a figyelem középpontjába került, ebben a térségben volt Ninive is, és nagyon sokan elindultak, hogy ott ásatásokat végezzenek, mert szerették volna megtalálni Ninive városát. Dombok jelezték a romvárosok helyét, ugyanis akkor, ha leromboltak egy várost, azt nem építették újjá, hanem a romokra építkeztek. És így mindig, ahányszor lerombolták a várost, mindig a város ugye szintje magasodott, egyre növekedett, úgyhogy ezek a dombok jelezték, hogy ott városok voltak. 1811-ben Dics kezdi meg az ásatásokat, itt ékírásos táblákat talál, hengereket, használati eszközöket, és akkor felébred az érdeklődés Ábrahám hazája iránt, Úr Babilon, Ninive, de tudjuk, hogy Ábrahám innen származik ebből a térségből, és maga a zsidó nép is innen származik. Babilonnak a helyszínét tudták, hogy hol van Tel Babil, ugye azért is tudjuk, hogy Nagy Sándor is itt halt meg, Babilon városának a falai alatt, nem tudom, hogy ismerik-e a történetét, ez is bibliai történet, ugye Nagy Sándorról jól tudjuk, hogy a legnagyobb hadvezér volt a földön, aki valaha élt. Pár év alatt meghódította az egész térséget. Mikor odaérkezett Babilon városa alá, akkor azt mondta, amikor meglátta Babilont, óriási város volt, 22 kilométer volt a falaknak a hossza, a legnagyobb vár, amit valaha ember épített. Érdekességként mondanám már, hogy az aténi várfal az 7 kilométer hosszú, a római várfal az valami 4,5 kilométer hosszú. Tehát ahhoz képest a egri várfalát már nem is mondom, hogy milyen hosszú. Mekkora volt Babilon, ha 22 kilométer volt a várfal hosszúsága. És akkor meglátta ezt a várost, mármint a romjait Nagy Sándor, és azt mondta, hogy én ezt a várost felépítem, és világvárossá teszem. Azonban előtte vagy 200 évvel azt mondta Isten, hogy ez a város többet soha nem fog felépülni. Nagy Sándor azonban azt gondolta, hogy mindent megvalósíthat. És hol halt meg Nagy Sándor? Nem tudom, tudják-e. Babilonnál. Ahogy ő megfogalmazta, hogy felépíti a várost, mit csinált? Isten akaratával szembe ment. Ugyanaz történt vele, mint a zsidókkal. Fellázadt Isten, azt mondja, én újra írom a proféciákat. És 2-3 héten belül Nagy Sándor meghalt. Teljesen váratlanul. Hogy nehéz és veszélyes dolog az Isten ellen lázadni. Mert a történelmi tények vannak. És ha valaki nem nagyobb, mint Nagy Sándor, akkor meg se próbálja. Ninive városát azonban nem tudták, hogy hol van. Feledésben merült a városnak a helyszíne. Úgyhogy nagyon sokan elkezdték azt keresni. 1836-ban kiadták Ricsnek a feljegyzéseit, naplóját, és itt megemlít egy dombot, ezt úgy hívtak, hogy Tel Nebi Junus, Jónásnak a dombja. És mond nekünk ez valamit, mert tudjuk, hogy Jónás melyik városba ment profétálni. Ahogy Ninivébe, Tarzusba akart, de igazuk van, tehát csak provokálok egy picit, hogy Ninivébe kellett volna, hogy menjen, de Tarzusba akart menni, de aztán végül csak Ninivébe kellett neki menni. Úgyhogy ez volt a Jónás dombja, és tudjuk, hogy Jónás felült egy dombra, hogy lássa a város pusztulását. És azt mondták, hogy ez a domb volt az, majd mutatni fogom. A helyiek megtiltották az ásatást, azért, mert szentnek tartották a dombot, ugyanis ők is Jónás szentként tisztelték. 1842-ben Botta volt az, aki társatásokat indít a közelben, de ott nem tudott ásni, és akkor egy járókelő Korszabadra hívta fel a figyelmét, és amikor elkezdte ott az ásatásokat, azok eredményesek voltak. Röviden összefoglalom, kiadja a Ninive monumentjai című könyvét, azt gondolta, hogy Ninivét találta meg, azonban ez nem volt igaz. Később rájöttek arra, hogy ez nem Ninive városa volt, hanem Dur-Sharrukkint találta meg, és itt volt második Szargon palotája, amiről be tudták ezt azonosítani. Az első megfejtett ékírásos táblákon Sargon nevét találták meg. Itt beszámol a király a szamáriai hódításokról, ami azért érdekes, mert ugye a Biblia erről beszámolt korábban, és egyszer csak most képzeljük el, hogy 2600-800 évvel később ásatást végeznek a tudósok, táblákat találnak, elkezdik olvasni, és mit olvasnak? Ugyanazt, ami a Bibliában van. Mit mondtak? Ez a hiteles könyv, nem? Érdekes. Ezt nem lehet vitatkozni. Különleges ásni. Ezt azért nem mondták, mert igen, sokat ástak, de nagyon érdekes dolog. Egyébként van erről egy konkrét sorozatom is, hogy a régészet hogyan erősítette meg a Biblia hitelességét. és az emberek szeretik, meg sokan látogatják, mert erről nem beszéltek nekünk az előző rendszerben. Az ellenkezőjéről azonban igen sokat. Itt a történetét leírja samáriai hódításnak, és azért is érdekes, mert Sargont a Biblia megnevezi, azonban nem tudták bizonyítani a Biblia tudósok, hogy ilyen uralkodó létezett korábban. És emiatt kritizálták a Bibliát, mert a Biblia ilyenről beszél. Itt azonban, ez csak feltárásnál, azt mondják, hogy hát megtaláltuk most már kőbe vésve is Sargon nevét. Úgyhogy ha valaki azt mondja, hogy nem értem a Bibliát, mert nem tudok valamit elfogadni, vagy megmagyarázni, akkor lehet, hogy nem azt kell mondani, hogy ez nem igaz, ami a Bibliában van, hanem azt kell mondani, hogy még egy picit várni kell, amíg megtaláljuk a másik oldalról is az igazi bizonyítékokat. Úgyhogy tovább nézzük a történelmét Ninivének. Akkad dinasztia idején Manistisú felépíti híres Istár templomát, és ezt megemlíti Hammurabi is az ő kódexében. Később asszír uralkodó Szanherib fővárosává építi ki, és ezt megemlíti a Genezis, tehát Mózes első könyve 10. és 11. fejezete is. Itt lehet látni, hogy Ábrahám úrvárosából Ninivén keresztül Háránba, de Aleppó térségébe és Egyiptomba vándorolt. Ez itt Ninive városa. Itt lehet látni a Tigris folyó partján épült Ninive városa, és ez pedig a feltárt Ninive, annak a nyomai, mármint amit kiástak abból. Ninive a hatalmas asszír birodalom fővárosa, amiről itt olvastunk Sofóniás könyvében is. Ez a Nergál kapu, Ninive városának a Nergál kapuja. Ha ezt megnézzük, akkor elképzelhetjük, hogy milyen szép városok voltak akkor, nem? Itt művészet volt, ahogy építkeztek. Nem csak funkcionális, hogy nagy köveket kifaragtak, oda rakták, mint az Egri várnál. Ez tényleg szép város volt. Tehát adtak a szépségre. És hogyha elmondom, ez miből épült, akkor lehet, hogy még jobban csodálkoznak. Többségében égetett téglából, kisméretű téglából építkeztek akkor. Egy várfal felépítéshez ki tudja hány millió tégla kellett. És mégis elvégezték azt. Ott nem volt annyi szikla és kő, mint Egyiptomban. Úgyhogy Ninivéről többször beszél az ige, így beszél Sofóniásnál is. Ez a másik, itt azt mondja, jaj a vérontó városnak. Amikor azt mondom, hogy vérontó város, akkor mire gondolhatnak, ugye? A válfalra szegezett ember bőre, amit ugye a niniviek tettek, az asszírok, amikor hódítottak. És itt az ítélet elhangzik, Isten ítélete, hogy szemetet szórok rád, gyalázatossá teszlek, és pellengére állítalak. Aki csak lát menekültőled, és ezt mondja, Tóth Ninive, ki sajnálja? Hol találok olyanokat, akik részvéttel vannak iránta? Mondja Náhum, de ugyanezt Sofóniás is megjósolja. 612-ben a médek és babiloniak elfoglalják Ninivét, 200 évvel később olyan romhalmaz volt már Ninive helye, hogy Xenofon, amikor azt látta, hogy itt egy romváros van, kérdezgette az embereket, hogy milyen város volt itt, akkor már azt mondják neki, hogy Mespila méd város volt itt. Az emberek elfelejtették 200 év alatt, hogy az Ninive romja, amit ott találtak, hogy ennyire a feledésbe merült a város. Lukián azt írja, aki egy római történetíró volt, hogy senki sem tudja már, hol volt egykor Ninive. Teljesen feledésbe merült egy óriási város, és eltűnt a szem elől, és a 19. században ásták azt ki, amikor az ásatásokat végezték. Ugye Lajard volt az, aki feltárta Kalavárosát, az egyik legősibb bibliai város. Az is érdekes, amit ott találtak. És ő volt az, aki feltárta Senna Debir palotáját, aki Szargonnak volt a fia, és ekkor már tudta, amikor a palotát feltárták, hogy ez a palota, ez Ninive városában van, és ez azt jelenti, hogy Ninivében van. Úgyhogy itt a Nebi Junus, Jónásnak a hegye, amit nem engedélyeztek, hogy ott társatásokat végezzenek, és innentől kezdve ugye megtalálták Ninive városát. És ha megnézzük a proféciát, beteljesedett a profécia, amit mondott a prófét, akár Náhum, akár Sofóniás, valóban megszűnt létezni Ninive városa, Isten elpusztította. Úgyhogy itt a feljegyzése, Szanheribnek a feljegyzése, Asszíria királya írta, időszámításunk előtt 686-ban, és ezen beszámol hódító hadjáratairól is. Ugyanarról, amiről Királyok második könyvében olvashatunk, hogy Szanherib Asszíria királya Júda összes erődített városa ellen felvonult és bevette azokat. Tehát ugyanazt mondja itt Szanherib feljegyzése, mint amit a Biblia is mond. Amit Sofóniás előre jelzett, hogy megszégyenít Isten nevét, azt beteljesedett. Egy kommentárban találtam egy érdekes idézetet, és ezzel szeretném zárni. Érdemes megszívlelni ezt az idézetet, mert úgy gondolom nagyon mély tanulságot takar. Isten nagy feladatai és az emberiség ügyei nem az ördög támadásai következtében hiúsulnak meg, hanem a lassú, maga alatt mindent elnyomó, jéghegyhez hasonlító senkik ezrei és tízezrei alatt. Isten ügye nem abban hiúsul meg, hogy azt túl fontosnak tartjuk és neki lendülünk, hanem abban, hogy valaki agyon üli azt. Ezt a Sofóniás könyvének egyik kommentárjában találtam. Ugye ez a könyv, Sofóniás könyve arról szól, hogy bár Izrael Isten népének vallotta magát, és azt mondta, hogy ő ragaszkodik Istenhez, azonban a templomban a kultuszt, az Isten tiszteletet már végezték, mellette más kultuszokat is elfogadtak, és ezzel meghiúsult mindaz, amit Isten akart. És az, hogy meghiúsult, az nem Isten kudarca volt, nem Isten váltotta ki, hanem az emberi tehetetlenség, azt az emberek nem cselekszik azt, amit tenniük kellene. Én köszönöm szépen a figyelmüket, és én azt kívánom mindenkinek, hogy a megfelelő időben megfelelőképpen felismerje, hogy mit kell cselekedni, és elkezdje a sorsot, ami esetleg ennek a városnak a sorsa volt.
1: 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak. A te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú időt.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

A Tesszalonikaiakhoz írt második levél, 3. fejezet, 5. vers. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten iránti szeretetre és a Krisztus iránti álhatatosságra.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő perceket is velünk szeretnék eltölteni. Műsorunk első felében ma egy rövid zenei bevezető és egy énekszám fog elhangzani, ezek után pedig Cserbik János adventista lelkész előadásában egy rövid elmélkedést lesz alkalmunk meghallgatni, a 35. Zsoltár alapján Csalódás az emberekben címmel. Az elmélkedés után műsorunk utolsó perceiben egy másik énekszám fog felcsendülni. Kellemes rádiózást, sok áldást kívánok!

0: Úgy érezzük, van elég erőnk ez a mai témánkhoz? A 35. Zsoltár. Bekopog Dávid az ajtónkon, és egyfolytában panaszkodni fog. Én nem tudom, hogy önöknek ma hányan panaszkodtak már, hogy ki az, aki már nem egy telefont rakott le, hogy hú, ezt is végig kellett hallgatnom, de ma aztán egy valódi panasz áradat fog ránk zúdulni. Azért hadd mondjam el azt, hogy ez a mai témánk, hogy csalódás emberekben, ez az egyik legfontosabb kérdése az életünknek. Csalódtunk már, és csalódni fogunk. Csalódások után vagyunk, és csalódások előtt vagyunk. Sőt, van, hogy nem mi mások, hanem mi vagyunk azok az emberek, akikben majd mások fognak csalódni. Szóval az egész életünk egyik leggyakoribb helyzetével van dolgunk. Na de mit is panaszkodott annyi Dávid? Hallgassuk meg a 35. Zsoltár verseit.
1: Dávidé, perej uram a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal. Ragadj pajzsot és vértet, és kelj föl segítségemre. Szegezd dárdát, és rekezd el üldözőim útját. Mondd lelkemnek, én vagyok segítséged. Szégyen gyalázat érje azokat, akik lelkemet keresik. Hátráljanak meg, és piruljanak, akik vesztemet tervezik. Legyenek olyanok, mint a polyva a szélben, az Úr angyala űzze őket. Legyen útjuk sötét és csuszamlós, az Úr angyala kergesse őket. Mert ok nélkül titkon vetették elém hálójukat, és ok nélkül ástak vermet lelkemnek. Váratlanul érje őket a romlás, fogja meg őket hálójuk, amelyet ők vetettek ki, essenek ők veszedelembe. Lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezik szabadításában. Minden porcikám azt mondja majd, kicsoda olyan, mint te, Uram. Megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt a rablójától. Hamis tanúk állnak elő, olyat kérdeznek tőlem, amiről nem tudok. Rosszal fizetnek nekem a jóért, hogy megrövidítsék életemet. Pedig amikor ők betegek voltak, zsákruhába öltöztem, böjtel gyötörtem lelkemet, és újra meg újra szívből imádkoztam. Mintha barátom, testvérem volna, úgy forgolódtam körülötte. Mintha anyámat siratnám, úgy görnyedtem a szomorúság miatt. Ők pedig örültek, amikor megotlottam, és összegyűltek. Idegenek gyűltek össze körülöttem, akiket nem ismertem. Gyaláztak engem, és nem nyugodtak. Az ingyen élők léha csúfolkodások közepette fogukat vicsorították rám. Ó, Uram, meddig nézed? Szabadítsd meg lelkemet tombolásuktól, életemet az oroszlánoktól. Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép között, magasztallak téged. Ne örüljenek rajtam hazug ellenségeim, akik ok nélkül gyűlölnek, és ne kacsincsanak össze. Mert nem beszélnek békességgel, hanem álnok dolgokat koholnak azok ellen, akik békések a földön. Föltátották rám szájukat, és hahotázva azt mondják. Láttuk saját szemünkkel. Láttad mindezt, ó Uram, ne hallgass, ó Uram, ne légy távol tőlem. Kelj föl, ébredj, szolgáltass igazságot, ó Uram, Istenem, az én ügyemben. Ítélj meg engem igazságot szerint, ó Uram, Istenem, hogy ne örüljenek rajtam. Ne mondhassák szívükben, ha-ha-ha. Vágyunk teljesült, ne mondhassák, elnyeltük őt. Szégyenüljenek meg, piruljanak mind, akik örülnek, hogy bajban vagyok. Szégyen és gyalázat borítsa el azokat, akik fölfuvalkodtak ellenem. Vigadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják. Hadd mondják mindenkor, nagy az Úr, aki szolgái előmenetelében gyönyörködik. Nyelvem hirdeti igazságodat és dicsőségedet minden napon.
0: Mintha csak egy hétköznapi jelenet lenne egy társasházban. Kilépek az ajtón, pont amikor kilép a szomszéd. Rám néz és azt mondja, hát képzeld, mi történt velem. És már ömlik is a szájából a keserűség, a szomorúság. Az ember gyakran ilyen szomszédja a mennyei atyának is. perelj, Uram, a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal, ragadj pajzsot és vértet, és kelj föl segítségemre, mondja a kétségbe esett, megterhelt, csalódott ember, aki emberekben, embertársaiban csalódott. Nem akármilyen batyút hord a hátán Dávid. Talán a mi hátizsákunkból sem hiányzik sok esetben az, amit ő itt felsorol, bántás, ellenem harcolnak. Szegezd dárdát, rekezd el üldözői múltját, mondd lelkemnek, én vagyok segítséged. Ok nélkül titkon vetették elém hálójukat, vajon milyen nekünk az, amikor hátba támadnak bennünket? Milyen az, amikor anélkül, hogy megmondanánk szemünkbe nézve? Na, Dávid nem kevésszel érte meg ezt. Katonái árulták el, családjából fordultak ellene. Pontosan tudja, hogy mik ezek a gondok, és nincs neki más villámhárítója, mint hogy Isten elé megy, és elmondja Istennek, jól teszi. Jól tesszük, ha mi is inkább ehhez folyamodunk. Váratlanul érje őket a romlás, fogja meg őket hálójuk, amelyet ők vetettek ki, essenek ők veszedelembe. Mondja Dávid a megoldást, a megoldás képletet, tele nyugtalansággal, békétlenséggel, indulattal. Vajon mi meddig és milyen szívesen hallgatnánk a szomszéde fajta szavait? Istenünk jó szomszéd. Pontosan látja, hogy mennyire sebezhetőek vagyunk, és mennyire nehezen dolgozza fel az érzelem világunk, a bántást, a hátbatámadást, ha megaláznak bennünket, vagy ha hazudnak nekünk, hamis tanúk állnak elő, mondja Dávid, és félrevezetik az embereket. Vagy hálátlanok, azt mondja, amikor ők betegek voltak, én mindent megtettem értük, mintha barátom, testvérem volna, sőt, mintha anyámat

Nagyon nehezek, és mondjuk neki, de mit mondjunk, vajon tanulhatunk itt Dávidtól? Dávid azt mondja a 9. versben, hogy lelkem pedig vígad majd az Úrban, és örvendezik szabadításában. Minden porcikám azt mondja majd, kicsoda olyan, mint te, Uram. Megszabadítod a nyomorultat, a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt, a rablójától. Az ember számára csak ez lehet a vígasz és a reménység, hogy Istenben megtalálhatom a békét és az örömöt a bántások idején is. Istenhez mehetek akkor is, amikor az emberek elhagynak és elfordulnak tőlem. Igen, az emberek elhagynak és elfordulnak. Mivel minden embernek, vagy ahogy a mondás mondja, minden szentnek maga felé hajlik a keze, ezért sokszor a legváratlanabb, vagy pont a legalkalmatlanabb pillanatban hagynak magunkra minket, ne haragudj, most nem számíthatsz rám. Már megint mit kínlódsz, hagyjál már ezzel, nincsen nekem elég gondom, azt gondolod? Szóval lehet, hogy csalódnunk kell majd emberekben, de mehetünk az Istenhez, és menjünk az Istenhez. Vajon szabad az Istennek keseregni? Szabad az Istennek panaszkodni? Szabad bekopogni a szomszédhoz, kinyitni az ajtót, és ne haragudj, ezt most el kell mondanom, és egyébként nem tudom, megfigyeltük, ez a hosszú panasz Zsoltár 28 versből áll. Valaki megáll az ajtónk előtt, és 28 mondjuk percen keresztül mondja. Az Isten bírja ezt. Az Isten kibírja, elviseli, elhordozza. Mi csak mondjuk, ő hallgat és néz ránk, megvárja a végét. Most ott sem jut szóhoz. Ebben a Zsoltárban Isten nem szólal meg. Isten igazából nem is tudja teljesen megsegíteni Dávidot. Dávid is csak elképzeli, hogy majd, ha megszabadítasz, akkor én leszek a legboldogabb. Majd, ha megszabadítasz, és jól megalázod őket, és jól megmutatod nekik, hogy te vagy az én Istenem, és nekem van igazam. Olyan érzése van az embernek, mintha ez a Zsoltár igazából nem is fordulna győzelemre, mert a panaszon és a szabadítás követelésén kívül szinte másból nem is áll ez a Zsoltár. Még jó, hogy Dávid nem ezt az egy Zsoltárt írta, hanem másutt célba ér. Van, amikor az imánk csak egy nagy kibeszélés, csak egy nagy szívkiöntés az Isten előtt. Végül is a Zsoltár végén elhangzik, hogy vigadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják, hadd mondják mindenkor, nagy az Úr, aki szolgái előmenetelében gyönyörködik, nyelvem hirdeti igazságodat és dicsőségedet minden napon, de a Zsoltár nem ér célt, illetve azt gondoljuk, hogy nem ér célt. Dávid elmondta, és ebben azért benne van egy-két győzelem, ha ezek még nem is teljesek. Először is, hogy nem valaki másra zúdította rá maga elégedetlenségét. Ez már győzelem, hogyha kibírjuk, hogy nem valakinek a zsákjába átpakoljuk az összes terhünket. Minden bántást, támadást, hálátlanságot, kárörömönt, gúnyt, ami csak rosszul esett nekünk. A második dolog, hogy Istennek elmondta. Istenre rábízta. Őszintén elmondta. Az Istennek mondott szavaink nem mindig hallelujázó énekek. Nem mindig nagyszerű prédikációk, imádságok. De az Istennek mondott szavaink mindig lehetnek őszinték, és az őszintességhez hozzátartozik az is, ha vele beszélünk a panaszainkról. Amikor Isten meghallgatja a mi furcsa beszédünket, akkor csöndesen, elnézve minket, végighallgatva bennünket, meg fogja találni az utat és a módot, mivel mi eltaláltunk hozzá, bekopogtunk az ajtaján, meg fogja találni az utat és a módot, hogy valahogy elterelje a figyelmünket önmagunkról és a sebeinkről. Ó, Uram, meddig nézed, szabadítsd meg lelkemet tombolásuktól, életemet az oroszlánuktól? Mondjuk el neki, bízzuk rá. Menjünk hozzá, láttad mindezt, ó, Uram, ne hallgass, ó, Uram, ne légy távol tőlem. Néha úgy érezzük, úgy érezhetjük, hogy az Isten messze van a mi problémáinktól. Néha azt mondjuk mi is, mint Dávid, kelj föl, ébredj, szolgáltass igazságot. Istenem, alszol, nem látod, mi folyik itt? De ott van a Zsoltár végén ez a néhány előremutató mondat. Az a mustármagnyi hit. Vígadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják. Tudom, Istenem, hogy egyszer majd azt mondják mások is, nagy az Úr,
aki gyöngy

könyörködik az ő szolgái előmenetelében. És Istenem, el akarok oda jutni én is, hogy nyelvem hirdeti igazságodat és dicsőségedet, a te szépségedet, a te jellemedet, jóságodat, kegyelmedet minden napon. Talán egy kicsit sok volt most ez a panasz, Istenem. Talán most kiborult, kibudjant belőlem minden. Talán szégyellem is, hogy 27 vers után mondom először azt, hogy olyan szép vagy, olyan jó, hogy vagy. És ez egész csak rólam meg a rossz emberekről szólt. De Istenem, olyan jó, hogy te vagy az Isten, aki ezt is imának nevezed. Olyan jó, hogy te vagy az az Isten, aki a bajainkkal és a mi bajosságunkkal együtt szeretsz bennünket. Olyan jó, hogy újra és újra meglátom a te szépségedet, az emberi gonoszsághoz mérten és a magam kicsiny törékenységéhez mérten. Olyan jó, hogy ez a szépség az én reményem, a te jellemed. Olyan jó, hogy tanulhatom minden nap rád bízni magamat. Még akkor is, hogyha adott esetben ez a rád bízni magamat azt jelenti, hogy kiborulós imát mondok. Boruljunk ki, de ne magunkban, ne pusztán másoknak. Menni az Istenhez, emberekben való csalódásainkat nem gyűlölködéssel levezetni, nem másokon törleszteni, vagy bosszút ápolni a szívünkben, nem mások felé panaszkodni, jaj, de sokszor megtettük már. Nem másokat terhelni meg ezzel, menni az Istenhez, és lehet, hogy csak a végére jutunk oda szinte kapaszkodás szerint, hogy ó, Uram, a te igazságod és dicsőséged, az az én reményem, minden nap, minden nap, minden nap. Minden nap menjünk az Istenhez, úgy, ahogy vagyunk, öntsük ki előtte szívünket. Nála vezessük le, felé osszuk meg indulatainkat, előtte osszuk meg félelmeinket. Legyen ő az, akire ilyenkor felnézünk, és belefolytjuk a szót, meg se tud szólalni, csak mondjuk, nem baj. Az ő fülei nem fáradnak el hallgatni a mi küzdelmeinket. Örül, hogy végre kikötöttünk nála. Örül, hogy végre vele beszélgetünk. Örül, hogy végre segítséget kértünk.

Adásunk végéhez értünk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Nem tudom, gondolkodtak-e azon, hogy hogy lehet az, hogyha egy családon belül van két, három vagy négy gyerek, mindegyik abszolút más. Az egyik talán nyugodt, kiegyensúlyozott, a másik izgága. Az egyiket alig lehet odébb küldeni, a másik állandóan pattog. Vajon mi lehet az oka annak, hogy annyi félék a mi gyermekeink? Ma egy kicsit erről beszélgessünk. A gyermekekre nagyon nagy hatással van egyrészt az öröklött temperamentuma, amit magával hozott, másrészt az otthon, ahonnan jött. Az, hogy mit örököltünk a szüleinktől, arról nem tehetünk, de elég sok mindent változtathatnánk rajta, viszont az otthon az nagyon meghatározója lehet annak, hogy hogy alakulnak a mi gyermekeink, és hogy alakul a jellemük. Az öröklött temperamentumról néhány dolgot szeretnék elmondani. Az öröklött temperamentum meghatározza a gyermeknek az aktivitási szintjét, tehát, hogy gyorsabban mozog, lassúbb, gyors felfogású, lassúbb. Tehát az aktivitási szintjét azt elsősorban az öröklött temperamentumának lehet köszönni. Az, hogy szereti a rendszerességet, vagy rendszertelen, azt is úgy hozta magával, de ezen már nagyon sokat tudnánk változtatni otthon, hiszen ha megtanítjuk, hogy mikor van reggeli idő, ebédidő, mikor van játék, vagy lefekvés, akkor ezzel nagyon sokat lehet már a gyermekünk jellemén változtatni. Aztán vannak gyerekek, akik közeledők, vannak, akik visszahúzódók, vannak, akiknek nagyon jó alkalmazkodó képességük van, vannak, akiknek kevésbé. A reakció erőssége is más-más a gyermekeknél. Vannak, akik azonnal tudnak reagálni, erősen reagálnak, mások csendesebbek, visszahúzódók. Az érzékenységi küszöb is más, mint más gyermekenként. Van, akinél egy keményebb szó sírást hoz létre, másoknál még a legdurvább szó sem vált ki elkeseredettséget a gyermekből. Néha, ha a gyermekeink hullámzó kedély állapotúak. Van, amikor nagyon fent vannak, máskor nagyon lent. Aztán érdekes módon a befolyásolhatóságot is inkább a génjeikben hozták. Akkor a figyelem összpontosítás képességét is. Nézzük meg, hogy mi lenne a legfontosabb, hogy hogy nézzen ki a mi gyermekünk. A legfontosabb az, amit egy család adhat a gyermeknek az, hogy egy olyan körülményt biztosít számára, ahol életvidám, ahol tudja, hogy fontos, ahol tudja, hogy ő belőle csak egy van, ahol tudja, hogy számíthat a szüleire, és őre is számítanak. Nagyon lényeges, hogy megtanítsuk a gyermekeinkkel a megbocsátást, a szeretetet, hogy megtanítsuk nekik azt, hogy a szeretetet nem kell külön kiérdemelnie, ez együtt jár azzal, hogy ők a mi gyermekeink. Meg kell őket tanítani arra, hogy mivel más és más temperamentumot örököltek, képesek legyenek elhordozni saját magukat, de ugyanakkor a mások nehézségeit is, anélkül, hogy ebbe beleroppannának. Egy kicsit szeretném, ha beszélgetnénk arról, hogy milyen személyiség típusúak a mi gyermekeink. Nagyon sokfélék vagyunk, ezért fontos megismerni önmagunkat, a erősségeinket, gyengéinket, amik a temperamentumunkból adódnak. Nagyon sokszor a hajlamaink, a környezetünk meghatároznak és formálnak minket, de nem muszáj, hogy hagyjuk, hogy a sors úgy alakítson, hanem mi is tehetünk elég sokat ezért. Mit jelent a temperamentum szó? A temperamentum azokból a különböző jellemvonásokból áll, amelyeket őseinktől örököltünk. Ez alakítja ki a mi személyiségünket, és hozzájárul ahhoz, hogy hogyan viselkedünk. Tulajdonképpen a temperamentum szó az egy helyes keveréket jelent. Ez az anatómiából származik, amikor a testnedvek, a test alkotó részei helyes keverékben vannak egymás mellett. Legelőször a temperamentum szót erre használták. Ma már a temperamentumot leginkább a személyiség kifejezésére használjuk, hogy valaki milyen vérmérsékletű, milyen személyiségű. Nézzük meg sorba, hogy milyen vérmérsékletekkel találkozunk, és talán a gyermekeinket is jobban meg tudjuk ezután érteni. Talán először a kolerikusról beszéljünk. A kolerikus az egy olyan típus, aki nem riad vissza a kellemetlenségektől, az ellenállás az szinte még fokozza is az erejét, egy vezéregyéniség, személyiségét nem az érzelmek dominálják, és ezért könnyen kiismerhető, könnyen megismerhető. Nézzük meg, hogy milyen
előnyei vannak egy kolerikus személyiségnek, egy kolerikus vérmérsékletű embernek. Először is extrovertált. Ez azt jelenti, hogy kifelé él. Tehát ami a szívén, az a száján. Mindenkivel egyformán tud barátságos lenni. Mindenki látja azt, hogy akivel most itt szóbál, az egy milyen típusú ember. Céltudatos, erős akarata van, öntudatos, világosak az indítékai, amiket gyakran meg is fogalmaz. Nem lehet egykönnyen eltéríteni attól, amit ő elképzelt. Egy aktív ember, és spontán ötletei vannak. Tehát nagyon sok jó tulajdonsága van a kolerikusnak, de vannak gyengéi is. Gyengéi közé tartozik az, hogy hirtelen haragú, szeret megbotránkoztatni másokat, néha önző, néha türelmetlen, máskor konok. Ha a gyermekünk kolerikus, akkor ne csodálkozzunk, hogy ezek a tulajdonságok előjönnek nála. Nézzük meg a szangvinikust, ez a másik nagyon erőteljes típusú ember. Ő egy vidám, kiegyensúlyozottnak tűnő, kedves lény előtt megnyílnak az ajtók és a szívek. Volt egy ismerősöm, aki szangvinikus vérmérsékletű volt, és amikor elvitte a gyerekeket kirándulni, akkor bekopogott házakhoz, fokhagymát kért, vöröshagymát kért, hogy elkészíthessék a táborba a gyerekeknek az ételt. Ezt nem mindenki tudná megtenni, ő egy nyitott, és bárkit meg tud úgymond szelidíteni. Jól bele tudja élni magát mások gondolataiba, érzéseibe, együtt érez velük. Sokat beszél, úgy tűnik, hogy játszva megoldja a problémákat. Gyengéje az, hogy néha túloz, és egy kicsit néha felületes. Tehát a szangvinikusnak az erősségei hasonlók némely szempontból a kolerikushoz, ő is extrovertált, vidám, spontán, túláradó, jókedvű, mindent könnyedén vesz, gyorsan alakít ki kapcsolatokat, jó beszédképessége van, sőt, nagyon sok színész is szangvinikus vérmérsékletű. De vannak gyengéi is, néha felületes, szeret a középpontban lenni, hajlamos a túlzásokra, és néha öntelt. Ha a gyermekünk inkább szangvinikus beállítottságú, akkor ne csodálkozzunk, hogyha néha ezek bukkannak elő nála, de egy szeretetre méltó, kedves jellemtulajdonsága szangvinikus is. A melankólikus ez a másik oldalra tartozik, tehát a kolerikus és a szangvinikus, ha úgy vesszük, akkor az egyik oldalon áll, a melankólikus és a flegmatikus a másik oldalon. A melankólikus az egy tehetséges, áldozatkész, maximalista. Alapos, hűséges, megbízható. Az érzelmi élete az rendkívül érzékeny és fogékony. Néha egészen a pesszimizmusig tud elmenni, de azért általában realista. Az a meggyőződése, hogy nem képes megoldani a problémákat, és ezért néha melankólikussá, szomorúvá, lehangoltá válik. Az erősségei a következők. Művészi tehetsége van, nagyon sok művész, nagyon sok kreatív alkotó, melankólikus vérmérsékletű. Szeret álmodozni, de élénk a fantáziája, introvertált, tehát inkább befelé él, nem tolakszik előre, alapos, megfontolt, és hagyja, hogy a mellette levők érvényesüljenek. De vannak gyengéi is, mivel maximalista, ezért szőrszálhasogató. Néha nem tudunk mit kezdeni a pesszimizmusával. Alapállása néha inkább negatív. Nagyon kicsit bízik önmagában, néha nagyon énközpontú, nem egyszer haragtartó, érzékeny, máskor meg a bűntudatra hajlamosságával tesz minket a sírba. Ha mi gyermekünk ilyen beállítottságú, akkor fogadjuk el őt ilyennek, és ne akarjunk belőle egy szangvinikust vagy egy kolerikust alakítani. El kell fogadnunk, hogy egy ilyen típusú gyermekünk van. A következő, a negyedik vérmérsékleti csoport, a flegmatikus. Hát a flegmatikus az egy szemtelen, tárgyilagos, úgy néz a problémákra, hogy azok úgyis megoldódnak, talán maguktól is, nyugodt, kiegyensúlyozott, csak semmi pánik, semmi izgalom, a probléma majd magától is meg fog oldódni. Nagyon sok erőssége van a flegmatikusnak, ő is introvertált, tehát inkább befelé fordul, de ugyanakkor gyakorlatias. Talán őrán leginkább jellemző az, hogy alapos. A részleteket is alaposan kidolgozza, megbízható, lelkiismeretes. Ha valamit megígér, akkor azt tűzön vizen igyekszik véghez vinni. Megfontolt, őrá szokták azt mondani, hogy de rendes ember, nem lehet könnyen kihozni a sodrából, de vannak gyengéi is. Néha makacs, néha dacos, néha elfekszik egész nap az ágyon, tehát lusta, inkább lassú, mint gyors. Mindent olyan óvatosan kezd el, megnézi, megvizsgálja, megszagolja,
hogy vajon belemehet-e ebbe. Nincs benne hajtóerő. Nagyon sokszor hiányosak az indítékai. A négy temperamentum soha se fordul elő valakiben 100%-osan, hanem ez úgy keveredik. De mindegyiknél van egy domináns, hogy valamelyik előtérben van, vagy inkább szangvinikus, vagy inkább flegmatikus, tehát ez úgy keveredik a mi gyermekeinkben is. A mi gyermekeink a saját hajlamaik szerint reagálnak a problémákra. Talán néha elcsüggednek, visszahúzódnak, talán a bánatukat magukba folytják, de ugyanakkor reagálhatnak haragosan, dacosan, gyűlölködve is. Van a Bibliában egy nagyon szép mondás a Példabeszédek könyvében, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, és amikor megöregszik, akkor sem felejti azt el. Nagyon lényeges, hogy megismerjük a gyermekeink vérmérsékletét. Fontos, hogy lássuk, hogy milyenek, és próbáljuk meg az ő vérmérsékletüknek megfelelően elfogadni, szeretni, bátorítani őket. Ehhez kívánok Önöknek nagyon sok erőt!

Aki szereti az arab konyhát, az örülni fog ennek a receptnek, aki pedig nem, reméljük, hogy megszerettetjük vele. Kör is ananász tofu ragú dióval, a nevében már szinte az összes hozzávaló benne is van. Először is a diót fogjuk megpirítani száraz serpenyőben, nem kell hozzá olaj, hiszen a dióban bőven van zsiradék. Felforrósítjuk a serpenyőt, és egy kicsit így megpirítgatjuk minden oldalát. Szükségünk lesz aprított vöröshagymára, egy tofura, ami natur tofu, ezt kis szójaszósszal meglocsoljuk, egy ananászkonzervre. Az ananászkonzervnél olyat válaszunk, ami 100%-os lében van elrakva, hiszen így nem kell plusz cukrot használnunk, ez jóval egészségesebb. Persze, hogyha lehetőségünk van, friss ananászt is használhatunk. Közben megpirult a diónk. Legelőször a hagymát kezdjük el egy kevés olajjal és kevés vízzel megpárolni. Hogyha az olajhoz vizet is öntünk, akkor jóval könnyebben emészti meg az epezt, nagyon hasznos így elkészíteni. Kis apró trükk, de mégis nagyon hasznos és egyszerűbb az emésztés, meg fogja hálálni a szervezetünk. Elkezdjük párolni a hagymát, közben a kockára vágott tofura locsolunk kevés szójaszószt. Tofunak a legkönnyebb és leghasznosabb fűszere, ízesítője a szójaszósz, ami magában is egy sós, ízesített szósz, egy folyékony állagú, és ez nagyon könnyen beszívja a tofunak ez a kis puha szerkezete, és így rögtön jó ízt kap. Kicsit kevergetjük a hagymát, ugye le ne égjen. És ha üvegesre párolódott, akkor hozzá rakhatjuk a tofut. Jöhet rögtön az ananász is. Magasabb lángra kapcsoljuk, hogy hamarabb elkezdjen forni, hiszen egyiknek sem kell különösebb főzési idő, sem a tofunak, sem az ananásznak. Nem kell, de egy kis vízzel felöntjük, kis leve legyen, és elkezdjük forralni. Sót is rakunk hozzá. Igaz, hogy a szójaszósz kicsit sós, ezt számításba kell venni, hogy úgy sózzunk majd. És most jön a curry, ami egy nagyon intenzív fűszer, tehát ne használjunk belőle túl sokat. Egy-két kávéskanálnyi bőven elegendő. Ez nagyon szép sárgás színt kölcsönöz. Sárgás szín pedig a kurkuma adja, ez a currynek az alapfűszere, ami szintén a rák elleni védelemben nagyon fontos. Gyulladás, gátló, gyulladás csökkentő hatásáról is ismert, úgyhogy nem csak élvezeti, hanem egy nagyon hasznos gyógyfűszer is a currynek az alapja. Amíg ez elkezd forni, elkészítjük a sűrítést növényi tejszín és keményítő hozzáadásával. Ezt a kettőt összekeverjük egy kicsi hideg víz segítségével. Turmixban a legegyszerűbb, 3 evőkanál keményítő kell, 1 deci növényi tejszín, és szintén 1 deci hideg víz. Keményítő hideg vízben oldódik legkönnyebben, úgyhogy azért fontos, hogy hideg vizet használjunk. Ezt összeturmixoljuk pár másodpercre.

ennyi elég is. És már forra az ananászos tofu. Hozzákeverjük, megvárjuk, amíg felfor, hiszen így fog a kukoricakeményítő működésbe lépni. Közben, amíg felfor, pirítódiót durvára vágjuk. Ennek nagyon finom, pikáns íze lesz. Ugye, hogy mivel hús nem használunk, fehérje tartalma ennek az ételnek bőven meg lesz. Dióban is és a tofuban is bőséges, könnyen emészthető, ám értékes fehérje található. Ha készen vagyunk ezzel, hozzákeverjük, és tulajdonképpen készen is vagyunk vele. Készen van a ragunk, ezt félretesszük, hiszen készül hozzá finom köret. A bébirépás bulgur. A bulgur az egy durumbúzából készülő, könnyen emészthető búzaköret. Nagyon értékes, hiszen sok rostot, vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, és azért is szimpatikus lehet, hiszen nagyon gyorsan elkészíthető. Az acskóban található bulgur az mindig előfőzött, előgőzölt állapotban van, így egy kb. Negyed óra 20 perc szükséges csak a főzéséhez. Úgy készül, hogy berakjuk. Fél kiló bulgurra van szükségünk, berakjuk az edénybe, kicsit átforrósítjuk, és pont 1 liter, tehát dupla víz szükséges hozzá, 1 liter vizet teszünk hozzá, ezt beleöntjük, hozzáadjuk két kisebb vagy egy nagyobb vörös hagymát, körülbelül 25 dek a bébirépát, egy kevés olívaolajat, ez körülbelül 2-3 evőkanálnyi lehet, és sózzuk ízlés szerint. Fedő alatt főzzük, először nagyobb lángon, amíg felfor, és miután felfort, azután kisebb lángra kapcsoljuk, és amikor felszívta az összes vizet, lekapcsolhatjuk a lángot róla, és már készen is van. Jó étvágyat hozzá, érdemes kipróbálni.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai alkalommal a szülők tiszteletéről beszélgetünk. Ezzel kapcsolatban az Ószövetség szentírása a 10 parancsolatban ad számunkra egy kis eligazítást. A 10 parancsolat olyan erkölcsi törvények foglalata, amely minden társadalomnak az alapkövét kell, hogy jelentse. Az európai és az amerikai jogrendszer minden államnak az alkotmánya lényegében a 10 parancsolatra épül rá. Ezekben találjuk azokat az értékrendszereket, amelyek nagyon fontosak a társadalmak számára. Mózes második könyve 20. fejezet, és ott a 12. verse így fogalmaz. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened, áld te néked. Tiszteljed atyádat és anyádat. Egy olyan világban élünk, amikor lassan erről már elfeledkezünk. A tisztelet, a szülők iránt való odafordulás, a szülők véleményének a meghallgatása a mai nagykorúvá vált társadalmakban szinte luxuscikké vált. És mégis, a Szentírás azt mondja, hogy akkor fogunk fejlődni, akkor fogunk boldogok lenni, akkor fogunk egy olyan társadalmat létrehozni, ha a szülőket fogjuk tisztelni, ha az idősebb generáció megkapja a biblikus előjogait. Egy lelkészről szeretnék egy történetet mondani, akinek egyetlen egy lánya volt. Egy protestáns lelkész házaspárral történt. A lányok különböző reklámokon keresztül és barátok, barátnőkön keresztül egy napot hagyta a szülőket, és Olaszországba ment, nagy reményekkel, gazdag kereset lehetőségével. Aztán hosszú-hosszú évek után kiderült, hogy ez a felajánlott állás valójában egy szexuális szolgáltatást jelentett ennek a fiatal lánynak. Kitörni nem tudott. És amikor évek után a magyar konzulátus segítségével haza tudott térni, felszámolták ezt a bűnszervezetet, bekopogtatott a szülők ajtaján, az édesapa kiment, végignézett a lányán, egy csomag volt a kezében, pontosan ugyanúgy, ahogy évekkel korábban elhagyta a szülői házat, látta az arcán végbement hatalmas nagy változásokat, és megkérdezte a lányától, kit tetszik keresni. A lány azonnal megértette édesapjának számon kérő kérdését, és azt mondta, úgy látszik, eltévesztettem. Hátat fordult, és soha többet nem ment vissza a szülőkhöz. Ebben a tiszteld atyádat és anyádat kifejezésben, ebben az isteni parancsolatban benne van az is, hogy nekünk, szülőknek, viszont tisztelnünk kell gyermekeinket. Nem szabad beleavatkoznunk életükben drasztikusan, segítenünk kell őket, tanácsolni. Nem olyan rég a Magyar Statisztikai Évkönyvnek az adatait lapozgattam, és Magyarország azon területét kezdtem nézni, vizsgálni, egyrészt a fővárosnak, Pest megyének, másrészt országos szempontból, hogy melyik területen és részen követik el a legtöbb szülőgyilkosságot országunkban. Megtaláltam mind a pesti oldalon, mind Magyarországnak az egyik eldugott kis térségében, és utána megvizsgáltam, hogy hol a leghosszabb az átlag életkor. És nagyon érdekes, pontosan azokon a területeken volt Magyarországon a legmagasabb átlagéletkor, ahol a legkevesebb szülők elleni erőszakot regisztrálták. Ott volt a legrövidebb az átlagéletkor, ahol a szülők ellen a legtöbb erőszakos cselekedetet végrehajtották. Igen, mert majd 3000 évvel ezelőtt Mózes feljegyezte azt, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áttenéked. Mi is tiszteljük szüleinket, amíg lehet, amíg élnek, hogy hosszú ideig élhessünk az Úr és az Isten kegyelméből. Amen.
1: Műsoridőnk végéhez értünk, de természetesen a következő alkalommal is várjuk Önöket. További szép napot kívánok!

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajolj

lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: 92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

0: Nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket, Önök a keresztút adását követik. Mai vendégem a nevelésről és arról, hogy mit jelent a nevelés, fog beszélni az egyházi tevékenységben. Meghívott vendégem a hetednapot ünneplő Adventista Egyház, Észak-Erdő Egyház területének nevelési osztályigazgatója, Dan Robinson lelkipásztor. Köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást erre a beszélgetésre.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Hogy érzed magad ebben a tevékenységben? Úgy tudom, hogy egy éve teljesíted ezt a szolgálatot, felmérted, gondolom, a területet, és azért arra is gondolok, hogy volt egy bizonyos alkalmatosság, amit éreztél te is, és amit nyilván, hogy láttak a testvérek is, amikor elhívást kaptál. Hogy érzed most magad ebben a munkában?
1: Köszönöm a Jóistennek, és hálát adok néki, hogy nap mint nap erőt ad, és tudom végezni ezt a szép munkát. El tudom mondani azt, hogy vannak kihívások is, de olyan szép, amikor látod kisebbeket, nagyobbakat fejlődni, és látod, hogy meg tudják ismerni a Jóistent, szépen tudnak viselkedni, és ez nagy áldás számomra. Igen, nem gondoltam volna a nevelésre, úgy értve, hogy ez nagyon pászol az én életemre, vagy az én ugye tevékenységeim alapján, hogy valaki úgy érezze, hogy nagyon-nagyon is pászol. De most úgy érzem egy év után, hogy a Jóisten mindig oda helyezi az életünket, oda vezeti az életünket, ahol szükség van ránk. És ő megadja az áldást is, megadja mindazt, amire szükségünk van, hogy el tudjuk végezni azt a munkát.
0: Örvendek annak, hogy ezt a munkakört elvállaltad, és köszönjük, hogy teljesíted ezt. A mai alkalommal erről a tevékenységedről fogsz beszámolni, elmondani néhány gondolatot, hogy miben is áll az Észak-Erdő Egyház terület keretében a nevelési osztály munkája, tevékenysége, milyen munkát végeztek, milyen projektek vannak, milyen társ projektek, amelyekben részt vettetek, és örömmel fogadom a gondolatokat, amelyeket készítettél.
1: Igen, én úgy érzem, és biztos így is van, hogy a nevelés nem csak a gyerekeket illeti, tehát nem csak gyerekekről van szó, amikor a nevelésről beszélünk, hanem felnőttekről is. Persze mi a gyerekekre is gondolunk, és főleg ott tevékenykedünk, és meg szeretnék említni néhány érdekes projektet, néhány érdekes tevékenységet, ami által bátorítjuk a gyerekeket, hogy közelebb jussanak Jézus Krisztushoz, hogy jobban megismerjék a megváltót. Az egyik ezekből a projektekből, tevékenységekből a Biblia ismereti olimpiász. És olyan hálás vagyok a Jóistennek, hogyha tavaly például 132 gyerek vett részt a Biblia olimpiászon, Biblia ismereti olimpiászon, akkor az idén 211 gyerek jelentkezett. És ez egy nagy áldás, gondolom, nem csak számomra, hanem főleg a gyerekek és a szülők számára. Miért? Mert tanulmányozzák a Szentírást, mert olvassák a Szentírást, és hogyha valaki olvassa, tanulmányozza a Szentírást, ez azt jelenti, hogy Isten lelke ott van, és érinti az ő lelkét, az ő szívét, az ő életét.
0: Nyilván ez az alkalom is egy népszerűsítési alkalom, ez egy olyan projekt, amit ismer az egyházunk, de hogyan lehet motiválni a családokat, a szülőket, a gyermekeket, és ugye, hogy szinte megduplázódjon, vagy meg is duplázódott a résztvevők száma egy év alatt, ez szerintem egy rekord teljesítmény, amit nehezen lehet tartani, de ha lehet, akkor abban tényleg nagy áldás van. Hogy tudjátok motiválni a családokat, a gyerekeket?
1: Hát a legnagyobb ajándék, amit ígérünk a gyerekeknek, az egy szép tábor. Az idén, mivel hogy közeledünk a 30 évhez, tehát amióta létezik ez a Biblia ismereti olimpia, úgy gondoltuk, hogy szép lenne és jó lenne, hogy ajándékozzuk meg a gyerekeket, azok, akik ugye eljutnak az országos szintre, egy 4 napos görögországi kirándulással. Tehát ez lesz a legnagyobb ajándék, amit felajánlunk a gyerekeknek. Persze az egyházterületi szintre jutóknak ott is bátorítjuk őket egy kis ajándékkal, vagy nagyobb ajándékkal, mikor, hogy sikerül. De tulajdonképpen a mi célunk az, hogy igen, értsék meg a szülők, hogy ha együtt vannak a gyerekek, hogyha más gyerekekkel is találkoznak, az már egy nagy áldás. Azért, mert megbarátkoznak, azért, mert megismernek másokat is, és hogyha igen, a Biblia vonja ilyen irányba, hát az fantasztikus. Még egy érdekes kép. Az országos szint résztvevők, tehát az első és a negyedik csoportig, első, második, harmadik és negyedik csoport, a nulla csoport, ahogy mi nevezzük, azok a harmadik és a negyedik osztályosok, azok kisebbek. Azoknak például az idén külön szerveztünk egy országos szakaszt, és nagyon hálásak vagyunk a Istennek, hogy 350 résztvevő volt ezen a szakaszon. És itt bemutathatom az észak-erdélyi fiataljaink, gyerekeink okleveleit. Hálásak vagyunk, mert jól teljesítettek.
0: Mondhatjuk azt, hogy a legkiválóbb fiatalokról van szó, akik éreztek arra elhívást, hogy az Úr dolgaiban kutassanak és tanulmányozzanak. Mit láttál, hogy mi motiválta őket túlmenőleg azon, hogy közösségi alkalom volt, és ott lehettek ezen a hát megméretetésnek is nevezhetjük, hiszen tudásról van szó.
1: Igen, az érdekes, hogyha általában a fiatalok telefonon meg, mit tudom én, milyen hálózatokon vannak, közösségi hálózatokra gondolok. Mikor utazunk, ugye Brassó fele, vagy még onnan visszafele is, a gyerekek, tudod, mivel foglalkoznak? A Bibliával. Kinyitják a Bibliát, és hogyha az egyik fölteszek kérdést, akkor hárman fölemelik a kezüket, gyorsan szeretnének válaszolni. És úgy láttam, hogy a Szentírás, persze az a tábor is, meg amit még ajándékba adunk nekik az egyházterülettől, ez is motiválja őket. De úgy vettem észre, hogy nem csak ez motiválja, hanem az, hogy ők olvashatják az Isten szent igéjét, és persze, hogy együtt lehetnek, barátkozhatnak, megismerhetnek más fiatalokat is. Igen. Folytatnám a nulla csoporttal. Az idén egy szép és áldásos alkalmunk volt, azért, mert együtt szerveztük az Észak, a Dél és a Bánság, a 3 egyházterület, és nagyon áldásos alkalmunk volt Székelyon, igen. Több mint 130 gyerek és szülő együtt voltunk egy hétvégen, és ott magasztaltuk a Istent a természetben. Ezek a kisgyerekek is nagyon, nagyon nagy örömmel és boldogan tanulmányoztak a Szentírást. Voltak olyanok is közöttük, testvérek, ezekre gondolok, akik nem tudtak olvasni. Ők csak hallották, hogy az édesanyja, ugye, meg a nagyobbik testvérük hogy készült az olimpiászra. És arra kértek meg, hogy nem lehetne egy olyan megegyezés közöttünk, hogy ők is karikázzák be azokat a válaszokat. És nagyon nagy meglepetésben volt részünk, mert azok a kisgyerekek csak hallották Isten igét, nem tudnak se írni, se olvasni. Fölolvastuk nekik a kérdéseket, persze a nagyobbaknak voltak előkészítve ezek a kérdések, és nagyon jól válaszoltak. És ez egy szép élmény volt számunkra, mert a kisebbek is, ugye látván a nagyobbakat, igen, motiválva vannak, és szeretnék, hogy tanulmányozzák, és hallják Isten szent igéjét. Itt van egy lista a diakról, ugye én nagyon értékeltem, ugye a mi egyházterületünk gyerekeiről van szó, hogy igen, 100 és 96 pont között 24 gyerek sikerült, 24 gyereknek sikerült eljutnia, persze 32, 95, 91 között, és 90, 86, 27, 85 és 80 pont között pedig 28 gyereknek. És úgy, ahogy már említettem, 4 napos utazás Görögországba, egy szép kirándulás lesz, és úgy gondoltuk, hogy nem csak a kirándulás lesz, hanem például, ha valaki nem tud eljutni, nem tud eljönni bizonyos okok miatt, akkor azoknak is nyújtunk egy kis ajándékot.
0: Ez országos szintű megszervezésben kerül sorra, ez a görögországi kirándulás, vagy egyházterületi szintű?
1: Országos, 236 gyerek a 350-ből részt fog venni ebben a szép kirándulásban.
0: Azért az komoly szervezést igényel, és odaadást, egy ilyen programot megszervezni, hát kitartást kívánok, ennyi gyermekkel szükség van rá.
1: Köszönjük szépen, köszönjük szépen. Nem lesz egyszerű, de tudjuk, hogy a Isten velünk lesz, igen, és egy áldásos kirándulásban lesz részük. Beszeretném mutatni nagyon röviden, hogy milyen módon is szervezzük, vagy hogyan történik a bibliaismereti olimpiáz. Például a 2027-es programra is gondolunk, tehát miről, vagy miből készüljenek. Bátorítjuk a gyerekeket, hogy olvassanak. Először olvassák a Szent Igét. Másodszorban tanulják meg kívülről a szövegeket, tehát bizonyos szövegeket meg kell memorálni, ugye, hogy tanulják meg azokat, és hogy maradjon az ők szívükbe, az ők lelkükbe. És harmadsorban a rendszeres tanulmányozást is bátorítjuk. Tehát tanulják a témákat, a bibliai témáit, erről a témáról, hogyan, például a 10 parancsolatról, és akkor fel vannak ott sorolva a biblia szövegek, és azokból is készítünk kérdéseket. 2027-2028 évre bátorítjuk a gyerekeket, hogy tanulmányozzák a Márk evangéliumát, a kisebbek az apostolok cselekedetei első fejezettől 8. fejezetig, és a nagyobbak az egyes csoport 2., 3. és 4. Persze azt is elmondhatom, hogy 25 évig minden fiatal részt vehet ezen a Biblia ismereti olimpiászon. És persze a nagyobbaknak János első levele és Sámuel első könyve. Tehát, hogyha ezeket a fejezeteket, a könyveket elolvassák és készülnek, akkor biztos áldásos lesz.
0: Létezik valamilyen előre elkészített anyag is, amit a Biblia mellett használni lehet, esetleg lehetséges kérdéskörök, vagy útmutatók azért, hogy a felkészülés mondjuk irányított legyen, és az információ, amit el kell sajátítsanak, az biztosabb legyen számukra.
1: Igen, tehát a My Bible applikációban is, alkalmazásban is vannak kérdések. Mi készítettünk kérdéseket román nyelven is, magyar nyelven is, és a gyerekek igen, olvassák az első fejezetet, például Márk evangéliumából, miután befejezték, kinyitják az applikációt, és ellenőrizhetik, hogy lássák, megértették jól, vagy tényleg megjegyezték mindazokat a részleteket, ami nagyon fontos. És az a szép és az érdekes benne, hogy azokból a kérdésekből, amik azokból is lesznek a tesztben, amik megjelennek a My Bible-ban. Most arra készülünk, hogy egy alkalmazást, egy újabb alkalmazást készítsünk a gyerekeknek, olyan értelemben, hogy ne készüljenek csak

0: nagyon közel vannak a technológiához.
1: Mikor várható ennek az alkalmazásnak az elindítása?
0: Még nem tudjuk pontosan, de igyekszünk minél hamarabb elkészíteni. Lassan már folyamatban vannak a tárgyalások, ugye azokkal, akik el fogják készíteni, de egy pontos dátumot még nem tudunk. De igyekszünk, és szeretnénk minél hamarabb elkészíteni. Igen, még lenne egy módszer, egy projekt, egy tevékenység, amin keresztül bátorítjuk a fiatalokat, hogy tanulmányozzák Istennek szent igéjét. Ez pedig az adventista vallás olimpiáz. Ez hogy működik? A minisztérium, nevelési minisztérium fejleszt ezt a programot, ők szervezik az egyház által, és persze itt a tananyag változhatatlan. Ugye nem változik minden évben, de tudjuk, hogy a gyerekek csak egy évet vannak hatodikosak, és így tovább. Akkor, hogyha a gyerek például hatodikos, akkor ott van az ő tananyagja a hatodikos osztálynak. Minden osztálynak megvan külön-külön. Azt szeretném itt hozzátenni, hogy ha valaki részt szeretne venni ezen a vallásolimpiászon, akkor arra bátorítjuk, hogy szeptember, októberben legkésőbb tegye le azt a kérelmet a titkársághoz, hogy ő szeretne az adventista vallást, ugye, vagy a vallásórán részt venni. Megteheti a gyülekezetbe, ugye hétvégén, szombaton, vagy megteheti, hogy egy tanár, hogyha több gyerek van abban az iskolában, akkor egy tanár, egy lelkész elmegy és megtartja velük azt az órát. De feltétlen és nagyon fontos ezt a kérelmet letenni az év elején, hogy igen, én szeretnék adventista vallást tanulni, és akkor részt vehet a vallás olimpiászon. Egy szép tapasztalatot szeretnék megosztani. Itt egy adventista iskolában tanulnak ezek a gyerekek. Az egyik családban nagy gondok voltak, a szülők el akartak válni, és a gyerekek halván ezt a negatív, nehéz tapasztalatot az egyik gyerektől, úgy gondolták, hogy nagyon fontos és nagyon értékes, hogy együtt érezzenek azzal a gyerekkel. És mit tettek? Ott az osztály közepén térdet hajtanak, ugye, és imádkoznak. Leborultak és imádkoztak, hogy a Jóisten lépjen közbe abban a családban, és segítse azt a családot, és ezáltal bátorítsák ezt az osztálytársukat. Tehát ilyen dolgok, ilyen szép dolgok történnek a mi intézményeinkben, az óvodákban, iskolákban, és nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek mindezekért a tapasztalatokért. Röviden megemlítném a Maranatha Adventista Teológiai Liceumunkat. Nem is olyan rég volt egy nagyon szép eseményünk, egy koncert, egy hangverseny. Tudomásom szerint az első ilyen típusú esemény, ami illeti a mi intézményünket. Miért? Mert részt vettek az óvodától a liceumig minden egyes gyerek.
1: A koncert ideje alatt
0: így felléptek. Így van, felléptek, és egy nagyon szép eseményünk volt. Körülbelül olyan 800 személy volt jelen az eseményen. Nagyon-nagyon szép esemény volt, és hálátunk a Jóistennek, hogy igen, anyagi támogatást is kaptunk, mivel hogy ott a Maranatánál van egy szép tervünk, egy picit később visszatérek erre a nagy projektre is. De igen, hálásak vagyunk a Jóistennek az anyagi támogatásért.
1: Két szóra, ha visszatérhetünk a Maranatha liceumra, akkor hogy mit is jelent ez, miben áll ez? Valami rövid leírást, hogyha adnál erről a liceumról. Nem igazán volt szó még itt a keresztút adásában erről az intézményről, ami igen fontos a térségünkben, azt gondolom.
0: Igen, hálát adunk a Jóistennek, hogy az utóbbi pár évben nagyon szépen fejlődött. Jelenleg sok diák tanul a liceumunkban, de mielőtt megemlítném, hány diák,

0: körülbelül mit is választhatnak azok, akik szeretnének jönni a liceumban. Megemlítném azt, hogy igen, keressünk embereket. Keressünk embereket, hívő embereket, adventista tanárokat, azok, akik szeretettel és örömmel átadják a gyerekeknek a magyart, a matematikát, fizikát, stb. Tanításokat, hanem olyanok, akik megértik, hogy milyen fontos Istenről is beszélni. És úgy gondolom, hogy mindjárt be fogok számolni, hogy körülbelül hogyan fejlődött a mi liceumunk az utóbbi pár évben. De itt meg lehet látni, ugye lehet látni, hogy körülbelül milyen tanárok küldhetik el az információkat, itt vannak a képernyőn, telefonszám, meg e-mail, és hogyha valaki érdeklődik és szeretne ott tanítani, szeretettel és örömmel várjuk. Ki is jöhet a Maranatába? Mindenkit szeretettel fogadunk, van óvodánk, van elemi iskolánk, tehát elemi osztályok, és az a nagy öröm számunkra, hogy 2027-től ugye lesz és van egy új előkészítő osztály. Tehát eddig egy volt, és most szeptembertől kezdődik ugye a második. Ez azt jelenti, hogy van érdeklődés. Szülők kérték és jöttek felénk, hogy igen, szeretnék, hogy az ők gyerekük itt a mi liceumunkba folytassa ugye a további igen, tanulmányokat. A gimnázium úgy áll, hogy jelenleg 6. és 7. osztály van, és ugyancsak mostantól kezdődik, vagy fogja kezdeni a 7. osztály. Eddig nem volt a 7. és a 8. Ugye fejlődünk. És ami illeti a liceumunkat, a liceumot, az a teológia ugye szakirány, és van ott reál szakirány is, a természettudományok. Sokan jelentkeznek, sokan szeretnének tanulmányozni, csak egy annyit szeretnék itt röviden megemlítni, mi illeti a teológiát. Az idén 41 személy iratkozott, vagy szeretett volna jönni a mi liceumunkba. Tehát van érdeklődés. Persze vannak szép tevékenységeink is. Picit később visszatérek, hogy mit jelent körülbelül manapság a liceum, hány diák van, és körülbelül hány közülük adventista, és több ilyen részletekre. Be szeretném mutatni most a tevékenységeinket. Mi történik a nevelési osztálynál, ugye nem csak a liceumnál, hanem ami egyházterületünk benn is. Rendszeres felméréseket végzünk, ugye, és főleg az Aracsip szokott meglátogatni, például a marosűvári óvodánknál már ellátogatott, és nagyon értékelte, hogy milyen módon tanítjuk őket, és hogyan mutatjuk be Istent ugye a gyerekeknek, ezt nagyon-nagyon értékelték. A Máramaros szigeti óvodánál is már volt, ugye a Maranátánál várjuk, most az idén fog következni az óvodai szint akkreditálása, és persze igazgató tanácsüléseink is vannak minden óvodánál, azért, hogy bátorítsuk őket, hogy lássuk, hogy ott mi történik, és hogyan történnek a dolgok, tanácsoljuk őket, ők jönnek felénk, hogy körülbelül mire lenne szükségük, igen. És vannak nagyobb projekteink is, ugye új létesítményekről lenne szó. Megemlítném itt a Moiszei iskolát, tehát tervezünk építeni egy iskolát. Ott van egy szép óvodánk, körülbelül 80 gyerek.
1: Tehát akkor már egyfajta munka működik egy ideje. Így van, amire építeni, mint
0: így
1: egy
0: van.
1: Folyamat.
0: Így van. Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy igen, körülbelül 80 gyerek tanul ott a mi intézményünkbe. A Máramaros-szigeti iskola is készül, ugye, ott tartunk, hogy lassan-lassan meg lesz az építkezési engedély, és reméljük, hogy minél hamarabb el fogjuk kezdeni a munkálatokat, az építkezési munkálatokat. Halmiba is van egy szép óvodánk, 50 gyerek tanul a mi intézményünkben, egy kis falu, de hála Istennek vannak emberek, akik megértették és értékeik, hogy körülbelül mi történik a mi óvodánkban. És a Maranatánál megvásároltunk egy 10 áras telket, és készülünk a bővítésre. Persze pénzügyileg is támogatja az egyházterület az intézményeket, az engedélyezés és akkreditációs díjt mi álljuk teljesen, tehát szeretnénk fejleszteni az intézményeinket, és az időszakos felmérést ott 20%-át körülbelül. Missziós projektekre is adunk bizonyos összegeket azért, hogy minél több és szebb missziós projektek legyenek szülőkkel, gyerekekkel, felnőttekkel, és így tovább. Itt egy érdekes dolgot szeretnék megemlíteni. Úgy gondolom, hogy nem volt ilyen áldásos körülmény soha Romániában, illeti a nevelést, és ami illeti a nevelési intézményeket. Miért? Mert 2023-tól errefele, ha valaki úgy gondolja, hogy szeretne nyitni egy óvodát, az engedélyezés pillanatától az állam már finanszírozza azt az óvodát. Eddig úgy volt, tehát 2023-ig, hogy igen, eltelik 3-4 év körülbelül, és addig fizetések, rezsiköltségek, stb. Hát kifizeti, kiállja. Hát a helyi gyülekezet, vagy aki szeretné ezt folytatni, vagy megnyitni azt a projektet, vagy arról a projektről gondolni. Na most változott, és úgy gondolom, hogy itt az az alkalom, hogy igen, használjuk ki ezt a lehetőséget, mert hiszem azt, hogy ha a gyerekek ott vannak, 5 napon keresztül, és nem mi megyünk hozzájuk, hanem ők jönnek hozzánk, hát ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy mi tanítsuk őket, hogy mi vezessük őket Isten fele, és felfedezzék, hogy milyen hatalmas a mi Istenünk. Megemlítném a nagyobb projekteinket is. Az a mi tervünk, és ez a filozófiánkhoz is tartozik, hogy minden megyében, tehát ami illeti az egyház területet, az északi egyház területet, legyen egy oktatási intézményünk. Vannak olyan megyék, ahol még nincs egy sem.
1: Legyen szó óvodáról, iskoláról.
0: Óvoda vagy iskola, igen, de legalább egy intézmény. És hozzátenném, hogy nagyon bátorítsuk azokat a gyülekezeteket, ahol megyeközpontban ugye élik az életüket, és van egy gyülekezet, hogy ott is nyissanak legalább egy óvodát. Legalább egy óvodát. Olyan szépen hozza a szülőket, a gyerekeket, nem csak azért, hogy mit tudom én, ott legyenek egy más óvodában. Tehát az adventista óvoda, az adventista intézmények nem csak úgy mondva más intézmények, tehát még van egy intézmény, egy plusz intézmény, nem, hanem ezekben az intézményekben a gyerekek és a szülők megismerhetik Jézus Krisztust. Itt megemlítném az adventista iskolát, így tervezzük, hogy nézzen ki a Moiszéi iskola. A következő a szigeti, a Máramaros szigeti iskola. Itt a következő képen láthatunk egy telket és egy épületet. Ugye itt a Halmi iskolára is gondolunk, ott is szeretnék fejleszteni és bővíteni, és valahogy bátorítni, hogy fejlődjön, és körülbelül így képzeljük el az új épületet. Persze szükségünk van anyagi támogatásra is, de körülbelül 270 ezer euróról lenne szó, hogy ezt az épületet meg tudjuk vásárolni. Jelenleg a gyülekezet udvarán és az egyik melléképületében tanulnak a gyerekek. De szeretnénk fejlődni, és szeretnénk folytatni iskolával is. Itt egy kis makett arról, hogy körülbelül hogy képzeljük el a maranátai fejlődést. És körülbelül így egy ilyen épületre gondolunk, hogy bővítsük azt, ami már létezik. Megemlítném azt is, hogy a mi egyházterületünkben 9 intézmény létezik. A legnagyobb a Kolozsvári Liceum, és amellett van 8 óvodánk. Tehát egy iskola és 8 óvoda. És a milleti országszinten 56 intézményünk van az országban. És hálát adunk a Jóistennek, hogy igen, több mint 6000 diák tanul a mi intézményeinkben. Na most rátérnék a Maranátára is, ugye kérdezted, hogy körülbelül hogy és mint. Ami illeti az egyház területünket, több mint 750 gyerek tanul a 9 intézményben. Tehát több mint 750, és lassan-lassan ezer fele tartunk. Ami illeti a Maranátát, 440 tanuló diák van ott. És még hozzá fogunk tenni legalább 70-t, tehát lassan-lassan meg fogjuk haladni az 500-at. A mi nagy tervünk az, hogy ha meg lesz az új épület, lassan-lassan közeledjünk az 1000 gyerekhez, 1000 tanulóhoz. Az óvodáinkban körülbelül 310 gyermek van, a Betleni, a Kolozsvári, tehát a liceum mellett még van egy óvoda, a Halmi, Moiszéi, a Naszodi, a Marosújvári, a Szaponcai és a Maros-szigeti óvodában. Vannak sajnos mindenféle gyerekeink, és nem olyan téren mondom el ezt, hogy zavar bennünket, hogy jönnek felénk, hanem mi értékeljük, hogy úgy gondolják, hogy a mi intézményünk tud nyújtani segítséget az ilyen sajátos nevelésű, igényű gyerekek számára is. Ez számunkra egy öröm, úgy mondva, hogy felénk jönnek, és nem mennek egy bizonyos, mit tudom én, intézmény fele. De ugyanakkor elmondhatjuk azt is, hogy igen, nem a legegyszerűbb ilyen gyerekekkel is foglalkozni. Öröm számunkra, hogy tudunk nyújtani segítséget, és értékeljük azokat a szülőket, akik megértik, hogy igen, vannak ilyen gyerekek is, vannak olyan gyerekek is, és köszönjük mindazoknak a szülőknek, akik támogatnak és felénk küldik a gyereküket. Na most ez az érdekes, hogy a 440 diákból, gyerekből, tanulóból csak 111 adventista. Itt hangsúlyoznám azt a gondolatot, hogy igen, mi nem teszünk különbséget, ha ortodox, baptista, pünkösdista vagy adventista. Bárki szeretettel jöhet a mi intézményünkbe, és ez a szám, ugye, tehát egy harmada, ugye, az csak adventista. A többiek tulajdonképpen, egy negyede, bocsánat, a többiek nem adventisták. És még hozzátenném azt is, hogy a pedagógusok, a tanárok, ugye 16 adventista és 37 tanár van a mi liceumunkban. Tehát 16-tól 37-ig nem adventisták. És ez egy előny is lehet, hogy igen, ott a 16 tanártól, 16 adventista tanártól megismerhetik és láthatják Jézus Krisztust az ők magaviseletükben, igen. Itt megemlítnék még egy érdekes története. Ez a Halmi óvodáról szól. Hogyha ott a gyülekezet körülbelül 50 tagú, igen, az az 50-50 valahány gyerek, mely tanul ott a mi óvodánkban, hoz magával, és itt a következő képen lehet látni, hoz magával legalább még egy annyi szülőt is. De itt, ahogy láthatjuk, a gyülekezet tele van. Ez azt jelenti, hogy igen, ők jönnek hozzánk. A gyerekük által, és a gyerek által mi megosszuk velük az örök evangélium jó hírét. És ez számunkra egy nagy áldás és nagy öröm, mert ugye, ahogy már említettem, egy dolog az, hogy szervezek egy eseményt egy nap, két nap, egy hétig, ugye, egy evangelizációs sorozatot. Eljönnek az emberek, és elmennek. De az óvodában nem csak egy hét, nem csak két hét, nem csak egy hónap, nem csak két hónap, hanem pár évig ott vannak velünk, és tanulmányozzák Isten szent igét. Minden reggel énekelnek, minden reggel van áhítat, minden reggel találkoznak a jó Istennel, és az a tanár, az a tanítónő, az óvónő tanítja őket, és oda vezeti a kis szívüket, a lelküket, hogy felfedezzék, hogy megtalálják az igazi megváltót. És olyan jó tudni azt, és olyan jó tapasztalni, hogy igen, ezek a kisgyerekek elmennek haza, és azt mondják a szülőnek, apa, most imádkozunk. Azt mondja az egyik szülőrendőr, szülő hazament a gyerekkel, és azt mondja, nézd meg, itt van az ebéd, kérlek ebédet, és azt mondja a kisgyerek, apu, várjál, ne szaladj, először imádkozunk, és te is itt kell maradj, imádkozunk, és csak utána fogom megenni azt az ételt, amit készítettél számomra. Vagy mások azt mondják, tudod, azt hallottam, azt tanultuk az oviba, hogy nem mindenféle hús tiszta, nem mindenféle hús jó ugye az ember számára, hogy azt elhasználja. És ugye a szülő azt mondja, jó, de honnan tudod? És a gyerek azt mondja, nézd meg, itt írja, a Bibliában. Nagyobbak, persze nem az óvodásokra gondolok. De igen, vannak ilyen szép tapasztalataink is. Szeretnék még egy gondolatot megemlíteni. Albert Einstein mondta valamikor, és azt mondta, hogy a jó tanár nem csak tudást ad át, hanem önálló gondolkodásra nevel. Ez a mi célunk. Ezt szeretnénk megvalósítani a mi gyerekeinkkel. Hogy a tanáraink által ne csak ugye utánozzák azt, amit valamikor láttak, hanem hogy tudják elhatározni, ugye, hogy volt Dániel, ugye, hogy volt József. Már nem volt ott a szülő. De az oktatás, a tanítás, amit otthon az édesapja és az édesanyja ugye átadott, az megmaradt is. Aszerint döntött el, hogy ez helyes, vagy ez helytelen. És az utolsó idézetet, ami White Helen írásaiból van, a következő: a nevelés és a megváltás műve egy és ugyanaz. Ez fantasztikus. A nevelés és a megváltás. Tehát tulajdonképpen a nevelés által Mi oda vezetjük a gyerekeket, hogy igen, megismerik Jézus Krisztust, átadják az ők életüket, és nap mint nap szép példát mutatnak minden kollega, embertársak, szülők, nagyszülők iránt. Igen, ez egy szép, nagyon szép gondolat, és ez motivál, és ez bátorít, hogy menjünk tovább. Habár vannak kihívások, vannak lehet nehezebb pillanatok is, de tudjuk, hogy igen, mi itt vagyunk, a megváltás műve terén. És hogyha még elmondhatnák valamit, az a következő. Minden egyes iskolánkban nincs több, mint 50% adventista gyerek. Ez mit, miről tesz valóságot, vagy miről beszél, miről van szó itt? Hát az, hogy minden egyes intézményünk egy missziós terület. Igen, ott beszélhetünk a szülőkkel Istenről, ott beszélhetünk a gyerekekkel, és hogyha a gyerek jól érzi magát abban az intézményben, a szülő is föltesz egy kérdést, de miért érzi jól a gyerek? Vajon mi van ott? Vajon mi az a különleges? És én úgy veszem észre, hogy a mai társadalom valahogy felébredt, valahogy úgy látja, hogy az, amit tanít a világ, az nem jó. És ennek köszönhető, vagy ennek az eredménye az, hogy ilyen sok gyerek szeretne jönni a mi adventista intézményünkbe.
1: Köszönöm ezeket a gondolatokat, amelyeket megosztottál, és látom, hogy elég tétellel, örömmel mondtad el mindezt ebből a munkából. Hát sok erőt kívánunk, és kitartást, mert valójában a nevelés és a megváltás az együtt halad. Egy és ugyanazon munka, nevelődünk, és Jézus Krisztus által megváltatunk. Köszönöm, hogy elfogadtad a hívást erre a beszélgetésre, és további áldást és erőt kívánok a munkád során.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Dan Robinson lelkipásztor beszámolóját hallhatták a hetednapot ünneplő Adventista Egyház, Észak-Erdő Egyház területének nevelési osztály igazgatójától, aki bemutatta az iskolai tevékenységeket, az óvodai tevékenységeket, az intézmények számát, résztvevők számát Észak-Erdélyben, illetve a vallásolimpiáz, bibliaolimpiáz kérdéskörét is, amelyre bátorítunk minden kedves fiatalt, hogy vegyenek részt ezen a programon, hiszen szeptembertől, igaz, ebben az évben elindult és elindul ez a program. A 2027-es szezonra ajánlom, hogy minél többen iratkozzanak fel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, a viszontlátásra!

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tovább megyünk azon a kivezető úton, ami, ha elindulunk, akkor a depressziót magunk mögött hagyhatjuk. Talán egy kicsit tekintsünk vissza, hogy milyen dolgokról is beszéltünk eddig, a súlyos depressziónak milyen tünetei lehetnek. Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy az a betegség hát úgy ránk tölt. És azt tapasztaljuk, és az orvosi kutatások is ezt bizonyítják, hogy a legtöbb betegség, amiben beleesünk, vagy amit elkapunk, azt az életmódunk okozza. Ahogyan élünk, amiket eszünk, ahogyan cselekszünk az életünk során, önmagunkat hozzuk olyan helyzetbe, hogy a betegség megtámadjon bennünket. Hát ha a betegséghez egy lejtőn jutunk el, akkor ezen a lejtőn visszafelé is lehet jönni, nem? Nem csak lefelé. Ha az életmódunk visz lefelé, akkor az életmódunk megváltozásával vissza is tudunk jönni ebből. És a megszerzett betegségeket ilyen módon le tudjuk küzdeni. Ha a mély szomorúság vagy üresség érzéssel fog elvennünket, apátia, izgatottság vagy nyugtalanság, ha alvás zavaraink vannak és nem tudunk pihenni éjszaka, és ami súlyunkban is változás következik, de vagy nagyon lefogyunk, vagy nagyon meghízunk, ha összpontosítási zavaraink vannak, ha túlzott bűntudatunk van, apró dolgokon is vannak, akik egyszerűen a legkisebb dolgot, ha nem jól csinálnak az életükben, akkor olyan mélységes fájdalmat, csalódás és bűntudatot éreznek, hogy szinte elmegy az élettől a kettő. Ez is egy tünete annak, hogy valaki depresszióba kerül. Amikor olyan nem ér semmit az én életem. Nem ér semmit az élet, és bizony sokan a fiatalkori depresszió következtében elvetik maguktól. Az életet öngyilkosságba menekülnek, hogy állandóan kimerültek. Amikor reggel fölkelnek és valaki rájuk nézett, egész ilyen dolgoztál, ahelyett, hogy aludtál volna. Olyan fáradt, olyan gyenge, kimerült vagy. Ez is ennek a tünete. Ennek az oka. A depresszión életmódváltozással nagyon sokat tudunk javítani, és elkerülnek ki. Neil Nedley ír egy esetet Amandáról, aki nagyon súlyos problémákon ment át, hogy a végén már igen erős antidepresszánsokat kellett szednie. Meghízott néhány hónap alatt 10 kilót szedett fel, és aztán csak gyarapodott a súlya, és aztán mély depresszióba esett, és utána pedig visszafogyott, és a testsúlya állandóan ingadott. Mivel az időnk elég kevés, azért csak nagy léptekben tudok beszélni azokról, az életmódbeli dolgokról, ami segít kijönni a depresszióból, illetve segít elkerülni azt, hogy belejussunk. Nagyon fontos a napfénynek a szerepe az emberi életben. Rendkívül fontos, majd még időzünk nála. Nagyon fontos, hogy a negatív gondolatokat elkerüljük. Nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy rossz kedvűek vagyunk, és a másiknak elkezdünk rossz dolgokat beszélni, és egyszer csak a másik azon veszi észre magát, hogy ráragad ez a rossz kedv. Ja, és akkor olyan borús az élet, hogy nem jól lenne sokkal jobb, ha megtanulnánk pozitívan gondolkodni. Hallott valaki John Knoxról? Britannia egyik legnagyobb reformátora volt, és ez volt az ő általános jelmondata, ez is jó lesz valamire. Olyan helyzet alakult ki, és olyan üldözésben volt része, hogy végül elfogták, és halálra ítélték, és vitték a kivégző helyre. Hát nagyon ismerték őt a katonák, sokszor elfogták, és sok szenvedésen ment át. Elfogták őt, a kezét hátra kötötték, és felültették egy lóra, amelyen a vesztőhelyre vitték őt. És a katonák elkezdték gúnyolni, hogy nagyon, ez most mire lesz jó? Most aztán megfogtunk, és nem fogsz elmenekülni. Nyugodt arccal azt mondja, ez is jó lesz valamire. És vitték a vesztőhelyre, és aki vezette a lovat, valami módon megbírt vele. Lehet, hogy egy angyal egy kicsit megpiszkálta a lovat, és levetette a hátáról. És ahogy össze volt kötve a keze, eltört a karja, ahogy levágódott a lóról. És Angliában volt egy nagyon szigorú törvény, hogy a halálos ítéletet csak épp embereken lehetett végrehajtani. Mivel eltört a karja, nem volt épp. És nem hajthatták végre rajta az ítéletet. És az gondoskodó Isten megmentette őt, hogy tovább hirdesse az evangéliumot. Ha ez az ember kétségbe esik, és elhagyja minden reménysége, akkor valószínű, hogy ott fejezte volna be. Miért ne tudnánk szert tenni egy ilyen pozitív gondolkodásra? Ha eltelik otthon egy pohár, vagy egy tányér, vagy valami baj történik, jóvá lehet haraggal, vagy tűzzel tenni azt? Összeállnak a cserepet? A ti anyák megdolgáljátok a lányokat, hogy de ügyetlen voltál. Már nem tudom, itt a lányoknak szokása mosogatni, de jóval megszokják. Hát nem lenne jobb azt mondani, hogy hagyjad, hát fogyó eszköz. Én is lejthettem volna. Nem lehetne így sokkal jobban a családi békét, a szülők és a gyermekek közötti szoros kapcsolatot elmélyíteni. Ami megtörtént, megtörtént. Milyen csodálatos a mi Istenünk. Nem azon bántódik, hogy milyen hálátlan volt az ember az édenkertben. Hogy minden jóval körülvette, és mégis ellene fordul, és áthágta a szavát, és engedetlen lett. Isten nem felhánykolgatja, hanem azt mondja, hogyan menthetné őt meg. Ha önmagam feláldozása árán menthetem csak meg, megteszem. Nincs a világ mindenségben még egy olyan pozitív lény, mint Isten. Aki úgy gondolkodna a legtragikusabb helyzetről is, mint ahogyan ő. Ha mi Isten gyermekeivé válunk, akarunk Isten gyermekeivé lenni? Igen? Meg kell tanulnunk Istentől a pozitív gondolkodást. Jézus azt mondta, hogy Atyám, én megváltom az embert. És amikor eljött az ideje, azt mondta, elülök erre a földre. Hogy a te akaratodat végrehajtsam, hogy a te törvényedet betöltsem, és megváltsam az embert. Igen, meg kell keresnünk azokat a dolgokat az életben, amik segítenek rajtunk túljutni bizonyos dolgokat, a dolgokon. Igen, nagy szerepe van annak, hogy mi nyugodtan tudjunk aludni éjszaka. Hogy megszoktassunk magunkat, amikor a munkának az ideje van, akkor dolgozzunk, amikor az alvásnak az ideje van, akkor nem kell hajnali kettőig töprengeni, hogy majd holnap mit csinálok, meg holnap majd mit teszek. Jézus azt mondja, minden napnak elég a magad. Ne aggódj a holnap felől, majd a holnap aggódik önmaga felől. Nem lenne jó elsajátítani ezt a tulajdonságot? Így élni az életet? Ne aggódj a holnap felől. És amíg éjjel gyötrelmesen kigondolsz, ilyen két óráig, reggel fölkelsz, és minden helyzet megváltozott, és egészen más kell tenni. Hát, hogy a holnap aggódjon önmagáért. Milyen fontos a naponkénti lelki gyakorlat, milyen fontos, hogy az Isten igéjét naponta a kezünkbe vegyük. Elmélkedjünk az Isten szeretetéről, elmélkedjünk a megváltozásról, megváltás szépségeiről, az isteni gondviselésnek a csodáiról, akkor mi lehetünk felemelkedni az Istenhez, és erőre kapunk. Nagyon fontos a rendszeres testgyakorlás, a mély létező gyakorlat. Amikor én születtem, édesanyám annyira megerőltette magát, falfekvéses voltam, hogy a látó idegei kezdtek sorvadni. És hát már olyan 16-17 éves lehettem, ugye az emberek súlyzózik, meg légzőgyakorlatozik, meg nem tudom itt a fiúk mit csinálnak. És észrevettem önmagamon, hogy amikor ilyen mély légzéseket csinálok, az nagyon komoly hangulatjavítást eredményezne. Olyan könnyűnek, frissnek, vidámnak érzem magam is. Édesanyámnak megtanítottam ilyen légzőgyakorlatokra. Éveken át emlegette, hogy fiam, olyan jót tettél velem. Igaz, hogy kiszellőztettünk, és lehetne légzőgyakorlatokat csinálni most, de kérem, hogy otthon gyakorolják. Mert a legtöbb problémánk abból van, a lesz idő, majd beszélek róla, amikor az agy vér ellátásának, az oxigén tartalma 95% alá süllyed. Ennek a legnagyobb oka az, hogy ilyen pihegő légzés. Az oxigén, a vér oxigén tartalmát mélyen lecsökkenti. Amikor itt vagyunk, akkor is húzzuk hátra a hátunkat, és egy-egy mély lélegzést gyakoroljuk. Amikor rácsodálkozunk az Isten dolgaira, tegyük csak ezt, egészségünkre válik. Testi és lelki egészségünkre. És amit talán sokan nem tudnak, hogy milyen óriási szerepe van a klasszikus zenének az ember heti állapotát illetően. Komoly vizsgálatok történnek erről. Az egyik gyülekezetemben, Veszprémben volt egy karvezető, aki nagyon szerette a komoly zenét, és úgy beszélgettünk egyszer, hogy hát a fiatalokat is hozzá kellene szoktatni a komoly zenéhez. És azt mondja nekem, tudod, atyám, fiam, mit figyeltem meg? Hogy amikor ezek a fiúk, lányok kijönnek a diszkóból, akkor törnek, zúznak és mennek bele az árokba, meg neki a fának. Mert az ördögök szinte ilyen tévolyult állapotban viszik ők. És megfigyeltem, hogy amikor az emberek jönnek ki a komoly zenei hangversenyről, milyen ünnepélyes a magatartásuk, milyen emelkedett az érzésviláguk, mert megvidámodnak, mert lélekben nem esetnek a komoly zenei hangversenyben. Nos, hát nagy léptekkel kellene előre mennem, ugye még biztos emlékezünk arra, amikor divatba jött az Elvis. Az Elvis-ot azért találták ki az amerikaiak, mert rájöttek a tudósok, hogy a népesség légzése elégtelen. Ha nem végeznek testgyakorlatot, nem jut elég, hogy az él az angol levegőt jelent. Tehát a szervezet, a vér nem jut elég levegőhöz. És azért ezeket a mozgásokat, a kocogást, az aerobikot, az uszást, a kerékpározást bevezették és népszerűsítették, és ezt gyakorolták. Ha rendszeres testmozgást végzünk a levegőt, a légzésünk felgyorsul, és mély légzésre kényszerülünk a testmozgás következtében, ez növeli a szerotonin szintet, ami agyunkban. És ha a szerotonin megfelelő mennyiségben van az agyunkban, akkor mi nem történik bennünk? Akkor nem fogunk depresszióba zuhanni. Vagy ki fogunk jönni, akkor a mi agyunknak a működése megfelelő lesz. A depresszió visszaszorítására sokkal jobb, mint a gyógyszer. Óriási reklám van most az Advil Ultra föl. Nem tudom, ismerős-e. Ez olyan erős fejfájás csillapító és fájdalom csillapító, hogy súrolja a drogoknak, a drogáltal történő fájdalom csillapításnak a határa. És ahelyett, hogy az emberek az életmódjukat változtatnának, inkább a gyógyszerek méreg tartalmát hogy a fájdalom érzetet csökkentsé. A testmozgás enyhíti a szorongást, és mindazokat a problémákat, amelyekről mi szenvedünk. És ha ezt gyakoroljuk, akkor megelőzhetünk sok mindent a mi életünkben. Ha állandó testmozgáshoz szoktatjuk magunkat, akkor ma ebben a világban, amikor a koleszterin rendkívül nagy kárt tesz a szívizomzatban és a koszorúsejtben és egyáltalán a mi egész érhálózatunkban, a mozgás pozitív koleszterin, HDL koleszterin termel a szervezetünkben. Az ereink sokkal rugalmasabbak lesznek, és nem olyan, hogy el lehet törni, mint egy megmeszesedett valami. Csökkenti a vérnyomás. Sokkal jobb, mint bármilyen vérnyomás, amit szedhetünk. Javítja az inzulin érzékenységet, erősíti a csontokat, segít korlátozni az elhízást, csökkenti az evető képződést. Akármit föl lehet sorolni. Isten nem tétlenségre, hanem mozgásra teremtett bennünket. Ha alacsony véroxigénnel rendelkezünk, ha a testünkben keringő vérben kevés az oxigén, akkor ez rontja az izomműködést, és úgy érezzük, hogy jaj, de alig bírom fölemelni a lábamat, és akkor fáj itt is, és fáj ott is. Rontja az anyagcsere funkciót, különböző problémákat okoz. Napokon át belépszorulhat a salak, ami visszaszívódik aztán a bélbolyókon keresztül, és csak a méreg nem tud kiürülni, hanem tovább mérgezi a sejt, a testünket. Izomsorvadáshoz vezet, és a fizikai teljesítő képesség napról napra csökken. Akkor azon veszünk észre magunkat, mindig kevesebbet bírunk, sajnos. Mind ezeken komolyan javíthat. Mindig, amikor ülünk, bárhol, akár a televízió előtt, akár a gyülekezetben, akár a közösségi alkalmakon. Fontos, hogy hogyan lélegzünk, hogy milyen a mi testtartásunk. Ellen White 100 évvel ezelőtt már felismerte, Isten lelkének a tanácsára felismerte, és a tanácsokkal, a tanároknak és a diákoknak a következő tanácsolta. Aki egyenesen ül és áll, leghelyesebben lélegz. A tanító vezesse tanulói vésse tanulói lelkében a mély léglegzés fontosságát. Én most szeretném mindenkinek a lelkébe vésni. Amikor kimegyünk az utcára, az udvarra, gyakoroljuk tudatosan, hogy egy mélyet lélegzünk, vagy sokat, sokszor mélyen lélegzünk. Felfrissülünk ezáltal. Sokan, amikor kimennek zárt helyből, és kimennek a levegőre, önkéntelenül mélyen lélegeznek, nem? Miért? Mert a szervezet igényli, a szervezet tudja, hogy oxigén hiányos környezetben voltak, és pótolni kell az oxigént. De ez tudatosan is lehet. Magyarázza el a tanár, hogyan segíti elő a légzőszervek egészséges működése, a vérkeringés, hogyan eleveníti meg az egész szervezetet, miként serkenti az étvágyat, mozdítja elő az emésztést, és hogyan segít egészséges, mély álomhoz. Mit olvasunk itt? Ha helyesen lélegzünk, akkor a vérkeringésre jó hatással van. Serkenti az étvágyat, elősegíti az emésztést. Azok a fiatalok, akik olyan nyafkák, amikor Péter reméjük teszik, vacsora előtt egy órával ki kellene küldeni őket, ásszák meg az egyik helyet, holnap este a másikat, és az emésztő szervezetünk, az emésztőrendszer sokkal pozitívabban működik, és ha kiürül belőlünk a táplálék, akkor jó lesz az étvágyunk, nem? És jól tudunk éjjel aludni. Így nem csak a testet frissíti fel, hanem a lelket, megnyugtatja. Amikor a tanító ismertette a mély légzés fontosságát, figyeljen oda, hogy az a gyakorlatban is megvalósuljon. Írjon elő olyan testgyakorlatokat, amelyek előmozdítják a mély légzést, és törekedjen arra, hogy ez a szokás megalapozódjék a tanulóban. Ez a lényeg. Amit Ellen White leírt 100 évvel ezelőtt, azt Amerikában 15-20 éve fedezték fel, hogy ennek

0: kösszinggel, hogy az ember azt mondaná, honnan jöttek ezek? És hova mennek haza? Hát ahova haza mennek, ott elvédik ezt. A komoly zenének, a klasszikus zenéről megállapították, hogy igen hatékony még azok között is, akik nem igazán hangolódtak rá a komoly zenére, akik nem szokták meg. Ide gyógyászati intézetekben kipróbálták a pácienseket, hogy zenéhez egyáltalán nem értő pácienseknek játszottak komoly zenét. Tehát nem Bartókot, de Bartókot. És az úgy lecsendesítette őket, pedig semmilyen zenei hűvelségük nem volt. Az elején beszéltem arról, hogy nagyon fontos a napfényterápia is. Megállapították amerikai tudósok, hogy a nap zenél. Hallották? A napkutatók felfogták azokat a pulzáló jeleket, amelyek a nap felszínéről jönnek. Saját emberi füllel nem lehetett hallani ezt, lelassították őket, ezeket a pulzálásokat, és bizonyos, hát ilyen gépi moderálás után egy élvezhető, nagyszerű zenét nyernek. Isten még a napot is úgy helyezte el, hogy ne csak a természet életét biztosítsa, hanem még az emberi életre is jó hatással lehet. Nem csodálatos, ami Istennek. Nem úgy van, ahogy a Szentírás mondja, hogy az utolsó napokban nagyra lesz a tudás. És az emberek felfedezik a Teremtő csodáját, a Teremtő hatalmát, ahogyan ő a különböző teremtményeket, teremtett dolgokat felruházta a legpozitívabb dolgokat. Tanuljunk meg úgy gondolkodni ezekről, ahogyan Isten gondolkodik mi rólunk. Tanuljunk meg úgy gondolkodni a gyermekeinkről, a férjünkről, a feleségünkről, a rokonságunkról, a testvérektől, ahogyan Isten gondolkodik rólunk. Olyan pozitívan, olyan szeretettel, és akkor boldog lesz az életünk, és áldás lesz a mi életünk.
1: Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem minden csütörtök délután 4 órától.

Örömmel köszöntöm Önöket. Egy érdekes könyvvel foglalkozunk, aminek én egy még érdekesebb főcímet adtam, a vendégből lett áldozat. Azért adtam ezt a címet, mert ez valóság a könyvben, a könyv tartalma szerint. Ugyanis egy különleges dolog történik a könyvben, ezzel még foglalkozunk később, de bevezetésképpen hadd mondjam el, hogy azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy Isten népe, és Isten csak őket fogja megvédeni, azok az emberek azt gondolták, hogy Isten meghívta őket egy vacsorára. És egy különleges dolog történt velük, amikor elmentek erre a vacsorára, a példabeszéd szerint, akkor ők lettek a teríték az asztalon. Tehát fordult a kocka, nem tudom, hogy így járt-e már valaki közülünk, ha járt volna, akkor biztos, hogy nem lenne itt. De most képzeljük, hogy elmegyünk egy olyan törzshöz, ahol azt gondoljuk, hogy majd mi ezt valami mást, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy üdvözlünk itt, és hát majd a vacsora az önből fog készülni. Egy kanibáloknál ez sűrűn előfordul, van és egy ilyen történet egyébként, ami nagyon tetszett nekem egyszer, amikor egy ilyen törzs megtért a Biblia hatására, és a nyugati útépítők ott elkezdtek utat építeni, akkor elkezdték a törzs tagjainak mondani, hogy ne hallgassatok a Bibliára, mert nem kell arra hallgatni. És akkor azt mondta az egyik, a törzs egyik tagja, hogy dehogy nem, jó könyv az a Biblia, jó könyv. És amikor már több egyszer elmondta, akkor elmondta ez a törzs tag, hogy hát tudja uram, hogy ha nem hallgatnék a Bibliára, akkor tudja, mit csinálnék én most magával? Na, megenném, mert ezt szoktuk tenni korábban, és a Biblia hatására hagytuk el. Gondolja, hogy tegyen félre a Bibliát? Azt mondta, hogy ne. Jobb, hogyha olvassa a Bibliát. Tehát a vendégből lett áldozat Sofóniás könyve. A könyvnek a felépítéséről annyit mondanék, hogy korban, hogyha elhelyezzük, akkor itt egy táblázat, ami jól ábrázolja, hogy a proféták és a királyok hogyan következtek egymás után. Itt van Sofóniás, ugye Manassé uralkodásának a vége felé teheti a táblázat Sofóniás, és a déli országrésznek a profétája volt Sofóniás proféta. Lehet látni, hogy már a vége felé tart. Itt Júdának a történelme, ugye ez itt a deportálás, ahogyan Júdának a népét elviszik. Ekkor már azt is láthatjuk, hogy Izrael tulajdonképpen megszűnt létezni, az északi országrész az megszűnt létezni, úgyhogy már csak a déli országrész volt. Azért is fontos ezt így összefüggésében látni, mert jól ismerhették Izraelnek a történelmét a júdaiak, tudhatták azt, hogy ha Isten ellen lázadnak, akkor annak igen szomorú következménye lehet. Ugye itt a deportálás lett a következménye, azonban ők sem tanultak belőle, bár itt a fehér királyok jelzik, hogy időnként volt egy jó királya Júdának, egy istenfélő királya, azonban mégis lehet látni, hogy ugyanazon az úton haladtak, mint az északi országrész, nem félték az Istent, és amikor proféták jöttek, ugye közöttük Sofóniás, ezek mind-mind hát nem barátságos üzenettel jöttek a néphez, hanem intő üzenettel, azért, hogy felhívják a nép figyelmét, hogy ideje visszatérni a helyes útra, ideje Istentől valójában félni. Úgyhogy a Sofóniás könyvének a címe az kétféleképpen került magyar nyelvre fordításra. A Károlyi fordítás úgy mondja, hogy Sofóniás. Sofóniás, a Szent István társulat fordítása azt mondja, hogy Sofóniás, és a Biblia tanácsnak a fordítása pedig Zofóniásként adja vissza a proféta nevét. A Héber kánonban Cöfányának nevezik a profétát, és ez annyit jelent, hogy Jahvé elrejt, vagy az Úr megőrizett, vagy megőrzött, ez a jelentés a névnek, és emögött a név mögött is egy sajátos esemény húzódik meg, méghozzá a proféták üldözésének a kora, amikor a proféták és Istenhez hűséges embereket üldözték, és a proféta neve az mit jelenthet vajon, hogyha ezt így ebbe az összefüggésbe helyezzük el? A sok áldozat között, akik áldozatul estek az üldözésnek, őt Isten megőrizte. Ugye erre utal, lehet, hogy a születésére utal ez, vagy nem tudjuk pontosan, de valószínű, hogy az üldözéssel kapcsolatos. Tehát Sofóniás jelentése a Biblia hebraikában, a Héber Bibliában, amit találunk, a Cefánia, az Úr elrejt, vagy az Úr megőrzött, ez a jelentése. A proféta érdekes módon négy nemzedékre vezeti vissza az ő származását, és ennek is van teológiai jelentősége. Hogyha az első verset olvassuk, akkor azt látjuk, hogy azt mondja, Sofóniásnak a Kusi fiának, aki a Gedáliás fia, aki Amáriás fia, aki Ezékiás fia, Jósiásnak az Ammon fiának idejében
uralkodott, tehát négy nemzedékre vezeti vissza az ő származását. Ez nagyon érdekes, mert ez szokatlan dolog, viszont valószínű, hogy megvan az oka ennek, hogy miért vezeti vissza négy nemzedékre. Egyrészt azért, mert ez királyi nemzedék, ugye Ezékiás leszármazottja, Sofóniás, tehát királyi családból származik, nemesi családból származik, és így ő első kézből tudja azt, hogy mi folyik az országban, különösen a felső 10 000 rétegeiben, vagy köreiben, hogy mi az, amit cselekszenek az uralkodók, a vezetők, jól ismeri a népnek és a vezetőknek a bűneit. Ezért jogosult, amikor, mint próféta fellép, hogy állást foglaljon és ítéletet mondjon Isten megbízásából a nép bűnei fölött. Zsidó származását is feltehetőleg próbálja erősíteni, ugyanis az ő édesapjának a neve Kúsi, az nem zsidó név, hanem sokak szerint etióp név. És feltehetőleg védekezésre kényszerült Sofóniás, és ezért ő bizonygatja azt, hogy ő valóban júdeabeli származású, nem pedig valamilyen külföldi vér csorog az ereiben. Ezért vezeti tovább, hogy ő valójában kitől is származik, mert Kúsinak a neve az nem egy szokványos zsidó név, és emiatt valószínűleg sokan kételkedtek az ő zsidó származásában. Hogyha megnézzük azt, hogy mikor lépett fel, kik uralkodtak, melyik évében kezdett el szolgálni a királynak, akkor azt látjuk, hogy 25 éves lehetett Sofóniás, a próféta akkor, amikor elkezdte az ő szolgálatát, méghozzá Jósiás királynak az idejében, még a jósiási reformok elé tesszük azt az időszakot, amikor ő ezt a könyvet megírta, vagyis hogy ezt az üzenetet közvetítette Izraelnek. Krisztus előtt 639-től 609-ig tesszük az ő szolgálati idejét, ez az időszak, amikor ő Izraelben szolgált. A korát, amint mondtam, a reformok elé tesszük, azért is, mert itt még nem tükröződnek vissza az üzenetben a reformnak a hatásai. Könyvének címiratán kívül többször nem fordul elő a neve, és a proféciában sincsen semmilyen életrajzi utalás, és máshol sem találkozunk az ő nevével, bár vannak hasonló nevű emberek, akikkel találkozunk, vagy személyek, akikkel találkozunk az Ószövetségben, azonban ővele nem találkozunk többet, tehát nem tudunk többet magáról a profétáról. A könyvről egy pár szót hadd mondjak, hogy mi is jellemzi a könyvet. Eredetiségét és egységét nem kérdőjelezik meg, általában elismerik. Persze ez olyan dolog, hogy mindig vannak olyan szélsőségesen kritikus tudósok, akik bizonyos kérdéseket tesznek fel, de általánosságban elfogadottnak tekinthetjük a könyvet. Ez azért is érdekes, mert ugye a 18.-19. század Biblia kritikája szinte minden újszövetségi és ószövetségi könyvet megkérdőjelezett a hitelességét illetően. Úgyhogy például az Új Szövetség könyveiből, majd később még tanulni fogják, volt olyan időszak, amikor csak 3 könyvet fogadtak el a bibliakutatók és kritikusok hitelesnek, azt mondták a 27 könyvből, hogy 24 az nem hiteles könyv. Annyira erős volt a bibliakritika, de az utóbbi időknek a feltárásai, legyen az régészeti feltárás és kutatások, amikor tekercseket kutatták, sorra megszégyenítették ezeket a kritikákat, úgyhogy most már jelentős bizonyossággal állíthatjuk, hogy a kezünkben tartott Biblia az valóban hiteles könyv. Ugye nagy segítséget nyújtott ebben többek között a kumráni tekercsek megtalálása és más ilyen források, amelyek az eredeti tekercseket hozták felszíre, és rámutattak arra, hogy tulajdonképpen a Biblia, különösen az Ószövetség iratai, azok az évszázadok során, azok úgy lettek átörökítve az utóbbi nemzedéknek, hogy jelentős változásokat nem hajtottak végre azokban. Ez azért érdekes, mert nagyon sokáig ugye azt tanították még a mi iskoláinkban is, hogy a középkorban írták a Bibliát, vagy átírták a Bibliát, vagy meghamisították. Ezt nyugodtan el lehet vetni. Az a könyv, amit a kezünkben tartunk, az hiteles. És amikor kisebb változtatásokról beszélünk, akkor tudni kell, hogy mi volt a zsidók számára a kisebb változtatás a Bibliában. A kisebb változtatás az egy pont eltérés, itt-ott egy írásjel eltérés, egy szó eltérés az már nagy változtatás. A Biblia másolók, amikor másolták a Bibliát, akkor úgy másolták, hogy minden betűt megszámoltak az eredetiben, és minden betűt megszámoltak a másolatban. Megszámolták, hogy melyik a középső betű az eredetiben, és melyik a középső betű a másolatban. Nem lehetett eltérés a kettő között.
megszámolták azt is minden oldalon, hogy mennyi a betűk száma, hogy ne legyen eltérés az eredeti és a másolat között. Rendkívül pontosan végezték el a másolatokat, és ha valamelyik másolat nem felelt meg az elvárásoknak, akkor azt meg kellett semmisíteni, annak érdekében, hogy ne maradjon fel hamisítvány. És így a Bibliának a könyvei, hogyha azokat megvizsgáljuk tudományos eszközökkel, akkor a tudományosság igényesség alapján azt lehet mondani, hogy jelentősen megbízhatunk a rendelkezésre álló iratokban, így Sofóniás könyvében is. Mind a konkrét ábrázolásban, mind a sötét jövő előrevetítésében kitűnik, és nem csak nyelvi szempontból, hanem művelődés történetileg is figyelmet érdemel. Ugye Sofóniás nagyon komoly üzenettel lép fel, nagyon kritikusan lép fel. Nem tudom, hadd kérdezzem, ki az, aki olvasta ezt a könyvet? Ketten, hárman olvasták, érdemes elolvasni, akkor élethűbb az, amit most mondok, jobban el tudják helyezni, de hogyha elkezdik olvasni, akkor látják, hogy rengeteg kritika van Izraelre nézve ebben a könyvben, és ez nagyon érdekes azért, mert nagyon sok olyan dologra világít rá a könyv, ami a kornak a történetét is feltárja előttünk, mert sokat beszél vallásokról, vallási befolyásokról, hagyományokról, amelyek ebben a korban Izrael népét jellemezték, és a könyv azt is feltárja előttünk, hogy Izrael az igaz Isten imádatán túl még milyen vallásokhoz kötődött, és milyen vallásokból importált a saját vallási világába különféle elemeket, mert ezeket külön-külön mind megrója a Sofóniás próféta, ezzel nagyon jó képet ad arról, hogy abban a korban milyen vallási élet volt Izraelben. Fő mondani valója teológiai szempontból elsősorban etikai és eszkatológikus természetű. Etikai vagy erkölcsi, azt is lehetne mondani, ez azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolatát vizsgálja Izraelnek, ez a könyv, és ez alapján feddi meg, és eszkatológikus természetű azért, mert előre tekint, hogy Isten ezt a szakaszt egyszer le fogja zárni. Véget fog vetni ennek a helyzetnek, ami jellemzi most Izraelt, és ítélet fog következni Izrael népére. Küzd a hibák, a bűnök, a vétkek ellen, és a föld szegényeihez is szól, és igazságra, alázatra buzdítja a népet. Ezt a második fejezet harmadik versében olvashatjuk például, hogy keressétek az Urat mindnyájan a föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Ez jelzi azt, hogy még van lehetőség, de az már annyira kevés, hogy még ha keresik sem biztos, hogy oltalmat nyernek az Úr haragjának a napján az ítélet előtt. Az eszkatológus szempontok alapján a központi gondolata a könyvnek az, hogy Isten vagy Jahve az föltétlen Úr, egyedülálló Úr és Király. Nincs más, aki vele vetekedhetne. Ugye a könyv több helyen megfeddi Izraelt, mert azt gondolják, hogy Isten nem cselekszik. Nem tud cselekedni. Hol van az Isten? Nem változnak a dolgok. Ugye néha talán ez ma is elhangzik egyesek részéről, amikor szenvedünk, akkor kérdezzük, hogy hol van az Isten. És az ember, hogyha nem látja Istent cselekedni, akkor is és ma is talán jogosan is időnként felteszi a kérdést, hogy tényleg van Isten az égben, aki elkezd cselekedni. Ez a könyv rávilágít arra, hogy Isten valóban cselekszik, csak türelmes. Tehát nem azért nem cselekszik, mert nem tudna cselekedni, nem tudna beavatkozni Izrael népének életébe, amikor az alázatosok és a szegények szenvednek az elnyomók miatt, de nem azért nem avatkozik be az Isten, mert nem tudna, vagy nem figyel oda, hanem azért, mert türelmes, várja, esélyt ad, és itt elmondja az a második fejezet, harmadik vers, hogy mire, az, hogy keressék az Urat, és alázzák meg magukat az Istenről, hogy hát, ha elkerülik az ítéletet. Mert Istennek nem telik öröme abban, hogyha elpusztítja az embert. Igyekszik várni arra, hogy hát, ha megtér. Lehet, hogy már csodálkoztak azon, amikor az Ószövetséget olvassák, hogy milyen gonoszság és kegyetlenség van az Ószövetségben. Nem tudom, hogy figyeltek-e már erre, hogy annyi vérengzéssel találkozunk, és feltesszük a kérdést, hogy még az Isten is mint hebe beszállna, nem? Ő adja ki a parancsot, a gyermekeket is ki kell írtani, mind. Az állatokat is mind. Még a terhes anyákat is mind el kell pusztítani. És sokan, amikor ezt olvassák, azt mondják, hogy milyen lehetetlen és kegyetlen az Isten, hogyan lehetséges az, hogy ebbe az Isten is részt vesz, és nem, hogy arra tanít el az embereket, hogy szeressék egymást, hanem arra tanítja az embereket, hogy írtsák egymást. És nagyon sokan ezért azt mondják, hogy
különbség van az Ószövetség Istene és az Új Szövetség Istene között. Itt azonban, ha megértjük ennek a hátterét, akkor rájövünk, hogy abszolút nincsen különbség az Ószövetség Istene és az Új Szövetség Istene között. Ugyanis a következő dolog történik következetesen az Ószövetségben. Ezt egy példával szemléltetném, amikor Isten Ábrahámnak ígéri a palesztin térséget, azt mondja, hogy neked adom ezt az országot. De Ábrahám bevonulta abba az országba is, ott országot kapott. Nem, hát mi történt vele? Meghalt, annélkül, hogy igazából beteljesedett volna az ígéret. Miért halt meg Ábrahám? Ha Isten neki megígérte, miért nem adta neki oda? A Bibliára egyértelmű választ ad. Azt mondja Ábrahámnak, ha Mózes első könyvét olvassák, a 15. fejezetben, itt a 15. és 16. versben, azt mondja, miután az ígéretről beszél, te pedig elmégy a te atyáidhoz, mondja Isten Ábrahámnak, békességgel eltemettetel jó vénységben. Csak a 4. nemzedék tér meg ide, mert az emoreusok gonoszsága még nem tölt be. Azt mondja Ábrahámnak, előre megmondja, neked adom ezt a földet és a te magodnak. Azonban te meghalsz, mielőtt oda bemennétek. És mi az indoka annak, hogy miért nem megy be Ábrahám? Szóval, mert az emoreusok gonoszsága még nem tölt be. Tehát Isten még mindig esélyt adott az emoreusoknak, hogy megtérjenek. Szerette volna, hogyha megtérjenek. És ez a gondolat tükröződik vissza a 2. fejezet 3. versében is, hogy keressétek az Urat mindnyájan a föld lakosai. Hát jön Sofóniás, és figyelmezteti Izraelt, hogy ugyanaz lesz a sorsotok, mint a emoreusoknak, akik nem tértek meg, a 4 nemzedék leélte az életét, és akkor mi történt? Jött a honfoglalás, és azt mondja akkor Isten a zsidóknak a honfoglaláskor, hogy ne hagyjatok csak egyet sem élve, mert betölt, ezt nem így mondja ki, de akkor egyértelmű az összefüggésből, betölt a gonoszság az emoreusoknak. És olyan gonoszszá vált a nép, mint Sodoma és Gomora volt, amit Isten azt mondja, jobb, ha elpusztítom, és békésebb lesz a világ nélkülük, mint velük. Egyébként ezzel mi is így vagyunk, hogyha valaki nagyon gonosz, ugye vannak ilyen emberek, akiknek öröm a gyilkosság, nemrég hallottam, hogy volt valaki, akit börtönbe zártak, elítéltek valami 40 évre, és azt mondta, ha kiszabadulok, úgyis az lesz az első, hogy embert ölök. Erre mit mond az átlag ember? Sose szabaduljon ki, mert az igazságérzetünk az, ez olyan gonosz, hogy ezt már ne engedje senki szabadlábra, nem? És ilyen az Isten is, amikor ez a gonoszság egy bizonyos szintet elér, akkor végrehajtja az ítéletet már itt a földön, és ez az ítélet lebeg itt Izrael feje fölött is, ha a gonoszságot nem hagyják el, akkor be fog teljesedni az ő sorsuk is. Azért, mert Isten az szuverén Isten és mindenható Isten, és nem szükséges az, hogy őt valaki erősítse, nincs szüksége segítségre, ő végrehajtja az ítéletet, egy szerencséje van az embernek, az micsoda. Az Isten az kegyelmes és türelmes. És hosszan tűr érettünk, mondja már az Új Szövetség, nem akarva, hogy valaki elveszten, hanem mindenki megtérésre jusson. Hát a Biblia azt is tanítja, hogy nem érdemes játszani az idővel. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Ez igaz az Istennel való kapcsolatra is. Erre hívja fel a figyelmet Sofóniás is. A történelmi helyzetet szeretném összefoglalni röviden. Vallási romlás jellemzi a népet. Az Úr igaz imádás helyett és mellett, még a szent helyen, a templomban is folyik kánaanita Baál kultusz. Hogy mi is ez a Baál kultusz? Lehet, hogy a végén, ha marad idő, még egy-két képet tudok vetíteni a Baál kultuszról, hogy hogyan is nézett ki a Baál kultusz. Egy teljesen erkölcstelen kultusz volt, amit a paráznosság, a házasságtörés jellemzett. És hol gyakorolták ezt? A templomban. A zsidó templomban. Ugye lehet, hogy hallottak már róla, hogy volt a Makabeusok korában, ugye volt egy olyan incidens, amikor azzal provokálták a zsidókat, hogy disznót vágtak a templomban. És óriási felzúdulás volt, tudjuk, hogy a sertés az tisztátalan a zsidók számára, és ez olyan provokáció volt, hogy ebből egy lázadás tört ki. De itt már nem ezt teszik, nem tisztátalan állatot visznek a templomban,

elvállalunk olyan dolgokat, amiket egyébként nem vállalnánk el. Sőt, időnként olyan kompromisszumokba is belemegyünk a félelem miatt, amit később megbánunk. Így volt ez Izraellel is. Asszíria egy rendkívül kegyetlen hatalom volt. Az asszírokra a véres hódítás volt a jellemző. Olyan kegyetlenek voltak a katonáik, hogyha egy várost elfoglaltak, akkor a városvezetőit elevenen megnyúzták, és a bőrüket kiszegezték a várfalra. Ezek voltak az asszír katonák. Mindenütt a vér omlott, ahol ők voltak, így nem csoda, hogy félelemből a zsidók is vallást változtattak. Egyébként a félelem az általában vallásváltoztatásra készíti az embert. Ha valaki nehéz helyzetbe kerül, mit mond még az ateista is? Ja Istenem, most segíts, nem? Legtöbben, mert ezt kérdezik. Nem az a kérdés, hogy milyen vallásúak vagyunk, hanem hogy mikor. Ugye, mert szituáció függő sokszor a vallás. A legtöbb ember a nagy bajban igenis szeretné, hogy legyen Isten, mert ha már nincs máshoz fordulni, akkor jó lenne, ha lenne Isten. Eddig a zsidók is, mivel az asszírok erősebbnek tűntek Istennél, és úgy gondolják, hogy jobb az asszírokkal békességben élni, mint az Istennel, ezért átvették az asszíroknak a kultuszát, amit meg is fed Sofóniás a könyvben, hogy csillagokat imádtok, és ez az asszír vallási kultusz volt. És érdekes, hogy pontosan ennek következtében Asszíria, mivel felfuvalkodott volt, a zsidók is behódoltak az asszíroknak, és azt gondolták, hogy Asszíria erősebb, mint a mi Istenünk. Azt mondja Isten, most akkor játszunk nyílt lapokkal. Ki az erősebb? És ki mondja a proféciát Ninive városa fölött? Hogy el fogja pusztítani, ezt a proféciát tanulmányozni fogjuk, és ha megnézzük, hogy mi teljesedett be, akkor lehet, hogy rájövünk arra, hogy ki az erősebb. A kard, a hatalom, a pénz, vagy pedig az Isten. Ez a történet erről is szól, hogy ki a hatalmasabb és ki az erősebb. Úgyhogy ha úgy érzik, hogy valaki nagyon hatalmas és nagyon erős, akkor jó tudni azt, hogy ez mind csak időleges dolog. A kérdés az, hogy meddig. Mert van valaki, aki csendesen és türelmesen várakozik, de amikor hatalomról, erőről van szó, akkor nincs senki, aki őt überelni. Ez pedig maga az Isten. Ezért nagyon merész dolog vele szembeszállni, mondja Sofóniás. Tehát a vallási romlásban az játszott szerepet, hogy három idegen kultuszt a nép elkezdett követni. Baál kultuszt, az a csillagimádást és a Molok kultuszt is, ami pedig Tíruszban volt jellemző. Tíruszt városáról is sokat ír a Biblia, és ott arról, hogy hogyan is nézett ki a Molok kultusz. A Molok istennek az imádata vad orgiákhoz kötődött, és ez a bálványimádat azt követelte meg a néptől, hogy gyermekeket áldozzanak neki. Mi azt jelenti, egy Molok kultusz úgy nézett ki egy kultikus este, egy Isten tisztelet, idézőjelben mondom, az úgy nézett ki, hogy a történelmi feljegyzések szerint, hogy egy nagy mágiát raktak, elkezdődött egy rituális szertartás, és ez úgy néz ki, hogy táncoltak a tűz körül, mellette valószínű, hogy alkoholtartalmú italt is fogyasztottak, szólt a zene, ami valószínűleg egy monoton ritmusú zene volt, és mindez addig ment, amíg valaki transzban nem esett, vagy lehet, hogy többen is, de az áldozatot meg nem hozta, és az áldozat az volt, hogy egy édesanyja előre futott, és a gyermekét bedobta a tűzbe. Ez volt a Molok kultusz. Úgyhogy emiatt például Tírusz városát bünteti meg Isten a Molok kultusz miatt. El kell képzelni, hogy micsoda keverék volt itt. Veszük a Baál kultuszt, erkölcstelenség, a csillagjóslást, ugye, és mellette pedig a Molok kultuszt, hát hogy nézett ki ennek a népnek az élete, el tudják képzelni? Nem csoda, hogy ilyen kemény profétai üzenetet küld Isten ennek a népnek, Izraelnek, hisz hogy elmennénk, hát nem éreznénk magunkat biztonságban. Pláne a feleségeinket nem éreznénk biztonságban, ott lennék. Tehát egy ilyen helyzetben, amikor olvassák a könyvet, és azt gondolják, hogy nagyon kemény az üzenet, akkor gondoljanak arra, hogy ha önök lennének Isten helyében, lehet, hogy még sokkal keményebben oda csapnának, mint ahogyan Isten azt teszi. Mert mi még sokkal türelmetlenebbek vagyunk, és erősebbek, keményebbek lennénk, ha meg lenne a hatalmunk hozzá, nem? Időnként. De eljön az ideje annak is, hogy ugyanis ezt megteszi. A hit belső megüresedése is bekövetkezett, tartalmatlanná vált az Isten tisztelet, ugye Jahvétól eltávolodtak, és ennek a következménye az lett, hogy a hit meggyengülésével eltűnt a hit erkölcse is. Ugyanis a hit az egyben erkölcsi vonzatokkal is rendelkezik, és így Izraelre nézve egy rendkívül erkölcsös élet volt az, amit Isten javasolt nekik. Annyira erkölcsös és tiszta élet volt, hogy azt mondta Isten, ha azokat a rendeleteket megtartjátok, amelyeket én adtam nektek, úgy egészség,

ügy és erkölcsi rendeleteket, akkor egyrészt egy betegséget sem bocsátok rátok azokból, amiket teszem fel Egyiptomra bocsátottam, és mik voltak ezek a betegségek, lehet, hogy már halottak róla, ugye szívinfarktus, élenceli betegségek, daganatos betegség, ezek mind jelen voltak Egyiptomban, és azt mondja Isten, hogy ezeket nem bocsátom rátok, másrészt, hogyha az erkölcsi rendeléseket, amelyeket adtam, figyelembe veszitek, akkor olyan életforma alakul ki Izraelben, hogy mindenki azt mondja majd rólatok, hogy milyen bölcs és értelmes az a nép. És milyen bölcs és értelmes ennek a népnek az Istene. Mert Isten a rendeléseket nem azért adta a népnek, hogy büntesse őket, hanem hogy felemelje őket. Ugye időnként az ember küzd Istennek a rendeletei ellen, azonban itt Izrael népéből látjuk, hogy a legjobb mindig az volt Izraelnek, ha Isten tanácsait követték. Bármikor arról attól eltértek, jobbra vagy balra, akkor annak mindig nagyon súlyos büntetés volt a következménye, és ez a büntetés ez nem abban állt, hogy Isten megbüntette őket, hanem abban, hogy a bűneiknek a következménye sokkal szörnyűbb volt, mint hogy el tudták volna képzelni. Egy rendezetlen, össze-vissza élet alakult ki, rengeteg szenvedés, rengeteg sírás és nyomor csak a bűnök következtében, és tragédiába hullott az embereknek az élete, akkor, hogy eltértek Isten tanácsától. Így az erkölcsi hanyatlás is bekövetkezett, a jog és igazság gyakorlása helyett erőszakoskodás, anyagiasság, nyerészkedés rontotta meg a közéletet. Milyen rossz lett volna abban a korban élni, nem? Milyen jó, hogy ma ez nincs így, nem? Ugyanott vagyunk, nem? Ha belegond, ugyanott vagyunk, és miért? Fel kell tenni ezt a kérdést is. Én azt gondolom, hogy itt már rá kell döbbenni arra, hogy nem csak időleges, sofóniás kori problémákról beszélünk, hanem általános emberi problémákról, az egészség terén, az emberi kapcsolatok terén, az elkölcs terén, ugye, az önzés terén, általános emberi problémák. Ki neveli az embereket jobbra? Ha azt mondjuk, hogy mint ahogy Nietzsche mondja, hogy meghalt az Isten, ugye megöltük őt, mondja ő, bár ő ezt másképp gondolta, mint sokan értelmezik, a lényeg az valóban az, hogy az emberek megölték az Istent, és azt gondolt, hogy lámpása, ugye, amikor járta az utcákat is kerest, hogy hol van az Isten. Azt mondja, az emberek megölték az Istent, és elküldték közülünk. Nem lehet érezni, tapasztalni, hogy ő itt van közöttünk. Nem az Isten halt meg, hanem Istennek a jelenléte halt ki az emberiség közül. A jósága, a szeretet nem látható sehol. Emiatt szenvedett ő is. De az ember, hogyha eltávolodik Istentől, azt mondja, nincs Isten, akkor öntörvényűvé válik. Ki mondja meg az embernek utána, hogy mi a jó és mi a rossz? Nincs senki, akit félne. Ugye? Mint a gonosz bíró a példázatban, Jézus példázatában, Istent nem félek ember, Isten nem tisztek ember, nem félek, ugye? És cselekszi azt, amit ő akar. Tehát ez jellemezte azt a helyzetet, és itt már azt gondolom, hogy magunkról is beszélünk egy picit. Sofóniás üzenete által Isten leleplezi ezt a romlást és hűtlenséget, és a vétkeseket elragadja a föld színéről. Tehát ez az ítéletnek a lényege. A bűnösöket, a vétkeseket, akik nem hajlandóak megjobbítani az utaikat, Isten eltörli a föld színéről. Haragja feltartóztatlan, természeti és nemzeti katasztrófákban lesz nyilvánvalóvá. Ne gondolja senki, hogy meg fog attól menekülni. Azt mondja, hogy aranyatok és ezüstötök sem menthet meg benneteket. Tehát semmilyen gazdagság mögé nem lehet elbújni. És ez az ítélet, ez egyértelmű. Azonban azt is elmondja, hogy Istennek az ítélete nem csak az emberekre sújt le, nem csak Júdára sújt le, hanem az egész világra, sőt a természetre is. Az első fejezet harmadik verse utal erre, azt mondja, hogy elvesztek embert és barmot, elvesztem az ég madarait és a tenger halait, és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiirtom a föld színéről, azt mondja az Úr. Mikor történt, hogy Isten az embert kiirtotta a föld színéről? Özönvízkor. Érdekes, hogy az Ószövetséget, ha figyeljük, akkor azt látjuk, hogy vannak nagy események, amelyek vissza és visszatérnek, újból és újból. Ezek a nagy paradigmái, a nagy történetei az Ószövetségnek. Mik ezek a nagy történetek? Ilyen a teremtés története, a bűneset, az Exodus története, ugye? És itt láthatjuk, hogy a vízözön története is itt megelevenedik. De a vízözön után mi volt ismét? Akkor már visszatér egy ismert történet, az újjáteremtés története. Akkor Isten ismét újjáteremtette a világot. Ugyanebben a képben beszél itt is, mint hogyha egy vízözön pusztítaná a földet,
Tehát már érezzük, hogy nem csak Júdáról van szó, hanem az egész világról. Tehát ez már eszkatológikus, teljesen globális méretű katasztrófát jelent. Már a világ végéről van szó. Már azt is mondhatnánk, hogy ha mindez a jellemző, amiről beszéltünk Júda kapcsán, az ma is igaz, akkor itt a világ pusztulásáról van szó. Azonban minden nagy pusztulás után mi következett be? Újjáépítés. Tehát amikor halljuk a pusztulást, akkor tudnunk, hogy Istennek a célja az nem a pusztítás, hanem az újjáépítés. Azonban ahhoz, hogy egy új házat építsek a régi helyen, mit kell csinálni a régivel? Ugye le kell dózorolni, vagy le kell bontani, és Isten pont ezt, hogy elpusztítok mindent. De nem azért, mert ő élvezi a pusztítást, hanem majd később látni fogjuk ezt, hogy az újjáépítést akarja elkezdeni, mert minden, ami volt, az már annyira romlott, hogy nem tud vele mit kezdeni. Isten nem javítgatni akarja, nem mi is erről álmodunk, hogy egy régi házat veszünk. De jó lenne, hogyha nem javítgatni kellene, hanem építetnék egy újat. És azt, hogy nem akarom foltozni, én megtehetem, de a régit megsemmisítem, és újat hozok létre. Nem hárítja el az ember még embert, ezt nem hárítja el az ember még megtérésével sem, második fejezet, harmadik vers, amit már olvastunk, azt jelenti, hogy Isten ezt elhatározta, ezt eldöntötte, ez be fog következni. Jó, hogyha az ember megtér, de nem biztos, hogy ezzel elhárítja ezt a veszedelmet. A kérdés az, hogy akkor a megtérésnek mi az értelme, hogyha a veszedelmet nem tudom elhárítani. Erről a fejezet végén kapunk majd még több információt, és erre a kérdésre választ is. Utána az Úr napját szemlélteti, félelmetes nap lesz, és itt tulajdonképpen a többi gondolatot folytatja, amit úgy Jeremiás felvetnek, Ámos felvet, bár Jeremiás később volt, ugye, de Ámos volt az, aki előtt ezt megfogalmazta, és folytatja Ámos gondolatmenet. Meglepően új metaforát használ, Jahvé napja az olyan, mint egy ünnepi lakoma. Amikor Isten meghívja az embereket a lakomára, ahol azok, akik magukról azt gondolták, hogy vendégek, hirtelen áldozatok lesznek. És ez a megdöbbentő fordulat, vendégből lett áldozat. Isten népe azt gondolta, hogy Istennek védelmezni kell őket a többi népek előtt. Mert Isten megvéd bennünket a pogányok elnyomásától. És mi következik be? Ahelyett, hogy Isten védené őket, mit tesz Isten? Ellenük fordul és megsemmisíti őket. És ez a megdöbbentő fordulat, a vendégből lett áldozat. Isten célja azonban az, hogy saját igazságosságát univerzális keretek között védelmezze és megőrizze. Izrael népe azt gondolta, mi vagyunk Istennek a népe, úgysem árt nekünk, még a hibázunk sem. Isten azt mondja, ha rossz útra tértetek, én az igazságot azt megoltalmazom a saját népemmel szemben is. És így Izrael biztonságban érzi magát, azt gondolja, hogy ő Isten népe egyszer csak szemben találja magát Istennel. Itt a 6., 7. és 8. versben olvassuk el, hallgass az Úr Isten orcája előtt, mert közel van az Úrnak napja, mert áldozatot készített az Úr, megszentelte az ő hivatalosait. Hoppá, azt mondja, áldozatot készített az Úr. De ez az áldozat, ez nem a nép javát szolgálja, hanem azt, hogy kit szentelt meg áldozni valóként. Az ő hivatalosait, akik hivatalosak voltak az áldozatra. Hát az áldozatra ki szokott hivatalos lenni? Ugye áldozat után időnként lakomát tartottak, ugye barátok, vendégek, és akkor bemutatták az áldozatot, és utána örültek. Egyszer csak a barátot ugye viszik áldozatként az oltára, azt mondja Isten, hogy megszentelt az ő hivatalosait. Szóval és lészen az Úr áldozatának napján, megfenyítem majd a fejedelmeket és a királyok fiait, és mindazokat, akik idegen öltözetbe öltöztek. Mondja Isten, mert Isten megfenyíti az uralkodókat és a zsidókat. A könyv az a szövetség gondolatából indul ki, pontosan ezért sejti, hogy Isten ítélete Júda felett határtalan méreteket ölt majd, mert a vétek is, a szövetség elleni bűn is határtalan méreteket öltött. Ugyanakkor azt is tudja, hogy Isten ítélete nem Isten népének a végét jelenti, hanem itt megjelenik egy nagyon ismerős gondolat, a maradék gondolata, ami végigvonul az egész Ószövetséged tulajdonképpen. Egy maradék által Isten helyreállítja, és végül megszenteli a népet. Isten a maradék megmentését azt elhatározta, és ez visszatükröződik itt a könyvnek az utolsó szakaszában. Azt látjuk, hogy ez a maradék egy alázatos és Istennek szentelt életű nép lesz, ezt a 12. verstől olvassuk,
Szóval és marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Mi a kulcsa annak, hogy valaki a maradékhoz tartozzon? Bízzon az Isten nevében, és nem tudom, hogy tudják-e, hogy az a szó, hogy hit, tulajdonképpen ennek a görög változata, a pistis, az a Bibliában, az Új Szövetségben sok helyen úgy van lefordítva, hogy bizalom. Tehát hit és a bizalom ugyanazt a görög szót jelenti, ez a pistis szót, tehát hit és a bizalom ugyanaz. Tehát a hit az, ami döntő, ahogy Luther mondta, a mi Istenünk, az Isten mindent a hittől tett függővé. Aki hisz, mindent megnyert, aki nem hisz, mindent elveszített, mondja Luther Márton. És itt is ez tükröződik vissza, hogy ez az a pont, amin keresztül az embernek az örök sorsa is eldől, erre világít rá Sofóniás, hogy aki bízik az Istenben, az Úr nevében, azt ő megtartja. De mit is jelent az a maradék gondolat, amit itt megemlít? Azt látjuk, hogy a világ történelme során mindig csak a maradékot tudta Isten elfogadni. Azt látjuk, hogy megteremti Ádámot, Évát, az emberek elkezdenek szaporodni, és mi lesz az emberiséggel? Rossz útra tér. Hogy rossz útra tért, látjuk, hogy amikor eljön Noé kora, akkor mit mond az Isten, hogy hány igaz ember talált a Földön? 8. Igazából csak Noét, többi csak a családja volt. Milyen szerencsések voltak, nem? Hogy Noé volt az igaz ember, és a többivel mi lett? Isten elpusztította őket az özönvízben. A maradék az tulajdonképpen 8 emberből áll. És azt gondolnánk, hogy Noé családja megtanulta a leckét, és az utódai csak igaz és tiszta emberek voltak, nem? Amikor eljutunk Ábrahám korára, pár generációval Noé után már mit látunk? Hitetlen az egész világ ismét. Megint csak egy maradék van, Isten elhívja Ábrahámot, mint maradékot. Végre van egy népen, mondhatná az Isten. Pátyolgatja őket, megáldja őket, elviszi őket Egyiptomba, segít őket. Mégis mi lesz a néppel? Elkezdenek szaporodni, sokasodni, megmondja nekik, hogy a te magotokból jön majd a messiás. Ha jön, akkor majd ismeritek fel, engedelmeskedjetek neki. Jön a messiás, Jézus, és mi történik a néppel? Alig várják, tisztelik, imádják, megfeszítik, megölik. Ki öli meg? Pont az, aki maradék volt valamikor. Itt ez a maradék gondolata, ugye? És amikor Jézusnak a tanítványai jönnek, akkor igazából azt látjuk, hogy a zsidók közül igen kevesen fogadták el Jézus Krisztus, de még a tanítványok is szétrebbentek, amikor Jézus ugye a Getsemáné kertjében elfogadásra kerül. De milyen jó, hogy a kereszténység, amikor elindult, akkor megértette, hogy mi a lényeg, és a kereszténység az már egészségében csak az Isten akaratát követi. Így látják? A világon 20 000 féle felekezet van. Hol a maradék? Azt mondom, nem az egyházakat kell keresni, hanem mit kell keresni? Hol a maradék? Nem? Hogyan tartozhatok azokhoz, akik ugye nem cselekesznek hamisan, hanem Istenben bíznak. Tehát ma kérdése az nem az, hogy hol a tömeg, ugye, mert azt látom, a tömeggel tartani mindig veszélyes volt. Korábban a tömeggel tartottunk volna, beléptünk volna a bárkába? Aligha. Hogyha Ábrahám korában a tömeggel tartottunk volna, akkor beléptünk volna az ígéretnek a népe közé? Aligha. Hogyha tömeggel tartottunk volna Jézus keresztre feszítésekor, mit kiáltottunk volna? Feszíts meg! Tehát nem az a kérdés, hogy merre megy a tömeg, hanem a kérdés az az, hogy mit akar az Isten. És a hit pedig azt jelenti, hogy én elfogadom Isten akaratát, bízom benne, rábízom az életemet is. És kérem, hogy adjon erőt, hogy cselekedni is tudjam az ő akaratát. Itt ez a maradék gondolata, és ez a maradék, ez egy kiváltságos nép, amelyekre Isten minden áldását ráárasztja. És a maradék ígérete az itt van, a marasztok között egy nyomorult és szegény népet. És nem az előkelőkből jön ki a maradék, hanem az a nyomorultakból és a szegényekből. Azért, mert talán, ha szegények az emberek, sokkal nyitottabbak az Istenre. Sokkal fogékonyabbak arra, hogy keressék az Isten akaratát. Amikor jól megy a dolgunk, akkor kevésbé keressük őt. Amikor az orvos azt mondja, hogy baj van, kedves páciens, most már nem tudom, hogy mit tudok tenni önért, akkor mit csinálunk egyből? Ugye rögtön elkezdjük keresni az Istent. Tehát mindig, a nyomorultak között mindig magasabb az aránya az Istenfélőknek, mint a jólétben élők között. Jézus ezt úgy fogalmazza meg, nehezebb a gazdagnak bemenni az Isten országába, de tevének átjutni a tűfokán. Úgyhogy, ha Istent akarják ismerni és szeretni, akkor miért kell imádkozni?
nyomorúságért, bajért, problémáért, nem? Ki az, aki ezt szereti? Most kérdezem, jó az, ha problémánk van, vagy rossz, hogyha problémáink vannak? Nem jó. Pedig Jakab 1-2 azt mondja, teljes örömnek tartsátok, a különféle kísértésekbe estek. Nehézségeink vannak, kísértéseink vannak. Azt mondja, hogy ha megálljuk a helyünket a kísértésben, akkor a hitünk erősödik. Ugye? Tehát Isten kezében, Istennek nem eszköze, nem Isten teremti a rosszat a mi életünkben, de felhasználja azt. És ki is mondja az ige, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. A görögben ez szebben hangzik, azt mondja, akik Isten szeretik, azok bármilyen helyzetben is vannak, Isten jó véghez viszi az ő életüket. Ne azzal vigasztaljuk magunkat, hogy ez nekem valahogy jó, amiben vagyok, mert ezt úgysem tudjuk őszintén mondani időnként, nem? Hanem bármilyen helyzetben vagyok, abból a helyzetből Isten egy jó megoldáshoz vezet engem. Ezt mondja ez a gondolat, amit itt olvasunk a Bibliában. A maradékra az a jellemző, hogy nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, azt mondja, nem lesz, aki felrettentse őket, és azt mondja a 15. versben, megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet, Izrael királya az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeid Simon. És Sion, az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örülte rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendeznéked. Egy idilli állapotot mutat Isten a maradéknak, hogy milyen módon gondot visel ő majd a népről. Tehát a kiváltság igazából az, ha valaki a maradékhoz tartozik. Mint Ésaiás, Sofóniás is találkozik az Istennel, az ő dicsőségével, és ez átalakítja őt, felismeri, hogy Isten előtt nincsen helye semmilyen emberi felfúvalkodottságnak, hanem az ember egyet tehet, ami bölcs, az Isten előtt azt, ha megalázza magát. A büszkeség az ember ősi bűne, ezt olvassuk ki Sofóniásból, amitől Júda sem mentes, Ammon és Moab sem mentes, de még Ninive sem mentes, így ezekre a városokra ítéletet mond Isten. A 3. fejezet 12. versében, vagyis a 11. versében ítéletet mond Isten Ninive fölött, azt mondja, Ninivénél a büszkeség felemelkedése a pusztulásba taszította a várost, én vagyok és nincs kívülem más, mondta Ninive, egy világváros, egy hatalmas város, aki így gondolkodik és cselekszik, nem menekül meg Isten ítéletétől. Csak az menekülhet meg a jövendő ítélettől, és élheti túl azt, aki Istennél keres menedéket, az ítélőbírónál is rábízza magát. A könyv felépítése, az első rész az ítélethirdetés, a második rész is ítélethirdetéssel foglalkozik, utána jön az üdv ígéret, az üdvösségnek az ígérete. Először a népeknek, Izraelnek és Jeruzsálemnek. De a pátriárkák koráról sokan felvetik a kérdést, hogy mese vagy valóság. Így Ninive városáról is ezt feltették, hogy valóban létezett Ninive városa. A Biblia sokat beszél róla. Tudjuk, hogy Jónás is odafutott. Ugye nagyon sok ilyen hely volt és város volt, amiről azt mondták, hogy csak a Biblia beszél, ez nem létezett. És így kétségbe vonták a Biblia szavait. Továbbá kétségbe vonták, hogy amit a Biblia mond, azok a szokások, azok a vallások, azok valóban léteztek. Hát nézzük meg, hogy mi is jelenik meg itt a kutatásnál. Ez itt a Pergamoni Múzeumban van, Berlinben, amikor Kelet-Berlinben volt. Ez itt Babilonból egy részlet, az Istál kapunak egy részlete. Egyébként a legújabb felfedezések azonban igazolják a Bibliának a hitelességét, amikor megtalálták Hammurabi törvényoszlopát, Nimrodot, Babilon városát, Ninivét kiásták, Kalavárosát, Korszabad úrvárosát kiásták. Mind-mind bibliai helyszínek, ahol a régészet megerősítette azt, amit a Biblia mond arról a korról. A Mezopotámia gyorsan a figyelem középpontjába került, ebben a térségben volt Ninive is, és nagyon sokan elindultak, hogy ott ásatásokat végezzenek, mert szerették volna megtalálni Ninive városát. Dombok jelezték a romvárosok helyét, ugyanis akkor, ha leromboltak egy várost, azt nem építették újjá, hanem a romokra építkeztek, és így mindig ahányszor lerombolták a várost, mindig a város ugye szintje magasodott, egyre növekedett, úgyhogy ezek a dombok jelezték, hogy ott városok voltak. 1811-ben Dics kezdi meg az ásatásokat, itt ékírásos táblákat talál, hengereket, használati eszközöket, és akkor felébred az érdeklődés Ábrahám hazája iránt, Úr Babilon, Ninive, de tudjuk, hogy Ábrahám innen származik ebből a térségből, és maga a zsidó nép is innen származik.
Babilonnak a helyszínét tudták, hogy hol van Tel Babil. Ugye azért is tudjuk, hogy Nagy Sándor is itt halt meg, Babilon városának a falai alatt. Nem tudom, hogy ismerik-e a történetét, ez is bibliai történet. Ugye Nagy Sándorról jól tudjuk, hogy a legnagyobb hadvezér volt a földön, aki valaha élt. Pár év alatt meghódította az egész térséget. Mikor odaérkezett Babilon városa alá, akkor azt mondta, amikor meglátta Babilont, óriási város volt, 22 kilométer volt a falaknak a hossza, a legnagyobb vár, amit valaha ember épített. Érdekességként mondanám már, hogy az aténi várfal az 7 kilométer hosszú, a római várfal az valami 4,5 kilométer hosszú. Tehát ahhoz képest a egri várfalát már nem is mondom, hogy milyen hosszú. Mekkora volt Babilon, ha 22 kilométer volt a várfal hosszúsága. És akkor meglátta ezt a várost, mármint a romjait Nagy Sándor, és azt mondta, hogy én ezt a várost felépítem, és világvárossá teszem. Azonban előtte vagy 200 évvel azt mondta Isten, hogy ez a város többet soha nem fog felépülni. Nagy Sándor azonban azt gondolta, hogy mindent megvalósíthat. És hol halt meg Nagy Sándor? Nem tudom, tudják-e. Babilonnál. Ahogy ő megfogalmazta, hogy felépíti a várost, mit csinált? Isten akaratával szembe ment. Ugyanaz történt vele, mint a zsidókkal. Fellázadt Isten, azt mondja, én újra írom a proféciákat. És 2-3 héten belül Nagy Sándor meghalt. Teljesen váratlanul. Hogy nehéz és veszélyes dolog az Isten ellen lázadni. Erre történelmi tények vannak. És ha valaki nem nagyobb, mint Nagy Sándor, akkor meg se próbálja. Nineve városát azonban nem tudták, hogy hol van. Feledésben merült a városnak a helyszíne. Úgyhogy nagyon sokan elkezdték azt keresni. 1836-ban kiadták Ricsnek a feljegyzéseit, naplóját. És itt megemlít egy dombot, ezt úgy hívtak, hogy Tel Nebi Junus, Jónásnak a dombja. És mond nekünk ez valamit, mert tudjuk, hogy Jónás melyik városba ment profétálni. Ahogy Ninivébe, Tarzusba akart, de igazuk van, tehát csak provokálok egy picit, hogy Ninivébe kellett volna, hogy menjen, de Tarzusba akart menni, de aztán végül csak Ninivébe kellett neki menni. Úgyhogy ez volt a Jónás dombja, és tudjuk, hogy Jónás felült egy dombra, hogy lássa a város pusztulását. És azt mondták, hogy ez a domb volt az, majd mutatni fogom. A helyiek megtiltották az ásatást, azért, mert szentnek tartották a dombot, ugyanis ők is Jónás szentként tisztelték. 1842-ben Botta volt az, aki társatársokat indít a közelben, de ott nem tudott ásni, és akkor egy járókelő korszabadra hívta fel a figyelmét, és amikor elkezdte ott az ásatásokat, azok eredményesek voltak. Röviden összefoglalom, kiadja a Ninive monumentjai című könyvét, azt gondolta, hogy Ninivét találta meg, azonban ez nem volt igaz. Később rájöttek arra, hogy ez nem Ninive városa volt, hanem Dur-Sharrukkint találta meg, és itt volt második Szargon palotája, amiről be tudták ezt azonosítani. Az első megfejtett ékírásos táblákon Sargon nevét találták meg. Itt beszámol a király a szamáriai hódításokról, ami azért érdekes, mert ugye a Bibliáról beszámolt korábban, és egyszer csak most képzeljük el, hogy 2600-800 évvel később ásatást végeznek a tudósok, táblákat találnak, elkezdik olvasni, és mit olvasnak? Ugyanazt, ami a Bibliában van. Mit mondtak? Ez a hiteles könyv, nem? Érdekes. Ezt nem lehet vitatkozni. Különösleges ásni. Ezt azért nem mondták, mert igen, sokat ástak, de nagyon érdekes dolog. Egyébként van erről egy konkrét sorozatom is, hogy a régészet hogyan erősítette meg a Biblia hitelességét, és az emberek szeretik, meg sokan látogatják, mert erről nem beszéltek nekünk az előző rendszerben. Az ellenkezőjéről azonban igen sokat. Itt a történetét leírja samáriai hódításnak, és azért is érdekes, mert Sargont a Biblia megnevezi, azonban nem tudták bizonyítani a Biblia tudósok, hogy ilyen uralkodó létezett korábban. És emiatt kritizálták a Bibliát, mert a Biblia ilyenről beszél. Itt azonban, ez csak feltárásnál, azt mondják, hogy hát megtaláltuk most már kőbe vésve is Sargon nevét. Úgyhogy ha valaki azt mondja, hogy nem értem a Bibliát, mert nem tudok valamit elfogadni, vagy megmagyarázni, akkor lehet, hogy nem azt kell mondani, hogy ez nem igaz, ami a Bibliában van, hanem azt kell mondani, hogy még egy picit várni kell, amíg megtaláljuk a másik oldalról is az igazi bizonyítékokat. Úgyhogy tovább nézzük a történelmét Ninivének. Akkad dinasztia idején Manistisú felépíti híres Istár templomát, és ezt megemlíti Hammurabi is az ő kódexében. Később asszír uralkodó Szanherib fővárosává építi ki, és ezt megemlíti a Genezis, tehát Mózes első könyve 10. és 11. fejezete is. Itt lehet látni, hogy Ábrahám
úrvárosából Ninivén keresztül Háránba, de Aleppó térségébe és Egyiptomba vándorolt, ez itt Ninive városa, itt lehet látni a Tigris folyó partján épült Ninive városa, és ez pedig a feltárt Ninive, annak a nyomai, mármint amit kiástak abból. Ninive a hatalmas asszír birodalom fővárosa, amiről itt olvastunk Sofóniás könyvében is. Ez a Nergál kapu, Ninive városának a Nergál kapuja. Ha ezt megnézzük, akkor elképzelhetjük, hogy milyen szép városok voltak akkor, nem? Itt művészet volt, ahogy építkeztek. Nem csak funkcionális, hogy nagy köveket kifaragtak, oda rakták, mint az Egri várnál. Ez tényleg szép város volt. Tehát adtak a szépségre. És hogyha elmondom, ez miből épült, akkor lehet, hogy még jobban csodálkoznak. Többségében égetett téglából, kisméretű téglából építkeztek akkor. Egy várfal felépítéshez ki tudja hány millió tégla kellett. És mégis elvégezték azt. Ott nem volt annyi szikla és kő, mint Egyiptomban. Úgyhogy Ninivéről többször beszél az ige, így beszél Sofóniásnál is. Ez a második, itt azt mondja, jaj a vérontó városnak. Amikor azt mondom, hogy vérontó város, akkor mire gondolhatnak, ugye? A várfalra szegezett ember bőre, amit ugye a niniviek tettek, az asszírok, amikor hódítottak. És itt az ítélet elhangzik, Isten ítélete, hogy szemetet szórok rád, gyalázatossá teszlek, és pellengére állítalak. Aki csak lát, menekül tőled, és ezt mondja, Tóth Ninive, ki sajnálja? Hol találok olyanokat, akik részvéttel vannak iránta? Mondja Náhum, de ugyanezt Sofóniás is megjósolja. 612-ben a médek és babiloniak elfoglalják Ninivét, 200 évvel később olyan romhalmaz volt már Ninive helye, hogy Xenofon, amikor azt látta, hogy itt egy romváros van, kérdezgette az embereket, hogy milyen város volt itt, akkor már azt mondják neki, hogy Mespila méd város volt itt. Az emberek elfelejtették 200 év alatt, hogy az Ninive romja, amit ott találtak, hogy ennyire a feledésbe merült a város. Lukián azt írja, aki egy római történetíró volt, hogy senki sem tudja már, hol volt egykor Ninive. Teljesen feledésbe merült egy óriási város, és eltűnt a szem elől, és a 19. században ásták azt ki, amikor az ásatásokat végezték. Ugye Lajard volt az, aki feltárta Kalavárosát, az egyik legősibb bibliai város. Az is érdekes, amit ott találtak. És ő volt az, aki feltárta Senna Debir palotáját, aki Szargonnak volt a fia, és ekkor már tudta, amikor a palotát feltárták, hogy ez a palota, ez Ninive városában van, és ez azt jelenti, hogy Ninivében van. Úgyhogy itt a Nebi Junus, Jónásnak a hegye, amit nem engedélyeztek, hogy ott társatásokat végezzenek, és innentől kezdve ugye megtalálták Ninive városát. És megnézzük a proféciát, beteljesedett a profécia, amit mondott a prófét, akár Náhum, akár Sofóniás. Valóban megszűnt létezni Ninive városa, Isten elpusztította. Úgyhogy itt a feljegyzése, Sanheribnek a feljegyzése, Asszíria királya írta, időszámításunk előtt 686-ban, és ezen beszámol hódító hadjáratairól is. Ugyanarról, amiről Királyok második könyvében olvashatunk, hogy Sanherib Asszíria királya Júda összes erődített városa ellen felvonult és bevette azokat. Tehát ugyanazt mondja itt Sanherib feljegyzése, mint amit a Biblia is mond. Amit Sofóniás előre jelzett, hogy megszégyenít Istenenüvét, azt beteljesedett. Egy kommentárban találtam egy érdekes idézetet, és ezzel szeretném zárni. Érdemes megszívlelni ezt az idézetet, mert úgy gondolom nagyon mély tanulságot takar. Isten nagy feladatai és az emberiség ügyei nem az ördög támadásai következtében hiúsulnak meg, hanem a lassú, maga alatt mindent elnyomó jéghegyhez hasonlító senkik ezrei és tízezrei alatt. Isten ügye nem abban hiúsul meg, hogy azt túl fontosnak tartjuk és neki lendülünk, hanem abban, hogy valaki agyon üli azt. Ezt a Sofóniás könyvének egyik kommentárjában találtam. Ugye ez a könyv, Sofóniás könyve arról szól, hogy bár Izrael Isten népének vallotta magát, és azt mondta, hogy ő ragaszkodik Istenhez, azonban a templomban a kultuszt, az Isten tiszteletben végezték, mellette más kultuszokat is elfogadtak, és ezzel meghiúsult mindaz, amit Isten akart. És az, hogy meghiúsult, az nem Isten kudarca volt, nem Isten váltotta ki, hanem az emberi tehetetlenség, azt az emberek nem cselekszik azt, amit tenniük kellene. Én köszönöm szépen a figyelmüket, és én azt kívánom mindenkinek, hogy a megfelelő időben, megfelelőképpen felismerje, hogy mit kell cselekedni, és elkezdje a sorsot, ami esetleg ennek a városnak a sorsa volt.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hívni.

A Tesszalonikaiakhoz írt második levél, harmadik fejezet, ötödik vers. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten iránti szeretetre és a Krisztus iránti álhatatosságra.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő perceket is velünk szeretnék eltölteni. Műsorunk első felében ma egy rövid zenei bevezető és egy énekszám fog elhangzani, ezek után pedig Cserbik János adventista lelkész előadásában egy rövid elmélkedést lesz alkalmunk meghallgatni, a 35. Zsoltár alapján Csalódás az emberekben címmel. Az elmélkedés után műsorunk utolsó perceiben egy másik énekszám fog felcsendülni. Kellemes rádiózást, sok áldást kívánok!

0: Úgy érezzük, van elég erőnk ez a mai témánkhoz? A 35. Zsoltár. Bekopog Dávid az ajtónkon, és egyfolytában panaszkodni fog. Én nem tudom, hogy önöknek ma hányan panaszkodtak már, hogy ki az, aki már nem egy telefont rakott le, hogy hú, ezt is végig kellett hallgatnom, de ma aztán egy valódi panasz áradat fog ránk zúdulni. Azért hadd mondjam el azt, hogy ez a mai témánk, hogy csalódás emberekben, ez az egyik legfontosabb kérdése az életünknek. Csalódtunk már, és csalódni fogunk. Csalódások után vagyunk, és csalódások előtt vagyunk. Sőt, van, hogy nem mi mások, hanem mi vagyunk azok az emberek, akikben majd mások fognak csalódni. Szóval az egész életünk egyik leggyakoribb helyzetével van dolgunk. Na de mit is panaszkodott annyit Dávid? Hallgassuk meg a 35. Zsoltár verseit.
1: Dávidé, perelj, Uram, a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal. Ragadj pajzsot és vértet, és kelj föl segítségemre. Szegezd dárdát, és rekezd el üldözőim útját. Mondd lelkemnek, én vagyok segítséged. Szégyen gyalázat érje azokat, akik lelkemet keresik. Hátráljanak meg, és piruljanak, akik vesztemet tervezik. Legyenek olyanok, mint a polyva a szélben, az Úr angyala űzze őket. Legyen útjuk sötét és csuszamlós, az Úr angyala kergesse őket. Mert ok nélkül titkon vetették elém hálójukat, és ok nélkül ástak vermet lelkemnek. Váratlanul érje őket a romlás, fogja meg őket hálójuk, amelyet ők vetettek ki, essenek ők veszedelembe. Lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezik szabadításában. Minden porcikám azt mondja majd, kicsoda olyan, mint te, Uram. Megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt a rablójától. Hamis tanúk állnak elő, olyat kérdeznek tőlem, amiről nem tudok. Rosszal fizetnek nekem a jóért, hogy megrövidítsék életemet. Pedig amikor ők betegek voltak, zsákruhába öltöztem, böjtel gyötörtem lelkemet, és újra meg újra szívből imádkoztam. Mintha barátom, testvérem volna, úgy forgolódtam körülötte. Mintha anyámat siratnám, úgy görnyedtem a szomorúság miatt. Ők pedig örültek, amikor megotlottam, és összegyűltek. Idegenek gyűltek össze körülöttem, akiket nem ismertem. Gyaláztak engem, és nem nyugodtak. Az ingyen élők léha csúfolkodások közepette fogukat vicsorították rám. Ó, Uram, meddig nézed? Szabadítsd meg lelkemet tombolásuktól, életemet az oroszlánoktól. Dicsérlek a nagy gyülekezetben az erős nép között, magasztallak téged. Ne örüljenek rajtam hazug ellenségeim, akik ok nélkül gyűlölnek, és ne kacsincsanak össze. Mert nem beszélnek békességgel, hanem álnok dolgokat koholnak azok ellen, akik békések a földön. Föltátották rám szájukat, és hahotázva azt mondják. Láttuk saját szemünkkel. Láttad mindezt, ó Uram, ne hallgass, ó Uram, ne légy távol tőlem. Kelj föl, ébredj, szolgáltass igazságot, ó Uram, Istenem, az én ügyemben. Ítélj meg engem igazságot szerint, ó Uram, Istenem, hogy ne örüljenek rajtam. Ne mondhassák szívükben, ha-ha-ha. Vágyunk teljesült, ne mondhassák, elnyeltük őt. Szégyenüljenek meg, piruljanak mind, akik örülnek, hogy bajban vagyok. Szégyen és gyalázat borítsa el azokat, akik fölfuvalkodtak ellenem. Vigadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják. Hadd mondják mindenkor, nagy az Úr, aki szolgái előmenetelében gyönyörködik. Nyelvem hirdeti igazságodat és dicsőségedet minden napon.
0: Mintha csak egy hétköznapi jelenet lenne egy társasházban. Kilépek az ajtón, pont amikor kilép a szomszéd. Rám néz és azt mondja, hát képzeld, mi történt velem. És már ömlik is a szájából a keserűség, a szomorúság. Az ember gyakran ilyen szomszédja a mennyei atyának is. perelj, Uram, a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal, ragadj pajzsot és vértet, és kelj föl segítségemre, mondja a kétségbe esett, megterhelt, csalódott ember, aki emberekben, embertársaiban csalódott. Nem akármilyen batyút hord a hátán Dávid. Talán a mi hátizsákunkból sem hiányzik sok esetben az, amit ő itt felsorol, bántás, ellenem harcolnak. Szegezd dárdát, rekezd el üldözői múltját, mondd lelkemnek, én vagyok segítséged. Ok nélkül titkon vetették elém hálójukat, vajon milyen nekünk az, amikor hátba támadnak bennünket? Milyen az, amikor anélkül, hogy megmondanánk szemünkbe nézve, na Dávid nem kevésszel érte meg ezt, katonái árulták el, családjából fordultak ellene. Pontosan tudja, hogy mik ezek a gondok, és nincs neki más villámhárítója, mint hogy Isten elé megy, és elmondja Istennek, jól teszi. Jól tesszük, ha mi is inkább ehhez folyamodunk. Váratlanul érje őket a romlás, fogja meg őket hálójuk, amelyet ők vetettek ki, essenek ők veszedelembe. Mondja Dávid a megoldást, a megoldás képletet, tele nyugtalansággal, békétlenséggel, indulattal. Vajon mi meddig és milyen szívesen hallgatnánk a szomszéde fajta szavait? Istenünk jó szomszéd. Pontosan látja, hogy mennyire sebezhetőek vagyunk, és mennyire nehezen dolgozza fel az érzelem világunk, a bántást, a hátbatámadást, ha megaláznak bennünket, vagy ha hazudnak nekünk, hamis tanúk állnak elő, mondja Dávid, és félrevezetik az embereket. Vagy hálátlanok, azt mondja, amikor ők betegek voltak, én mindent megtettem értük, mintha barátom, testvérem volna, sőt, mintha anyámat siratnám, úgy görnyedtem a szomorúság miatt. Van nehezebb teher a hálátlanságnál? Amikor úgy érezzük, hogy a szeretetünk, amit mindenestől adtunk a másiknak, felesleges volt, hiába való, és csak a bolondját járatták velünk. Sőt, Dávid arról is beszámol, hogy ezek az embertársai kárörömmel gyűltek össze, amikor megbotlott és elesett. Káröröm mennyire tud ez fájni? Persze más esetekben mondjuk, hogy a káröröm a legtisztább öröm, mert nincsen benne semmi önzés. De milyen furcsa is az emberi gondolkodás. Föltátották rám szájukat, és hahotázva mondták, láttuk a saját szemünkkel, hogy milyen szánalmas, milyen esendő, milyen botladozó ember volt. Ráadásul még ki is gúnyolják. Szóval, amikor már túl vagyunk egy-két csalódáson, bántás, hátbatámadás, hazugság, hálátlanság, káröröm, gúny, akkor mehetünk az Istenhez, de már menet közben menjünk minél hamarabb, mert ezek a terhek nagyon nehezek, és mondjuk neki, de mit mondjunk, vajon tanulhatunk itt Dávidtól? Dávid azt mondja a 9. versben, hogy lelkem pedig vígad majd az Úrban, és örvendezik szabadításában. Minden porcikám azt mondja majd, kicsoda olyan, mint te, Uram. Megszabadítod a nyomorultat, a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt, a rablójától. Az ember számára csak ez lehet a vígasz és a reménység, hogy Istenben megtalálhatom a békét és az örömöt a bántások idején is. Istenhez mehetek akkor is, amikor az emberek elhagynak és elfordulnak tőlem. Igen, az emberek elhagynak és elfordulnak. Mivel minden embernek, vagy ahogy a mondás mondja, minden szentnek maga felé hajlik a keze, ezért sokszor a legváratlanabb vagy pont a legalkalmatlanabb pillanatban hagynak magunkra minket, ne haragudj, most nem számíthatsz rám. Már megint mit kínlódsz, hagyjál már ezzel, nincsen nekem elég gondom, azt gondolod? Szóval lehet, hogy csalódnunk kell majd emberekben. De mehetünk az Istenhez, és menjünk az Istenhez. Vajon szabad az Istennek keseregni? Szabad az Istennek panaszkodni, szabad bekopogni a szomszédhoz, kinyitni az ajtót, és ne haragudj, ezt most el kell mondanom, és egyébként nem tudom, megfigyeltük, ez a hosszú panasz Zsoltár 28 versből áll. Valaki megáll az ajtónk előtt, és 28 mondjuk percen keresztül mondja. Az Isten bírja ezt. Az Isten kibírja, elviseli, elhordozza. Mi csak mondjuk, ő hallgat és néz ránk, megvárja a végét. Most ott sem jut szóhoz. Ebben a zsoltárban Isten nem szólal meg. Isten igazából nem is tudja teljesen megsegíteni Dávidot. Dávid is csak elképzeli, hogy majd, ha megszabadítasz, akkor én leszek a legboldogabb. Majd, ha megszabadítasz, és jól megalázod őket, és jól megmutatod nekik, hogy te vagy az én Istenem, és nekem van igazam. Olyan érzése van az embernek, mintha ez a zsoltár igazából nem is fordulna győzelemre, mert a panaszon és a szabadítás követelésén kívül szinte másból nem is áll ez a zsoltár. Még jó, hogy Dávid nem ezt az egy zsoltárt írta, hanem másutt célba ér. Van, amikor az imánk csak egy nagy kibeszélés, csak egy nagy szívkiöntés az Isten előtt. Végül is a zsoltár végén elhangzik, hogy vigadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják, hadd mondják mindenkor, nagy az Úr, aki szolgái előmenetelében gyönyörködik, nyelvem hirdeti igazságodat és dicsőségedet minden napon, de a zsoltár nem ér célt, illetve azt gondoljuk, hogy nem ér célt. Dávid elmondta, és ebben azért benne van egy-két győzelem, ha ezek még nem is teljesek. Először is, hogy nem valaki másra zúdította rá maga elégedetlenségét. Ez már győzelem, hogyha kibírjuk, hogy nem valakinek a zsákjába átpakoljuk az összes terhünket. Minden bántást, támadást, hálátlanságot, kárörömönt, gúnyt, ami csak rosszul esett nekünk. A második dolog, hogy Istennek elmondta. Istenre rábízta. Őszintén elmondta. Az Istennek mondott szavaink nem mindig hallelujázó énekek, nem mindig nagyszerű prédikációk, imádságok. De az Istennek mondott szavaink mindig lehetnek őszinték, és az őszintességhez hozzátartozik az is, ha vele beszélünk a panaszainkról. Amikor Isten meghallgatja a mi furcsa beszédünket, akkor csöndesen, elnézve minket, végighallgatva bennünket, meg fogja találni az utat és a módot, mivel mi eltaláltunk hozzá, bekopogtunk az ajtaján, meg fogja találni az utat és a módot, hogy valahogy elterelje a figyelmünket önmagunkról és a sebeinkről. Ó, Uram, meddig nézed, szabadítsd meg lelkemet tombolásuktól, életemet az oroszlánoktól? Mondjuk el neki, bízzuk rá. Menjünk hozzá, láttad mindezt, ó, Uram, ne hallgass, ó, Uram, ne légy távol tőlem. Néha úgy érezzük, úgy érezhetjük, hogy az Isten messze van a mi problémáinktól. Néha azt mondjuk mi is, mint Dávid, kelj föl, ébredj, szolgáltass igazságot. Istenem, alszol, nem látod, mi folyik itt? De ott van a zsoltár végén az a néhány előremutató mondat. Az a mustár magnyi hit. Vígadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják. Tudom, Istenem, hogy egyszer majd azt mondják mások is, nagy az Úr, aki gyönyörködik az ő szolgái előmenetelében. És Istenem, el akarok oda jutni én is, hogy nyelvem hirdeti igazságodat és dicsőségedet, a te szépségedet, a te jellemedet, jóságodat, kegyelmedet minden napon. Talán egy kicsit sok volt most ez a panasz, Istenem. Talán most kiborult, kibudjant belőlem minden. Talán szégyellem is, hogy 27 vers után mondom először azt, hogy olyan szép vagy, olyan jó, hogy vagy. És az egész csak rólam meg a rossz emberekről szólt. De Istenem, olyan jó, hogy te vagy az Isten, aki ezt is imának nevezed. Olyan jó, hogy te vagy az az Isten, aki a bajainkkal és a mi bajosságunkkal együtt szeretsz bennünket. Olyan jó, hogy újra és újra meglátom a te szépségedet, az emberi gonoszsághoz mérten és a magam kicsiny törékenységéhez mérten. Olyan jó, hogy ez a szépség az én reményem, a te jellemed. Olyan jó, hogy tanulhatom minden nap rád bízni magamat. Még akkor is, hogyha adott esetben ez a rád bízni magamat azt jelenti,

ott meg se tud szólalni, csak mondjuk, nem baj. Az ő fülei nem fáradnak el hallgatni a mi küzdelmeinket. Örül, hogy végre kikötöttünk nála. Örül, hogy végre vele beszélgetünk. Örül, hogy végre segítséget kértünk.

Adásunk végéhez értünk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Nem tudom, gondolkodtak-e azon, hogy lehet az, hogyha egy családon belül van 2, 3 vagy 4 gyerek, mindegyik abszolút más. Az egyik talán nyugodt, kiegyensúlyozott, a másik izgága. Az egyiket alig lehet odébb küldeni, a másik állandóan pattog. Vajon mi lehet az oka annak, hogy annyi félék a mi gyermekeink? Ma egy kicsit erről beszélgessünk. A gyermekekre nagyon nagy hatással van egyrészt az öröklött temperamentuma, amit magával hozott, másrészt az otthon, ahonnan jött. Az, hogy mit örököltünk a szüleinktől, arról nem tehetünk, de elég sok mindent változtathatnánk rajta, viszont az otthon az nagyon meghatározója lehet annak, hogy hogy alakulnak a mi gyermekeink, és hogy alakul a jellemük. Az öröklött temperamentumról néhány dolgot szeretnék elmondani. Az öröklött temperamentum meghatározza a gyermeknek az aktivitási szintjét, tehát, hogy gyorsabban mozog, lassúbb, gyors felfogású, lassúbb. Tehát az aktivitási szintjét azt elsősorban az öröklött temperamentumának lehet köszönni. Az, hogy szereti a rendszerességet, vagy rendszertelen, azt is úgy hozta magával, de ezen már nagyon sokat tudnánk változtatni otthon, hiszen ha megtanítjuk, hogy mikor van reggeli idő, ebédidő, mikor van játék vagy lefekvés, akkor ezzel nagyon sokat lehet már a gyermekünk jellemén változtatni. Aztán vannak gyerekek, akik közeledők, vannak akik visszahúzódók, vannak akiknek nagyon jó alkalmazkodó képességük van, vannak akiknek kevésbé. A reakció erőssége is más-más a gyermekeknél. Vannak akik azonnal tudnak reagálni, erősen reagálnak, mások csendesebbek, visszahúzódók. Az érzékenységi küszöb is más, mint más gyermekenként. Van, akinél egy keményebb szó sírást hoz létre, másoknál még a legdurvább szó sem vált ki elkeseredettséget a gyermekből. Néha, ha a gyermekeink hullámzó kedély állapotúak, van, amikor nagyon fent vannak, máskor nagyon lent. Aztán érdekes módon a befolyásolhatóságot is inkább a génjeikben hozták. Akkor a figyelem összpontosítás képességét is. Nézzük meg, hogy mi lenne a legfontosabb, hogy nézzen ki a mi gyermekünk. A legfontosabb az, amit egy család adhat a gyermeknek az, hogyha egy olyan körülményt biztosít számára, ahol életvidám, ahol tudja, hogy fontos, ahol tudja, hogy ő belőle csak egy van, ahol tudja, hogy számíthat a szüleire, és őre is számítanak. Nagyon lényeges, hogy megtanítsuk a gyermekeinkkel a megbocsátást, a szeretetet, hogy megtanítsuk nekik azt, hogy a szeretetet nem kell külön kiérdemelnie, ez együtt jár azzal, hogy ők a mi gyermekeink. Meg kell őket tanítani arra, hogy mivel más és más temperamentumot örököltek, képesek legyenek elhordozni saját magukat, de ugyanakkor a mások nehézségeit is, annélkül, hogy ebbe beleroppannának. Egy kicsit szeretném, ha beszélgetnénk arról, hogy milyen személyiség típusúak a mi gyermekeink. De nagyon sokfélék vagyunk, ezért fontos megismerni önmagunkat, a erősségeinket, gyengéinket, amik a temperamentumunkból adódnak. Nagyon sokszor a hajlamaink, a környezetünk meghatároznak és formálnak minket, de nem muszáj, hogy hagyjuk, hogy a sors úgy alakítson, hanem mi is tehetünk elég sokat ezért. Mit jelent a temperamentum szó? A temperamentum azokból a különböző jellemvonásokból áll, amelyeket őseinktől örököltünk, ez alakítja ki a mi személyiségünket, és hozzájárul ahhoz, hogy hogyan viselkedünk. Tulajdonképpen a temperamentum szó az egy helyes keveréket jelent, ez az anatómiából származik, amikor a testnedvek, a test alkotó részei helyes keverékben vannak egymás mellett. Legelőször a temperamentum szót erre használták. Ma már a temperamentumot leginkább a személyiség kifejezésére használjuk, hogy valaki milyen vérmérsékletű, milyen személyiségű. Nézzük meg sorba, hogy milyen vérmérsékletekkel találkozunk, és talán a gyermekeinket is jobban meg tudjuk ezután érteni. Talán először a kolerikusról beszéljünk. A kolerikus az egy olyan típus, aki nem riad vissza a kellemetlenségektől, az ellenállás az mint szinte még fokozza is az erejét, egy vezéregyéniség, személyiségét nem az érzelmek dominálják, és ezért könnyen kiismerhető, könnyen megismerhető. Nézzük meg, hogy milyen
előnyei vannak egy kolerikus személyiségnek, egy kolerikus vérmérsékletű embernek. Először is extrovertált. Ez azt jelenti, hogy kifelé él. Tehát ami a szívén, az a száján. Mindenkivel egyformán tud barátságos lenni. Mindenki látja azt, hogy akivel most itt szóba áll, az egy milyen típusú ember. Céltudatos, erős akarata van, öntudatos, világosak az indítékai, amiket gyakran meg is fogalmaz. Nem lehet egykönnyen eltéríteni attól, amit ő elképzelt. Egy aktív ember, és spontán ötletei vannak. Tehát nagyon sok jó tulajdonsága van a kolerikusnak, de vannak gyengéi is. Gyengéi közé tartozik az, hogy hirtelen haragú, szeret megbotránkoztatni másokat, néha önző, néha türelmetlen, máskor konok. Ha a gyermekünk kolerikus, akkor ne csodálkozzunk, hogy ezek a tulajdonságok előjönnek nála. Nézzük meg a szangvinikust, ez a másik nagyon erőteljes típusú ember. Ő egy vidám, kiegyensúlyozottnak tűnő, kedves lény előtt megnyílnak az ajtók és a szívek. Volt egy ismerősöm, aki szangvinikus vérmérsékletű volt, és amikor elvitte a gyerekeket kirándulni, akkor bekopogott házakhoz, fokhagymát kért, vöröshagymát kért, hogy elkészíthessék a táborba a gyerekeknek az ételt. Ezt nem mindenki tudná megtenni, ő egy nyitott, és bárkit meg tud úgymond szelídíteni. Jól bele tudja élni magát mások gondolataiba, érzéseibe, együtt érez velük, sokat beszél, úgy tűnik, hogy játszva megoldja a problémákat. Gyengéje az, hogy néha túloz, és egy kicsit néha felületes. Tehát a szangvinikusnak az erősségei hasonlók némely szempontból a kolerikushoz, ő is extrovertált, vidám, spontán, túláradó, jókedvű, mindent könnyedén vesz, gyorsan alakít ki kapcsolatokat, jó beszédképessége van, sőt, nagyon sok színész is szangvinikus vérmérsékletű. De vannak gyengéi is, néha felületes, szeret a középpontba lenni, hajlamos a túlzásokra, és néha öntelt. Ha a gyermekünk inkább szangvinikus beállítottságú, akkor ne csodálkozzunk, hogyha néha ezek bukkannak elő nála, de egy szeretetreméltó, kedves jellemtulajdonsága szangvinikus is. A melankólikus ez a másik oldalra tartozik, tehát a kolerikus és a szangvinikus, ha úgy vesszük, akkor az egyik oldalon áll, a melankólikus és a flegmatikus a másik oldalon. A melankólikus az egy tehetséges, áldozatkész, maximalista. Alapos, hűséges, megbízható. Az érzelmi élete az rendkívül érzékeny és fogékony. Néha egészen a pesszimizmusig tud elmenni, de azért általában realista. Az a meggyőződése, hogy nem képes megoldani a problémákat, és ezért néha melankólikussá, szomorúvá, lehangoltá válik. Az erősségei a következők. Művészi tehetsége van, nagyon sok művész, nagyon sok kreatív alkotó, melankólikus vérmérsékletű. Szeret álmodozni, de élénk a fantáziája. Introvertált, tehát inkább befelé él, nem tolakszik előre, alapos, megfontolt, és hagyja, hogy a mellette levők érvényesüljenek. De vannak gyengéi is, mivel maximalista, ezért szőrszál hasogató. Néha nem tudunk mit kezdeni a pesszimizmusával. Alapállása néha inkább negatív. Nagyon kicsit bízik önmagában, néha nagyon énközpontú, nem egyszer haragtartó, érzékeny, máskor meg a bűntudatra hajlamosságával tesz minket a sírba. Ha mi gyermekünk ilyen beállítottságú, akkor fogadjuk el őt ilyennek, és ne akarjunk belőle egy szangvinikust vagy egy kolerikust alakítani. El kell fogadnunk, hogy egy ilyen típusú gyermekünk van. A következő, a negyedik vérmérsékleti csoport, a flegmatikus. Hát a flegmatikus az egy szemtelen, tárgyilagos, úgy néz a problémákra, hogy azok úgyis megoldódnak, talán maguktól is, nyugodt, kiegyensúlyozott, csak semmi pánik, semmi izgalom, a probléma majd magától is meg fog oldódni. Nagyon sok erőssége van a flegmatikusnak, ő is introvertált, tehát inkább befelé fordul, de ugyanakkor gyakorlatias. Talán őrá leginkább jellemző az, hogy alapos. A részleteket is alaposan kidolgozza, megbízható, lelkiismeretes. Ha valamit megígér, akkor azt tűzön vizen igyekszik véghez vinni. Megfontolt. Őrá szokták azt mondani, hogy de rendes ember, nem lehet könnyen kihozni a sodrából, de vannak gyengéi is. Néha makacs, néha dacos, néha elfekszik egész nap az ágyon, tehát lusta. Inkább lassú, mint gyors. Mindent olyan óvatosan kezd el, megnézi, megvizsgálja, megszagolja,
hogy vajon belemehet-e ebbe. Nincs benne hajtóerő, nagyon sokszor hiányosak az indítékai. A négy temperamentum soha se fordul elő valakiben 100%-osan, hanem ez úgy keveredik. De mindegyiknél van egy domináns, hogy valamelyik előtérben van, vagy inkább szangvinikus, vagy inkább flegmatikus, tehát ez úgy keveredik a mi gyermekeinkben is. A mi gyermekeink a saját hajlamaik szerint reagálnak a problémákra. Talán néha elcsüggednek, visszahúzódnak, talán a bánatukat magukba folytják, de ugyanakkor reagálhatnak haragosan, dacosan, gyűlölködve is. Van a Bibliában egy nagyon szép mondás a Példabeszédek könyvében, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, és amikor megöregszik, akkor sem felejti azt el. Nagyon lényeges, hogy megismerjük a gyermekeink vérmérsékletét. Fontos, hogy lássuk, hogy milyenek, és próbáljuk meg az ő vérmérsékletüknek megfelelően elfogadni, szeretni, bátorítani őket. Ehhez kívánok Önöknek nagyon sok erőt!

Aki szereti az arab konyhát, az örülni fog ennek a receptnek, aki pedig nem, reméljük, hogy megszerettetjük vele. Körris, ananász, tofu ragú dióval, a nevében már szinte az összes hozzávaló benne is van. Először is a diót fogjuk megpirítani száraz serpenyőben, nem kell hozzá olaj, hiszen a dióban bőven van zsiradék. Felforrósítjuk a serpenyőt, és egy kicsit így megpirítgatjuk minden oldalát. Szükségünk lesz aprított vöröshagymára, egy tofura, ami natur tofu, ezt kis szójaszósszal meglocsoljuk, egy ananászkonzervre. Az ananászkonzervnél olyat válaszunk, ami 100%-os lében van elrakva, hiszen így nem kell plusz cukrot használnunk, ez jóval egészségesebb. Persze, hogyha lehetőségünk van, friss ananászt is használhatunk. Közben megpirult a diónk. Legelőször a hagymát kezdjük el egy kevés olajjal és kevés vízzel megpárolni. Hogyha az olajhoz vizet is öntünk, akkor jóval könnyebben emészti meg az epez, nagyon hasznos így elkészíteni. Kis apró trükk, de mégis nagyon hasznos és egyszerűbb az emésztés, meg fogja hálálni a szervezetünk. Elkezdjük párolni a hagymát, közben a kockára vágott tofura locsolunk kevés szójaszószt. Tofunak a legkönnyebb és leghasznosabb fűszere, ízesítője a szójaszósz, ami magában is egy sós, ízesített szósz, egy folyékony állagú, és ez nagyon könnyen beszívja a tofunak ez a kis puha szerkezete, és így rögtön jó ízt kap. Kicsit kevergetjük a hagymát, hogy le ne égjen. És ha üvegesre párolódott, akkor hozzá rakhatjuk a tofut. Jöhet rögtön az ananász is. Magasabb lángra kapcsoljuk, hogy hamarabb elkezdjen forni, hiszen egyiknek sem kell különösebb főzési idő, sem a tofunak, sem az ananásznak. Nem kell, de egy kis vízzel felöntjük, kis leve legyen, és elkezdjük forralni. Sót is rakunk hozzá. Igaz, hogy a szójaszósz kicsit sós, ezt számításba kell venni, hogy úgy sózzunk majd. És most jön a curry, ami egy nagyon intenzív fűszer, tehát ne használjunk belőle túl sokat. Egy-két kávéskanálnyi bőven elegendő. Ez nagyon szép sárgás színt kölcsönöz. Sárgás színt pedig a kurkuma adja, ez a currynek az alapfűszere, ami szintén a rák elleni védelemben nagyon fontos. Gyulladás, gátló, gyulladás csökkentő hatásáról is ismert, úgyhogy nem csak élvezeti, hanem egy nagyon hasznos gyógyfűszer is a currynek az alapja. Amíg ez elkezd forni, elkészítjük a sűrítést növényi tejszín és keményítő hozzáadásával. Ezt a kettőt összekeverjük egy kicsi hideg víz segítségével. Turmixban a legegyszerűbb, 3 evőkanál keményítőkkel, 1 deci növényi tejszín, és szintén 1 deci hideg víz. Keményítő hideg vízben oldódik legkönnyebben, úgyhogy azért fontos, hogy hideg vizet használjunk. És ezt összeturmixoljuk pár másodpercre.

Ennyi elég is. És már forra az ananászos tofu. Hozzákeverjük, megvárjuk, amíg felfor, hiszen így fog a kukoricakeményítő működésbe lépni. Közben, amíg felfor, pirítódiót durvára vágjuk. Meg nagyon finom, pikáns íze lesz. Ugye, hogy mivel hús nem használunk, fehérje tartalma ennek az ételnek bőven meg lesz. Dióban is és a tofuban is bőséges, könnyen emészthető, ám értékes fehérje található. Ha készen vagyunk ezzel, hozzákeverjük, és tulajdonképpen készen is vagyunk vele. Készen van a ragunk, ezt félretesszük, hiszen készül hozzá a finom köret. Bébirépás bulgur. A bulgur az egy durumbúzából készülő, könnyen emészthető búzaköret. Nagyon értékes, hiszen sok rostolt, vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, és azért is szimpatikus lehet, hiszen nagyon gyorsan elkészíthető. Az acskóban található bulgur az mindig előfőzött, előgőzölt állapotban van, így egy kb. Negyed óra 20 perc szükséges csak a főzéséhez. Úgy készül, hogy berakjuk. Fél kiló bulgurra van szükségünk, berakjuk az edénybe, kicsit átforrósítjuk, és pont 1 liter, tehát dupla víz szükséges hozzá, 1 liter vizet veszünk hozzá, ezt beleöntjük, hozzáadjuk két kisebb vagy egy nagyobb vöröshagymát, körülbelül 25 dek a bébirépát, egy kevés olívaolajat, ez körülbelül 2-3 evőkanálnyi lehet, és sózzuk ízlés szerint. Fedő alatt főzzük, először nagyobb lángon, amíg felfor, és miután felfort, azután kisebb lángra kapcsoljuk, és amikor felszívta az összes vizet, lekapcsolhatjuk a lángot róla, és már készen is van. Jó étvágyat hozzá, érdemes kipróbálni.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai alkalommal a szülők tiszteletéről beszélgetünk. Ezzel kapcsolatban az Ószövetség szentírása a 10 parancsolatban ad számunkra egy kis eligazítást. A 10 parancsolat olyan erkölcsi törvények foglalata, amely minden társadalomnak az alapkövét kell, hogy jelentse. Az európai és az amerikai jogrendszer minden államnak az alkotmánya lényegében a 10 parancsolatra épül rá. Ezekben találjuk azokat az értékrendszereket, amelyek nagyon fontosak a társadalmak számára. Mózes második könyve 20. fejezet, és ott a 12. verse így fogalmaz. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened, áld te néked. Tiszteljed atyádat és anyádat. Egy olyan világban élünk, amikor lassan erről már elfeledkezünk. A tisztelet, a szülők iránt való odafordulás, a szülők véleményének a meghallgatása a mai nagykorúvá vált társadalmakban szinte luxuscikké vált. És mégis, a Szentírás azt mondja, hogy akkor fogunk fejlődni, akkor fogunk boldogok lenni, akkor fogunk egy olyan társadalmat létrehozni, ha a szülőket fogjuk tisztelni, ha az idősebb generáció megkapja a biblikus előjogait. Egy lelkészről szeretnék egy történetet mondani, akinek egyetlen egy lánya volt. Egy protestáns lelkész házaspárral történt. A lányuk különböző reklámokon keresztül és barátok, barátnőkön keresztül egy napot hagyta a szülőket, és Olaszországba ment, nagy reményekkel, gazdag kereset lehetőségével. Aztán hosszú-hosszú évek után kiderült, hogy ez a felajánlott állás valójában egy szexuális szolgáltatást jelentett ennek a fiatal lánynak. Kitörni nem tudott. És amikor évek után a magyar konzulátus segítségével haza tudott térni, felszámolták ezt a bűnszervezetet, bekopogtatott a szülők ajtaján, az édesapa kiment, végignézett a lányán, egy csomag volt a kezében, pontosan ugyanúgy, ahogy évekkel korábban elhagyta a szülői házat, látta az arcán végbement hatalmas nagy változásokat, és megkérdezte a lányától, kit tetszik keresni. A lány azonnal megértette édesapjának számon kérő kérdését, és azt mondta, úgy látszik, eltévesztettem. Hátat fordult, és soha többet nem ment vissza a szülőkhöz. Ebben a tiszteld atyádat és anyádat kifejezésben, ebben az isteni parancsolatban benne van az is, hogy nekünk, szülőknek, viszont tisztelnünk kell gyermekeinket. Nem szabad beleavatkoznunk életükben drasztikusan, segítenünk kell őket, tanácsolni. Nem olyan rég a Magyar Statisztikai Évkönyvnek az adatait lapozgattam, és Magyarország azon területét kezdtem nézni, vizsgálni, egyrészt a fővárosnak, Pest megyének, másrészt országos szempontból, hogy melyik területen és részen követik el a legtöbb szülőgyilkosságot országunkban. Megtaláltam mind a pesti oldalon, mind Magyarországnak az egyik eldugott kis térségében, és utána megvizsgáltam, hogy hol a leghosszabb az átlag életkor. És nagyon érdekes, pontosan azokon a területeken volt Magyarországon a legmagasabb átlag életkor, ahol a legkevesebb szülők elleni erőszakot regisztrálták. Ott volt a legrövidebb az átlag életkor, ahol a szülők ellen a legtöbb erőszakos cselekedetet végrehajtották. Igen, mert majd 3000 évvel ezelőtt Mózes feljegyezte azt, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áttenéked. Mi is tiszteljük szüleinket, amíg lehet, amíg élnek, hogy hosszú ideig élhessünk az Úr és az Isten kegyelméből. Amen.
1: Műsoridőnk végéhez értünk, de természetesen a következő alkalommal is várjuk Önöket. További szép napot kívánok!

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le!

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

0: Nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket, önök a keresztút adását követik. Mai vendégem a nevelésről és arról, hogy mit jelent a nevelés, fog beszélni az egyházi tevékenységben. Meghívott vendégem a hetednapot ünneplő Adventista Egyház, Északerdi Egyház területének nevelési osztályigazgatója, Dan Robinson lelkipásztor. Köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást erre a beszélgetésre.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Hogy érzed magad ebben a tevékenységben? Úgy tudom, hogy egy éve teljesíted ezt a szolgálatot, felmérted, gondolom, a területet, és azért arra is gondolok, hogy volt egy bizonyos alkalmatosság, amit éreztél te is, és amit nyilván, hogy láttak a testvérek is, amikor elhívást kaptál. Hogy érzed most magad ebben a munkában?
1: Köszönöm a Jóistennek, és hálát adok néki, hogy nap mint nap erőt ad, és tudom végezni ezt a szép munkát. El tudom mondani azt, hogy vannak kihívások is, de olyan szép, amikor látod kisebbeket, nagyobbakat fejlődni, és látod, hogy meg tudják ismerni a Jóistent, szépen tudnak viselkedni, és ez nagy áldás számomra. Igen, nem gondoltam volna a nevelésre, úgy értve, hogy ez nagyon pászol az én életemre, vagy az én ugye tevékenységeim alapján, hogy valaki úgy érezze, hogy nagyon-nagyon is pászol. De most úgy érzem egy év után, hogy a Jóisten mindig oda helyezi az életünket, oda vezeti az életünket, ahol szükség van ránk. És ő megadja az áldást is, megadja mindazt, amire szükségünk van, hogy el tudjuk végezni azt a munkát.
0: Örvendek annak, hogy ezt a munkakört elvállaltad, és köszönjük, hogy teljesíted ezt. A mai alkalommal erről a tevékenységedről fogsz beszámolni, elmondani néhány gondolatot, hogy miben is áll az Északerdi Egyház terület keretében a nevelési osztály munkája, tevékenysége, milyen munkát végeztek, milyen projektek vannak, milyen társ projektek, amelyekben részt vettetek, és örömmel fogadom a gondolatokat, amelyeket készítettél.
1: Igen, én úgy érzem, és biztos így is van, hogy a nevelés nem csak a gyerekeket illeti, tehát nem csak gyerekekről van szó, amikor a nevelésről beszélünk, hanem felnőttekről is. Persze, mi a gyerekekre is gondolunk, és főleg ott tevékenykedünk, és meg szeretnék említni néhány érdekes projektet, néhány érdekes tevékenységet, ami által bátorítjuk a gyerekeket, hogy közelebb jussanak Jézus Krisztushoz, hogy jobban megismerjék a megváltót. Az egyik ezekből a projektekből, tevékenységekből a Biblia ismereti olimpiász. És olyan hálás vagyok a Jóistennek, hogyha tavaly például 132 gyerek vett részt a Biblia olimpiászon, Biblia ismereti olimpiászon, akkor az idén 211 gyerek jelentkezett. És ez egy nagy áldás, gondolom, nem csak számomra, hanem főleg a gyerekek és a szülők számára. Miért? Mert tanulmányozzák a Szentírást, mert olvassák a Szentírást, és hogyha valaki olvassa, tanulmányozza a Szentírást, ez azt jelenti, hogy Isten lelke ott van, és érinti az ő lelkét, az ő szívét, az ő életét.
0: Nyilván ez az alkalom is egy népszerűsítési alkalom, ez egy olyan projekt, amit ismer az egyházunk, de hogyan lehet motiválni a családokat, a szülőket, a gyermekeket, és ugye, hogy szinte megduplázódjon, vagy meg is duplázódott a résztvevők száma egy év alatt, ez szerintem egy rekordteljesítmény, amit nehezen lehet tartani, de ha lehet, akkor abban tényleg nagy áldás van. Hogy tudjátok motiválni a családokat, a gyerekeket?
1: Hát a legnagyobb ajándék, amit ígérünk a gyerekeknek, az egy szép tábor. Az idén, mivel hogy közeledünk a 30 évhez, tehát amióta létezik ez a bibliaismereti olimpia, úgy gondoltuk, hogy szép lenne és jó lenne, hogy ajándékozzuk meg a gyerekeket, azok, akik ugye eljutnak az országos szintre, egy 4 napos görögországi kirándulással. Tehát ez lesz a legnagyobb ajándék, amit felajánlunk a gyerekeknek. Persze az egyházterületi szintre jutóknak ott is bátorítjuk őket egy kis ajándékkal, vagy nagyobb ajándékkal, mikor, hogy sikerül. De tulajdonképpen a mi célunk az, hogy igen, értsék meg a szülők, hogy ha együtt vannak a gyerekek, hogyha más gyerekekkel is találkoznak, az már egy nagy áldás. Azért, mert megbarátkoznak, azért, mert megismernek másokat is, és hogyha igen, a Biblia vonja ilyen irányba, hát az fantasztikus. Még egy érdekes kép. Az országos szint résztvevők, tehát az első és a negyedik csoportig, első, második, harmadik és negyedik csoport, a nulla csoport, ahogy mi nevezzük, azok a harmadik és a negyedik osztályosok, azok kisebbek. Azoknak például az idén külön szerveztünk egy országos szakaszt, és nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy 350 résztvevő volt ezen a szakaszon. És itt bemutathatom az észak-erdélyi fiataljaink, gyerekeink okleveleit. Hálásak vagyunk, mert jól teljesítettek.
0: Mondhatjuk azt, hogy a legkiválóbb fiatalokról van szó, akik éreztek arra elhívást, hogy az Úr dolgaiban kutassanak és tanulmányozzanak. Mit láttál, hogy mi motiválta őket túlmenőleg azon, hogy közösségi alkalom volt, és ott lehettek ezen a hát megméretetésnek is nevezhetjük, hiszen tudásról van szó.
1: Igen, az érdekes, hogyha általában a fiatalok telefonon meg mit tudom én milyen hálózatokon vannak, közösségi hálózatokra gondolok. Mikor utazunk, ugye Brasov fele, vagy még onnan visszafele is, a gyerekek, tudod, mivel foglalkoznak? A Bibliával. Kinyitják a Bibliát, és hogyha az egyik föltesz egy kérdést, akkor hárman fölemelik a kezüket, gyorsan szeretnének válaszolni. És úgy láttam, hogy a Szentírás, persze az a tábor is, meg amit még ajándékba adunk nekik az egyház területtől, ez is motiválja őket. De úgy vettem észre, hogy nem csak ez motiválja, hanem az, hogy ők olvashatják az Isten szent igéjét, és persze, hogy együtt lehetnek, barátkozhatnak, megismerhetnek más fiatalokat is. Igen. Folytatnám a nulla csoporttal. Az idén egy szép és áldásos alkalmunk volt, azért, mert együtt szerveztük az Észak, a Dél és a Bánság, a három egyház terület, és nagyon áldásos alkalmunk volt Székelyon, igen. Több mint 130 gyerek és szülő együtt voltunk egy hétvégen, és ott magasztaltuk a Istent a természetben. Ezek a kisgyerekek is nagyon, nagyon nagy örömmel és boldogan tanulmányoztak a Szentírást. Voltak olyanok is közöttük, testvérek, ezekre gondolok, akik nem tudtak olvasni. Ők csak hallották, hogy az édesanyja, ugye, meg a nagyobbik testvérük, hogy készült az olimpiászra. És arra kértek meg, hogy nem lehetne egy olyan megegyezés közöttünk, hogy ők is karikázzák be azokat a válaszokat. És nagyon nagy meglepetésben volt részünk, mert azok a kisgyerekek csak hallották Isten igét, nem tudnak se írni, se olvasni. Fölolvastuk nekik a kérdéseket, persze a nagyobbaknak voltak előkészítve ezek a kérdések, és nagyon jól válaszoltak. És ez egy szép élmény volt számunkra, mert a kisebbek is, ugye látván a nagyobbakat, igen, motiválva vannak, és szeretnék, hogy tanulmányozzák, és hallják, Isten szent igéjét. Itt van egy lista a diakról, ugye én nagyon értékeltem, ugye a mi egyház területünk gyerekeiről van szó, hogy igen, 100 és 96 pont között 24 gyerek sikerült, 24 gyereknek sikerült eljutnia, persze 32, 95, 91 között, és 90, 86, 27, 85 és 80 pont között pedig 28 gyereknek. És úgy, ahogy már említettem, 4 napos utazás Görögországba, egy szép kirándulás lesz, és úgy gondoltuk, hogy nem csak a kirándulás lesz, hanem például, ha valaki nem tud eljutni, nem tud eljönni bizonyos okok miatt, akkor azoknak is nyújtunk egy kis ajándékot.
0: Ez országos szintű megszervezésben kerül sorra, ez a görögországi kirándulás, vagy egyházterületi szintű?
1: Országos. 236 gyerek a 350-ből részt fog venni ebben a szép kirándulásban.
0: Azért az komoly szervezést igényel, és odaadást, egy ilyen programot megszervezni, hát kitartást kívánok, ennyi gyermekkel szükség van rá.
1: Köszönjük szépen, köszönjük szépen. Nem lesz egyszerű, de tudjuk, hogy a Isten velünk lesz, igen, és egy áldásos kirándulásban lesz részük. Beszeretném mutatni nagyon röviden, hogy milyen módon is szervezzük, vagy hogyan történik a bibliaismereti olimpiáz. Például a 2027-es programra is gondolunk, tehát miről, vagy miből készüljenek. Bátorítjuk a gyerekeket, hogy olvassanak. Először olvassák a Szent Igét. Másodszorban tanulják meg kívülről a szövegeket, tehát bizonyos szövegeket meg kell memorálni, ugye, hogy tanulják meg azokat, és hogy maradjon az ők szívükbe, az ők lelkükbe. És harmadsorban a rendszeres tanulmányozást is bátorítjuk. Tehát tanulják a témákat, a bibliai témáit, erről a témáról, hogyan, például a 10 parancsolatról, és akkor fel vannak ott sorolva a biblia szövegek, és azokból is készítünk kérdéseket. 2027-2028 évre bátorítjuk a gyerekeket, hogy tanulmányozzák a Márk evangéliumát, a kisebbek az apostolok cselekedetei első fejezettől 8. fejezetig, és a nagyobbak az egyes csoport 2., és 3. és 4. Persze azt is elmondhatom, hogy 25 évig minden fiatal részt vehet ezen a Biblia ismereti olimpiászon. És persze a nagyobbaknak János első levele és Sámuel első könyve. Tehát, hogyha ezeket a fejezeteket, a könyveket elolvassák és készülnek, akkor biztos áldásos lesz.
0: Létezik valamilyen előre elkészített anyag is, amit a Biblia mellett használni lehet, esetleg lehetséges kérdéskörök, vagy útmutatók azért, hogy a felkészülés mondjuk irányított legyen, és az információ, amit el kell sajátítsanak, az biztosabb legyen számukra.
1: Igen, tehát a My Bible applikációban is, alkalmazásban is vannak kérdések. Mi készítettünk kérdéseket román nyelven is, magyar nyelven is, és a gyerekek igen, olvassák az első fejezetet, például a Márk evangéliumából, miután befejezték, kinyitják az applikációt, és ellenőrizhetik, hogy lássák, megértették jól, vagy tényleg megegyezték mindazokat a részleteket, ami nagyon fontos. És az a szép és az az érdekes benne, hogy azokból a kérdésekből, amik azokból is lesznek a tesztben, amik megjelennek a My Bible-ban. Most arra készülünk, hogy egy alkalmazást, egy újabb alkalmazást készítsünk a gyerekeknek, olyan értelemben, hogy ne készüljenek csak egy héttel, két héttel a teszt előtt, hanem már szeptembertől, ahogy megkezdjük az iskolát, ez ezáltal az alkalmazás által ők megtehetik. Tehát ott lesznek felosztva azok a fejezetek, vagy beosztva azok a fejezetek, amik megvannak már, amit már megemlítettem, és ezek szerint lesz egy kvíz is, lesz egy kis játék is a kisebbeknek, tehát hogy jobban megjegyezik, és jobban meg tudják érteni, hogy mi történik a Szentírásban, és valahogy kombináljuk ugye a Szentírást, tehát a papírt, a Szentírást és a technológiát, mivel hogy a fiataljaink ugye nagyon közel vannak a technológiához.
0: Mikor várható ennek az alkalmazásnak az elindítása?
1: Még nem tudjuk pontosan, de igyekszünk minél hamarabb elkészíteni. Lassan már folyamatban vannak a tárgyalások, ugye azokkal, akik el fogják készíteni, de egy pontos dátumot még nem tudunk, de igyekszünk, és szeretnénk minél hamarabb elkészíteni. Igen, még lenne egy módszer, egy projekt, egy tevékenység, amin keresztül bátorítjuk a fiatalokat, hogy tanulmányozzák Istennek szent igéjét. Ez pedig az adventista vallás olimpiáz. Ez hogy működik? A minisztérium, nevelési minisztérium fejleszt ezt a programot, ők szervezik az egyház által, és persze itt a tananyag változhatatlan. Ugye nem változik minden évben, de tudjuk, hogy a gyerekek csak egy évet vannak hatodikosak, és így tovább. Akkor, hogyha a gyerek például hatodikos, akkor ott van az ő tananyagja a hatodikos osztálynak. Minden osztálynak megvan külön-külön. Azt szeretném itt hozzátenni, hogy ha valaki részt szeretne venni ezen a vallásolimpiászon, akkor arra bátorítjuk, hogy szeptember, októberben legkésőbb tegye le azt a kérelmet a titkársághoz, hogy ő szeretne a vallás, az adventista vallást, ugye, vagy a vallásórán részt venni. Megteheti a gyülekezetbe, ugye hétvégén, szombaton, vagy megteheti, hogy egy tanár, hogyha több gyerek van abban az iskolában, akkor egy tanár, egy lelkész elmegy, és megtartja velük azt az órát. De feltétlen és nagyon fontos ezt a kérelmet letenni az év elején, hogy igen, én szeretnék adventista vallást tanulni, és akkor részt vehet a vallás olimpiászon. Egy szép tapasztalatot szeretnék megosztani. Itt egy adventista iskolában tanulnak ezek a gyerekek. Az egyik családban nagy gondok voltak, a szülők el akartak válni, és a gyerekek halván ezt a negatív, nehéz tapasztalatot az egyik gyerektől, úgy gondolták, hogy nagyon fontos és nagyon értékes, hogy együtt érezzenek azzal a gyerekkel. És mit tettek? Ott az osztály közepén térdet hajtanak, ugye, és imádkoznak. Leborultak és imádkoztak, hogy a Jóisten lépjen közbe abban a családban, és segítse azt a családot, és ezáltal bátorítsák ezt az osztálytársukat. Tehát ilyen dolgok, ilyen szép dolgok történnek a mi intézményeinkben, az óvodákban, iskolákban, és nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek mindezekért a tapasztalatokért. Röviden megemlítném a Maranatha Adventista Teológiai Liceumunkat. Nem is olyan rég volt egy nagyon szép eseményünk. Egy koncert, egy hangverseny. Tudomásom szerint az első ilyen típusú esemény, ami illeti a mi intézményünket. Miért? Mert részt vettek az óvodától a liceumig minden egyes gyerek.
0: A koncert ideje alatt
1: így felléptek. Így van, felléptek, és egy nagyon szép eseményünk volt. Körülbelül olyan 800 személy volt jelen az eseményen. Nagyon-nagyon szép esemény volt, és hálátunk a Jóistennek, hogy igen, anyagi támogatást is kaptunk, mivel hogy ott a Maranatánál van egy szép tervünk, egy picit később visszatérek erre a nagy projektre is. De igen, hálásak vagyunk a Jóistennek az anyagi támogatásért.
0: Két szóra, ha visszatérhetünk a Maranatha Liceumra, akkor hogy mit is jelent ez, miben áll ez? Valami rövid leírást, hogyha adnál erről a liceumról. Nem igazán volt szó még itt a keresztutadásában erről az intézményről, ami igen fontos a térségünkben, azt gondolom.
1: Igen, hálát adunk a Jóistennek, hogy az utóbbi pár évben nagyon szépen fejlődött. Jelenleg sok diák tanul a liceumunkban, de mielőtt megemlítném, hány diák körülbelül mit is választhatnak azok, akik szeretnének jönni a liceumban, megemlítném azt, hogy igen, keressünk embereket. Keresünk embereket, hívő embereket, adventista tanárokat, azok, akik szeretettel és örömmel átadják a gyerekeknek a magyart, a matematikát, fizikát, stb. Tanításokat, hanem olyanok, akik megértik, hogy milyen fontos Istenről is beszélni. És úgy gondolom, hogy mindjárt be fogok számolni, hogy körülbelül hogyan fejlődött a mi liceumunk az utóbbi pár évben. De itt meg lehet látni, ugye lehet látni, hogy körülbelül milyen tanárok küldhetik el

0: Jelenti, hogy van érdeklődés. Szülők kérték és jöttek felénk, hogy igen, szeretnék, hogy az ő gyerekük itt a mi liceumunkba folytassa ugye a további igen, tanulmányokat. A gimnázium úgy áll, hogy jelenleg 6. és 7. osztály van, és ugyancsak mostantól kezdődik, vagy fogja kezdeni a 7. osztály. Eddig nem volt a 7. és a 8. Ugye fejlődünk. És ami illeti a liceumunkat, a liceumot, az a teológia, ugye szakirány, és van ott reál szakirány is, a természettudományok. Sokan jelentkeznek, sokan szeretnének tanulmányozni, csak egy annyit szeretnék itt röviden megemlítni, mi illeti a teológiát. Az idén 41 személy iratkozott, vagy szeretett volna jönni a mi liceumunkba. Tehát van érdeklődés. Persze vannak szép tevékenységeink is. Picit később visszatérek, hogy mit jelent körülbelül manapság a liceum, hány diák van, és körülbelül hány közülük adventista, és több ilyen részletekre. Be szeretném mutatni most a tevékenységeinket. Mi történik a nevelési osztálynál, ugye nem csak a liceumnál, hanem a mi egyházterületünk benn is. Rendszeres felméréseket végzünk, ugye, és főleg az aracsip szokott meglátogatni, például a marosűvári óvodánknál már ellátogatott, és nagyon értékelte, hogy milyen módon tanítjuk őket, és hogyan mutatjuk be Istent ugye a gyerekeknek, ezt nagyon-nagyon értékelték. A Máramaros szigeti óvodánál is már volt, ugye. A Maranátánál várjuk, most az idén fog következni az óvodai szint akkreditálása, és persze igazgató tanácsüléseink is vannak minden óvodánál, azért, hogy bátorítsuk őket, hogy lássuk, hogy ott mi történik, és hogyan történnek a dolgok, tanácsoljuk őket, ők jönnek felénk, hogy körülbelül mire lenne szükségük, igen. És vannak nagyobb projekteink is, ugye új létesítményekről lenne szó, megemlítném itt a moiszei iskolát, tehát tervezünk építeni egy iskolát, ott van egy szép óvodánk, körülbelül 80 gyerek.
1: Tehát akkor már egyfajta munka működik egy ideje. Így van, amire építeni, mint így egy van. Folyamat.
0: Így van. Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy igen, körülbelül 80 gyerek tanulott a mi intézményünkbe. A Máramaros szigeti iskola is készül, ugye, ott tartunk, hogy lassan-lassan meg lesz az építkezési engedély, és reméljük, hogy minél hamarabb el fogjuk kezdeni a munkálatokat, az építkezési munkálatokat. Halmiba is van egy szép óvodánk, 50 gyerek tanul a mi intézményünkben, egy kis falu, de hála Istennek vannak emberek, akik megértették és értékeik, hogy körülbelül mi történik a mi óvodánkban. És a Maranátánál megvásároltunk egy 10 áras telket, és készülünk a bővítésre. Persze pénzügyileg is támogatja az egyházterület az intézményeket, az engedélyezés és akkreditációs díjt mi álljuk teljesen, tehát szeretnénk fejleszteni az intézményeinket, és az időszakos felmérést ott 20%-át körülbelül. Missziós projektekre is adunk bizonyos összegeket azért, hogy minél több és szebb missziós projektek legyenek szülőkkel, gyerekekkel, felnőttekkel.

0: és így tovább. Itt egy érdekes dolgot szeretnék megemlíteni. Úgy gondolom, hogy nem volt ilyen áldásos körülmény soha Romániában, ami illeti a nevelést, és ami illeti a nevelési intézményeket. Miért? Mert 2023-tól errefele, ha valaki úgy gondolja, hogy szeretne nyitni egy óvodát, az engedélyezés pillanatától az állam már finanszírozza azt az óvodát. Eddig úgy volt, tehát 2023-ig, hogy igen, eltelik 3-4 év körülbelül, és addig fizetések, rezsiköltségek, stb. Hát kifizeti, kiállja. Hát a helyi gyülekezet, vagy aki szeretné ezt folytatni, vagy megnyitni azt a projektet, vagy arról a projektről gondolni. Na most változott, és úgy gondolom, hogy itt az az alkalom, hogy igen, használjuk ki ezt a lehetőséget, mert hiszem azt, hogy ha a gyerekek ott vannak 5 napon keresztül, és nem mi megyünk hozzájuk, hanem ők jönnek hozzánk, hát ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy mi tanítsuk őket, hogy mi vezessük őket Isten fele, és felfedezzék, hogy milyen hatalmas a mi Istenünk. Megemlítném a nagyobb projekteinket is. Az a mi tervünk, és ez a filozófiánkhoz is tartozik, hogy minden megyében, tehát ami illeti az egyház területet, az északi egyház területet, legyen egy oktatási intézményünk. Vannak olyan megyék, ahol még nincs egy sem.
1: Legyen szó óvodáról, iskoláról.
0: Óvoda bármilyen... vagy iskola, igen, de legalább egy intézmény. És hozzátenném, hogy nagyon bátorítsuk azokat a gyülekezeteket, ahol megyeközpontban ugye élik az életüket, és van egy gyülekezet, hogy ott is nyissanak legalább egy óvodát. Legalább egy óvodát. Olyan szépen hozza a szülőket, a gyerekeket, nem csak azért, hogy mit tudom én, ott legyenek egy más óvodában. Tehát az adventista óvoda, az adventista intézmények nem csak úgymondva más intézmények, tehát még van egy intézmény, egy plusz intézmény, nem, hanem ezekben az intézményekben a gyerekek és a szülők megismerhetik Jézus Krisztust. Itt megemlítném az adventista iskolát. Így tervezzük, hogy nézzen ki a Moiszei iskola. A következő a Máramaros szigeti iskola. Itt a következő képen láthatunk egy telket és egy épületet. Ugye itt a Halmi iskolára is gondolunk, ott is szeretnék fejleszteni és bővíteni, és valahogy bátorítni, hogy fejlődjön, és körülbelül így képzeljük el az új épületet. Persze szükségünk van anyagi támogatásra is, de körülbelül 270 ezer euróról lenne szó, hogy ezt az épületet meg tudjuk vásárolni. Jelenleg a gyülekezet udvarán és az egyik melléképületében tanulnak a gyerekek. De szeretnénk fejlődni, és szeretnénk folytatni iskolával is. Itt egy kis makett arról, hogy körülbelül hogy képzeljük el a maranátai fejlődést. És körülbelül így egy ilyen épületre gondolunk, hogy bővítsük azt, ami már létezik. Megemlítném azt is, hogy a mi egyházterületünkben 9 intézmény létezik. A legnagyobb a Kolozsvári Liceum, és amellett van 8 óvodánk. Tehát egy iskola és 8 óvoda. És ami illeti országszinten 56 intézményünk van az országban. És hálát adunk a Jóistennek, hogy igen, több mint 6000 diák tanul a mi intézményeinkben. Na most rátérnék a Maranatára is, ugye kérdezted, hogy körülbelül hogy és mint. Ami illeti az egyház területünket, több mint 750 gyerek tanul a 9 intézményben. Tehát több mint 750, és lassan-lassan ezer fele tartunk. Ami illeti a Maranatát, 440 tanuló diák van ott. És még hozzá fogunk tenni legalább 70-t, tehát lassan-lassan meg fogjuk haladni az 500-at. A mi nagy tervünk az, hogy ha meg lesz az új épület, lassan-lassan közeledjünk az 1000 gyerekhez, 1000 tanulóhoz. Az óvodáinkban körülbelül 310 gyermek van, a Betleni, a Kolozsvári, tehát a liceum mellett még van egy óvoda, a Halmi, Moiszély, a Naszodi, a Marosújvári, a Szaponcai és a Maros-szigeti óvodában. Vannak sajnos mindenféle gyerekeink, és nem olyan téren mondom el ezt, hogy zavar bennünket, hogy jönnek felénk, hanem mi értékeljük, hogy úgy gondolják, hogy a mi intézményünk tud nyújtani segítséget az ilyen sajátos nevelésű, igényű gyerekek számára is. Ez számunkra egy öröm, úgy mondva, hogy felénk jönnek, és nem mennek egy bizonyos, mit tudom én, intézmény fele. De ugyanakkor elmondhatjuk azt is, hogy igen, nem a legegyszerűbb ilyen gyerekekkel is foglalkozni. Öröm számunkra, hogy tudunk nyújtani segítséget, és értékeljük azokat a szülőket, akik megértik, hogy igen, vannak ilyen gyerekek is, vannak olyan gyerekek is, és köszönjük mindazoknak a szülőknek, akik támogatnak, és felénk küldik a gyereküket. Na most ez az érdekes, hogy a 440 diákból, gyerekből, tanulóból csak 111 adventista. Itt hangsúlyoznám azt a gondolatot, hogy igen, mi nem teszünk különbséget, ha ortodox, baptista, pünkösdista vagy adventista. Bárki szeretettel jöhet a mi intézményünkbe, és ez a szám, ugye, tehát egy harmada, ugye, az csak adventista. A többiek tulajdonképpen, egy negyede, bocsánat, a többiek nem adventisták. És még hozzátenném azt is, hogy a pedagógusok, a tanárok, ugye 16 adventista és 37 tanár van a mi liceumunkban. Tehát 37-ig, 16-tól 37-ig nem adventisták. És ez egy előny is lehet, hogy igen, ott a 16 tanártól, 16 adventista tanártól megismerhetik és láthatják Jézus Krisztust az ők magaviseletükben, igen. Itt megemlítnék még egy érdekes történetet. Ez a Halmi óvodáról szól. Hogyha ott a gyülekezet körülbelül 50 tagú, igen, az az 50-50 valahány gyerek, mely tanul ott a mi óvodánkban, hoz magával, és itt a következő képen lehet látni, hoz magával legalább még egy annyi szülőt is. De itt, ahogy láthatjuk, a gyülekezet tele van. Ez azt jelenti, hogy igen, ők jönnek hozzánk. A gyerekük által, és a gyerek által mi megosszuk velük az örök evangélium jó hírét. És ez számunkra egy nagy áldás és nagy öröm, mert ugye, ahogy már említettem, egy dolog az, hogy szervezek egy eseményt egy nap, két nap, egy hétig, ugye, egy evangelizációs sorozatot. Eljönnek az emberek, és elmennek. De az óvodában nem csak egy hét, nem csak két hét, nem csak egy hónap, nem csak két hónap, hanem pár évig ott vannak velünk, és tanulmányozzák Isten szent igét. Minden reggel énekelnek, minden reggel van áhítat, minden reggel találkoznak a jó Istennel, és az a tanár, az a tanítónő, az óvónő tanítja őket, és oda vezeti a kis szívüket, a lelküket, hogy felfedezzék, hogy megtalálják az igazi megváltót. És olyan jó tudni azt, és olyan jó tapasztalni, hogy igen, ezek a kisgyerekek elmennek haza, és azt mondják a szülőnek, apa, most imádkozunk. Azt mondja az egyik szülőrendőr, szülő hazament a gyerekkel, és azt mondja, nézd meg, itt van az ebéd, kérlek ebédet, és azt mondja a kisgyerek, apu, várjál, ne szaladj, először imádkozunk, és te is itt kell maradj, imádkozunk, és csak utána fogom megenni azt az ételt, amit készítettél számomra. Vagy mások azt mondják, tudod, azt hallottam, azt tanultuk az oviba, hogy nem mindenféle hús tiszta, nem mindenféle hús jó ugye az ember számára, hogy azt elhasználja. És ugye a szülő azt mondja, jó, de honnan tudod? És a gyerek azt mondja, nézd meg, itt írja, a Bibliába. Nagyobbak, persze nem az óvodásokra gondolok. De igen, vannak ilyen szép tapasztalataink is. Szeretnék még egy gondolatot megemlíteni. Albert Einstein mondta valamikor, és azt mondta, hogy a jó tanár nem csak tudást ad át, hanem önálló gondolkodásra nevel. Ez a mi célunk. Ezt szeretnénk megvalósítani a mi gyerekeinkkel. Hogy a tanáraink által ne csak ugye utánozzák azt, amit valamikor láttak, hanem hogy tudják elhatározni, ugye, hogy volt Dániel, ugye, hogy volt József. Már nem volt ott a szülő. De az oktatás, a tanítás, amit otthon az édesapja és az édesanyja ugye átadott, az megmaradt is. Aszerint döntött el, hogy ez helyes, vagy ez helytelen. És az utolsó idézetet, ami White Helen írásaiból van, a következő: a nevelés és a megváltás műve egy és ugyanaz. Ez fantasztikus. A nevelés és a megváltás. Tehát tulajdonképpen a nevelés által mi oda vezetjük a gyerekeket, hogy igen, megismerik Jézus Krisztust, átadják az ők életüket, és nap mint nap szép példát mutatnak minden kollega, embertársak, szülők, nagyszülők iránt. Igen, ez egy szép, nagyon szép gondolat, és ez motivál, és ez bátorít, hogy menjünk tovább. Habár vannak kihívások, vannak lehet nehezebb pillanatok is, de tudjuk, hogy igen, mi itt vagyunk, a megváltás műve terén. És hogyha még elmondhatnák valamit, az a következő. Minden egyes iskolánkban nincs több, mint 50% adventista gyerek. Ez mit, miről tesz valóságot, vagy miről beszél, miről van szó itt? Hát az, hogy minden egyes intézményünk egy missziós terület. Igen, ott beszélhetünk a szülőkkel Istenről, ott beszélhetünk a gyerekekkel, és hogyha a gyerek jól érzi magát abban az intézményben, a szülő is föltesz egy kérdést, de vajon miért érzi jól a gyerek? Vajon mi van ott? Vajon mi az a különleges? És én úgy veszem észre, hogy a mai társadalom valahogy felébredt, valahogy úgy látja, hogy az, amit tanít a világ, az nem jó. És ennek köszönhető, vagy ennek az eredménye az, hogy ilyen sok gyerek szeretne jönni a mi adventista intézményünkbe.
1: Köszönöm ezeket a gondolatokat, amelyeket megosztottál, és látom, hogy elég tétellel, örömmel mondtad el mindezt ebből a munkából. Hát sok erőt kívánok, kívánunk, és kitartást, mert valójában a nevelés és a megváltás az együtt halad. Egy és ugyanazon munka, nevelődünk, és Jézus Krisztus által megváltatunk. Köszönöm, hogy elfogadtad a hívást erre a beszélgetésre, és további áldást és erőt kívánok a munkád során.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Dan Robinson lelkipásztor beszámolóját hallhatták a hetednapot ünneplő adventista egyház, Északerdi egyház területének nevelési osztály igazgatójától, aki bemutatta az iskolai tevékenységeket, az óvodai tevékenységeket, az intézmények számát, résztvevők számát Észak-Erdélyben, illetve a vallásolimpiáz, bibliaolimpiáz kérdéskörét is, amelyre bátorítunk minden kedves fiatalt, hogy vegyenek részt ezen a programon, hiszen szeptembertől, igaz, ebben az évben elindult és elindul ez a program. A 2027-es szezonra ajánlom, hogy minél többen iratkozzanak fel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, a viszontlátásra!

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tovább megyünk azon a kivezető úton, ami, ha elindulunk, akkor a depressziót magunk mögött hagyhatjuk. Talán egy kicsit tekintsünk vissza, hogy milyen dolgokról is beszéltünk eddig, a súlyos depressziónak milyen tünetei lehetnek. Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy az a betegség hát úgy ránk tölt. És azt tapasztaljuk, és az orvosi kutatások is ezt bizonyítják, hogy a legtöbb betegség, amiben beleesünk, vagy amit elkapunk, azt az életmódunk okozza. Ahogyan élünk, amiket eszünk, ahogyan cselekszünk az életünk során, önmagunkat hozzuk olyan helyzetbe, hogy a betegség megtámadjon bennünket. Hát ha a betegséghez egy lejtőn jutunk el, akkor ezen a lejtőn visszafelé is lehet jönni, nem? Nem csak lefelé. Ha az életmódunk visz lefelé, akkor az életmódunk megváltozásával vissza is tudunk jönni ebből. És a megszerzett betegségeket ilyen módon le tudjuk küzdeni. Ha még szomorúság vagy üresség érzéssel fog el bennünket, apátia, izgatottság vagy nyugtalanság, ha alvás zavaraink vannak és nem tudunk pihenni éjszaka, és ami súlyunkban is változás következik, de vagy nagyon lefogyunk, vagy nagyon meghízunk. Ha összpontosítási zavaraink vannak, ha túlzott bűntudatunk van, apró dolgokon is vannak, akik egyszerűen a legkisebb dolgot, ha nem jól csinálnak az életükben, akkor olyan mélységes fájdalma, csalódás, és bűntudatot éreznek, hogy szinte elmegy az élettől a kettőnk. Ez is egy tünete annak, hogy valaki depresszióba kerül. Amikor olyan nem ér semmit az én életem, nem ér semmit az élet, és bizony sokan a fiatalkori depresszió következtében elvetik maguktól, az életet öngyilkosságba menekülnek, hogy állandóan kimerültek. Amikor reggel fölkelnek és valaki rájuk néz, akkor egész ilyen dolgoztál, ahelyett, hogy aludtál volna. Olyan fáradt, olyan gyenge, kimerült vagy. Ez is ennek a tünete. Ennek az oka. A depresszión életmódváltozással nagyon sokat tudunk javítani és elkerülhetjük. Neil Nedley ír egy esetet Amandáról, aki a nagyon súlyos problémákon ment át, hogy a végén már igen erős antidepresszánsokat kellett szednie. Meghízott néhány hónap alatt 10 kilót szedett fel, és aztán csak gyarapodott a súlya, és aztán mély depresszióba esett, és utána pedig visszafogyott, és a testsúlya állandóan ingadott, de az időnk elég kevés, azért csak nagy léptekben tudok beszélni azokról, az életmódbeli dolgokról, ami segít kijönni a depresszióból, illetve segít elkerülni azt, hogy belejussunk. Nagyon fontos a napfénynek a szerepe az emberi életben. Rendkívül fontos, majd még időzünk nála. Nagyon fontos, hogy a negatív gondolatokat elkerüljük. Nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy rossz kedvűek vagyunk, és a másiknak elkezdünk rossz dolgokat beszélni, és egyszer csak a másik azon veszi észre magát, hogy ráragad ez a rossz kedv. Jaj, és akkor olyan borús az élet, nem jól lenne sokkal jobb, ha megtanulnánk pozitívan gondolkodni. Hallott valaki John Knoxról? Britannia egyik legnagyobb reformátora volt, és ez volt az ő általános jelmondata, ez is jó lesz valamire. Olyan helyzet alakult ki, és olyan üldözésben volt része, hogy végül elfogták, és halálra ítélték, és vitték a kivégző helyre. Hát nagyon ismerték őt a katonák, sokszor elfogták, és sok szenvedésen ment át. Elfogták őt, a kezét hátra kötötték, és felültették egy lóra, amelyen a vesztőhelyre vitték őt. És a katonák elkezdték gúnyolni, hogy nagyon, ez most mire lesz jó? Most aztán megfogtunk, és nem fogsz elmenekülni. Nyugodt arccal azt mondja, ez is jó lesz valaminek. És vitték a vesztőhelyre, és aki vezette a lovat, valami módon megbírt vele. Lehet, hogy egy angyal egy kicsit megpiszkálta a lovat, és levetette a hátáról. És ahogy össze volt kötve a keze, eltört a karja, ahogy levágódott a lóról. És Angliában volt egy nagyon szigorú törvény, hogy a halálos ítéletet csak épp embereket lehetett végrehajtani. Mivel eltört a karja, nem volt épp, és nem hajthatták végre rajta az ítéletet. És az gondoskodó Isten megmentette őt, hogy tovább hirdesse az evangéliumot. Ha ez az ember kétségbe esik, és elhagyja minden reménysége, akkor valószínű, hogy ott fejezte volna be. Miért ne tudnánk szert tenni egy ilyen pozitív gondolkodásra? Ha eltelik otthon egy pohár, vagy egy tányér, vagy valami baj történik, jóvá lehet haraggal, vagy tűzzel tenni azt? Összeállnak a cseretet? A ti anyák megdolgáljátok a lányotokat, jaj, de ügyetlen voltál. Már nem tudom, itt a lányoknak szokása mosogatni, de jobban megszokják. Ha nem lenne jobb azt mondani, hogy hagyjad, hát fogyó eszköz. Én is lejtettem volna. Nem lehetne így sokkal jobban a családi békét, a szülők és a gyermekek közötti szoros kapcsolatot elmélyíteni? Ami megtörtént, megtörtént. Milyen csodálatos a mi Istenünk. Nem azon bánkódik, hogy milyen hálátlan volt az ember az életkertben, hogy minden jóval körülvette, és mégis ellene fordul, és áthágta a szavát, és engedetlen lett. Isten nem felhánytorgatja, hanem azt mondja, hogyan menthet élőt meg, ha önmagam feláldozása árán menthetem csak meg, megteszem. Nincs a világ mindenségben még egy olyan pozitív lény, mint Isten, aki úgy gondolkodna a legtragikusabb helyzetről is, mint ahogyan ő. Ha mi Isten gyermekeivé válunk, akarunk Isten gyermekeivé lenni? Igen? Meg kell tanulnunk Istentől a pozitív gondolkodást. Jézus azt mondta, hogy Atyám, én megváltom az embert. És amikor eljött az ideje, azt mondta, elnődök erre a földre, hogy a te akaratodat végrehajtsam, hogy a te törvényedet betöltsem, és megváltsam az embert. Igen, meg kell keresnünk azokat a dolgokat az életben, amik segítenek rajtunk túljutni bizonyos dolgokat, a dolgokon. Igen, nagy szerepe van annak, hogy mi nyugodtan tudjunk aludni éjszaka. Hogy megszoktassunk magunkat, amikor a munkának az ideje van, akkor dolgozzunk. Amikor az alvásnak az ideje van, akkor nem kell hajnali kettőig töprengeni, hogy majd holnap mit csinálok, meg holnap majd mit teszek. Jézus azt mondja, minden napnak elég a maga. Ne aggódj a holnap felől, majd a holnap aggódik önmaga felől. Nem lenne jó elsajátítani ezt a tulajdonságot? Így élni az életet? Ne aggódj a holnap felől. És amíg éjjel gyötrelmesen kigondolsz, ilyen két óráig, reggel fölkelsz, és minden helyzet megváltozott, és egészen más kell tenni. Hát, hogy a holnap aggódj önmagáért. Milyen fontos a naponkénti lelki gyakorlat, milyen fontos, hogy az Isten igéjét naponta a kezünkbe vegyük. Elmélkedjünk az Isten szeretetéről, elmélkedjünk a megváltozásról. isteni gondviselésnek a csodáiról, akkor a mi lelkünk felemelkedik az Istenhez, és erőre kapunk. Nagyon fontos a rendszeres testgyakorlás, a mély létező gyakorlatok. Amikor én születtem, édesanyám annyira megerőltette magát, falfekvéses voltam, hogy a látó idegei kezdtek sorgatni. És hát már olyan 16-17 éves lehettem, ugye az emberek súlyzózik, meg légző gyakorlatozik, meg nem tudom itt a fiúk mit csinálnak. És észrevettem önmagamon, hogy amikor ilyen mély légzéseket csinálok, az nagyon komoly hangulatjavítást eredményezne. Olyan könnyűnek, frissnek, vidámnak érzem magam is. Édesanyámnak megtanítottam ilyen légző gyakorlatokra. Éveken át emlegette, hogy fiam, olyan jót tettél velem. Igaz, hogy kiszelőztettünk, és lehetne légző gyakorlatokat csinálni most, de kérem, hogy otthon gyakorolják. Mert a legtöbb problémám abból van, a lesz idő, majd beszélek róla, amikor az agy vér ellátásának, az oxigén tartalma 95% alá süllyed. Ennek a legnagyobb oka az, hogy ilyen pihegő légzés. Az oxigén, a vér oxigén tartalmát mélyen lecsökkenti. Amikor itt vagyunk, akkor is húzzuk hátra a hátunkat, és egy-egy mély lélegzést gyakoroljuk. Amikor rácsodálkozunk az Isten dolgaira, tegyük csak ezt, egészségünkre válik. Testi és lelki egészségünkre. És amit talán sokan nem tudnak, hogy milyen óriási szerepe van a klasszikus zenének az ember heti állapotát illetően. Komoly vizsgálatok történnek erről. Az egyik gyülekezetemben, Veszprémben volt egy karvezető, aki nagyon szerette a komoly zenét, és úgy beszélgettünk egyszer, hogy hát a fiatalokat is hozzá kellene szoktatni a komoly zenéhez. Azt mondja nekem, tudod, atyám, fiam, mit figyeltem meg? Hogy amikor ezek a fiúk, lányok kijönnek a diszkóból, akkor törnek, zúznak és mennek bele az árokba, meg neki a fának. Mert az ördögök szinte ilyen tévolyult állapotban viszik őket. És megfigyeltem, hogy amikor az emberek jönnek ki a komoly zenei hangversenyről, milyen ünnepélyes a magatartásuk, milyen emelkedett az érzésviláguk, mert megvidámodnak, mert lélekben nem sebbek a komoly zenei hangversenyben. Nos, hát nagy léptekkel kellene előre mennem, ugye még biztos emlékezünk arra, amikor divatba jött az elvitt. Az elvittot azért találták ki az amerikaiak, mert rájöttek a tudósok, hogy a népesség légzése elégtelen. Ha nem végeznek testgyakorlatot, nem jut elég, hogy az él az angolul levegőt jelent. Tehát a szervezet, a vér nem jut elég levegőhöz. És azért ezeket a mozgásokat, a kocogást, az aerobikot, az uszást, a kerékpározást bevezették és népszerűsítették, és ezt gyakorolták. Ha rendszeres testmozgást végzünk a levegőt, a légzésünk felgyorsul, és mély légzésre kényszerülünk a testmozgás következtében, ez növeli a szerotonin szintet, ami agyunkban. És ha a szerotonin megfelelő mennyiségben van az agyunkban, akkor mi nem történik benne? Akkor nem fogunk depresszióba zuhanni. Vagy ki fogunk jönni, akkor a mi agyunknak a működése megfelelő lesz. A depresszió visszaszorítására sokkal jobb, mint a gyógyszer. Óriási reklám van most az Advil Ultra körül. Nem tudom, ismerős. Ez olyan erős fejfájás csillapító és fájdalom csillapító, hogy súrolja a drogoknak, a drog által történő fájdalom csillapításnak a határa. És ahelyett, hogy az emberek az életmódjukat változtatnának, inkább a gyógyszerek méregtartalmát növelik. Hogy például érzetet csökkentsé, a testmozgás enyhíti a szorongást, és mindazokat a problémákat, amelyekről mi szenvedünk, és ha ezt gyakoroljuk, akkor megelőzhetünk sok mindent a mi életünkben. Ha állandó testmozgáshoz szoktatjuk magunkat, akkor ma ebben a világban, amikor a koleszterin rendkívül nagy kárt tesz a szívizomzatban és a koszorúsejtekben, és egyáltalán a mi egész érhálózatunkban, a mozgás pozitív koleszterin, HDL koleszterin termel a szervezetünkben. Az ereink sokkal rugalmasabbak lesznek, és nem olyan, hogy el lehet törni, mint egy megmeszesedett valami. Csökkenti a vérnyomás, sokkal jobb, mint bármilyen vérnyomás, amit szedhetünk. Javítja az inzulin érzékenységet, erősíti a csontokat, segít korlátozni az elhízást, csökkenti az evető képződést, akármit föl lehet sorolni. Isten nem tétlenségre, hanem mozgásra teremtett bennünket. Ha alacsony véroxigénnel rendelkezünk, ha a testünkben keringő vérben kevés az oxigén, akkor ez rontja az izomműködést, és úgy érezzük, hogy jaj, de alig bírom fölemelni a lábamat, és akkor fáj itt is, és fáj ott is. Rontja az anyagcsere funkciót, különböző problémákat okoz. Napokon át belégszorulhat a salak, ami visszaszívódik aztán a bélbolyókon keresztül, és csak a méreg nem tud kiürülni, hanem tovább mérgezi a sejt, a testünket. Izomsorvadáshoz vezet, és a fizikai teljesítő képesség napról napra csökken. És akkor azon veszük észre magunkat, mindig kevesebbet bírunk, sajnos. Mind ezeken komolyan javítanak. Mindig, amikor ülünk, bárhol, akár a televízió előtt, akár a gyülekezetben, akár a közösségi alkalmakon. Fontos, hogy hogyan lélegzünk, hogy milyen a mi testtartásunk. Ellen White 100 évvel ezelőtt már felismerte, Isten lelkének a tanácsára felismerte, és a tanácsokkal, a tanároknak és a diákoknak a következő tanácsolta. Aki egyenesen ül és áll, leghelyesebben lélegz. A tanító vezesse tanulói védse tanulói lelkében a mély léglegzés fontosságát. Én most szeretném mindenkinek a lelkébe vésni. Amikor kimegyünk az utcára, vagy az udvarra, gyakoroljuk tudatosan, hogy egy mélyet lélegzünk, vagy sokat, sokszor mélyen lélegzünk. Felfrissülünk ezáltal. Sokan, amikor kimennek zárt helyből, és kimennek a levegőre, önkéntelenül mélyen lélegeznek, nem? Miért? Mert a szervezet igényli, a szervezet tudja, hogy oxigén hiányos környezetben voltak, és pótolni kell az oxigént. De ez tudatosan is lehet. Magyarázza el a tanár, hogyan segíti elő a légzőszervek egészséges működése, a vérkeringést, hogyan eleveníti meg az egész szervezetet, miként serkenti az étvágyat, mozdítja elő az emésztést, és hogyan segít egészséges, mély álomhoz. Mit olvasunk itt? Ha helyesen lélegzünk, akkor a vérkeringésre jó hatással van. Serkenti az étvágyat, elősegíti az emésztést. Azok a fiatalok, akik olyan nyafkák, amikor ételt emlékezik, vacsora előtt egy órával ki kellene küldeni őket, ásszák meg az egyik helyet, holnap este a másikat. És az emésztő szervezetünk, az emésztőrendszer sokkal pozitívabban működik, és ha kiürül belőlünk a táplálék, akkor jó lesz az étvágyunk, nem? És jól tudunk élni. Így nem csak a testet frissíti fel, hanem a lelket megnyugtatja. amikor a tanító ismertette a mély végzés fontosságát, figyeljen oda, hogy az a gyakorlatban is megvalósuljon. Írjon elő olyan testgyakorlatokat, amelyek előmozdítják a mély végzést, és törekedjen arra, hogy ez a szokás megalapozódjék a tanulóknak. Ez a lényeg. Amit Ellen White leírt 100 évvel ezelőtt, az Amerikában 15-20 éve fedezték fel, hogy ennek milyen nagy összege. Amikor az aeróbi divatba jött, az amerikai orvosok arra jöttek rá, amit Ellen White 100 évvel ezelőtt leírt. A szemeterápia igen fontos az ember életében. A mentális életünkre igen komoly befolyást gyakorol, tudományos vizsgálatok állapították ezt meg. De azt is megállapították, hogy nem minden zene jótékony hatású. Ma olyan zenék vannak, amitől a fiatalok szinte megzavarodnak. Ha Pesten valaki jár, akkor lát olyan fiatalokat, akik úgy vannak öltözködve, úgy van a hajuk, és úgy vannak telerakva mindenféle piercinggel, hogy az ember azt mondaná, honnan jöttek ezek? És hova mennek haza? Hát ahova haza mennek, ott eltűnik ez. A komoly zenének, a klasszikus zenéről megállapították, hogy igen hatékony még azok között is, akik nem igazán hangolódtak rá a komoly zenére, akik nem szokták meg. Ide gyógyászati intézetekben kipróbálták a pácienseket, hogy zenéhez egyáltalán nem értő pácienseknek játszottak komoly zenét. Hát nem Bartókot, de Bartókot. És ez úgy lecsendesítette őket, pedig semmilyen zenei műveltségük nem volt. Az elején beszéltem arról, hogy nagyon fontos a napfényterápia is. Megállapították amerikai tudósok, hogy a nap zenél. Hallották? A napkutatók felfogták azokat a pulzáló jeleket, amelyek a nap felszínéről jönnek. Emberi füllel nem lehetett hallani ezt. Lelassították őket, ezeket a pulzálásokat, és bizonyos hát, ilyen gépi moderálás után egy élvezhető, nagyszerű zenét nyernek. Isten még a napot is úgy helyezte el, hogy ne csak a természet életét biztosítja, hanem még az emberi életre is jó hatással lehet. Nem csodálatos, ami Istennek. De úgy van, ahogy a Szentírás mondja, hogy az utolsó napokban nagyobb lesz a tudás. És az emberek felfedezik a Teremtő csodáját, a Teremtő hatalmát, ahogyan ő a különböző teremtményeket, teremtett dolgokat felruházta a legpozitívabb dolgokat. Tanuljunk meg úgy gondolkodni ezekről, ahogyan Isten gondolkodik mi rólunk. Tanuljunk meg úgy gondolkodni a gyermekeinkről, a férjünkről, a feleségünkről, a rokonságunkról, a testvérektől, ahogyan Isten gondolkodik rólunk. Olyan pozitívan, olyan szeretettel, és akkor boldog lesz az életünk, és áldás lesz a mi életünk.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohárvizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem? Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet,

mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltatja.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem. Minden csütörtök délután 4 órától.

Örömmel köszöntöm Önöket. Egy érdekes könyvvel foglalkozunk, aminek én egy még érdekesebb főcímet adtam, a vendégből lett áldozat. Azért adtam ezt a címet, mert ez valóság a könyvben, a könyv tartalma szerint. Ugyanis egy különleges dolog történik a könyvben, ezzel még foglalkozunk később, de bevezetésképpen hadd mondjam el, hogy azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy Isten népe, és Isten csak őket fogja megvédeni, azok az emberek azt gondolták, hogy Isten meghívta őket egy vacsorára. És egy különleges dolog történt velük, amikor elmentek erre a vacsorára, a példabeszéd szerint, akkor ők lettek a teríték az asztalon. Tehát fordult a kocka, nem tudom, hogy így járt-e már valaki közülünk, ha járt volna, akkor biztos, hogy nem lenne itt. De most képzeljük, hogy elmegyünk egy olyan törzshöz, ahol azt gondoljuk, hogy majd mi ezt valami mást, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy üdvözlünk itt, és hát majd a vacsora az önből fog készülni. Tehát a kanibáloknál ez sűrűn előfordul, van, és egy ilyen történet egyébként, ami nagyon tetszett nekem egyszer, amikor egy ilyen törzs megtért a Biblia hatására, és a nyugati útépítők ott elkezdtek utat építeni, akkor elkezdték a törzs tagjainak mondani, hogy ne hallgassatok a Bibliára, mert nem kell arra hallgatni. És akkor azt mondta az egyik, a törzs egyik tagja, hogy dehogy nem, jó könyv az a Biblia, jó könyv. És amikor már több egyszer elmondta, akkor elmondta ez a törzs tag, hogy hát tudja, uram, hogyha nem hallgatnék a Bibliára, akkor tudja, mit csinálnék én most magával? Megenném. Mert ezt szoktuk tenni korábban, és a Biblia hatására hagytuk el. Gondolja, hogy tegyen félre a Bibliát? Akkor azt mondta, hogy ne. Jobb, hogyha olvassa a Bibliát. Tehát a vendégből lett áldozat Sofóniás könyve. A könyvnek a felépítéséről annyit mondanék, hogy korban, hogyha elhelyezzük, akkor itt egy táblázat, ami jól ábrázolja, hogy a proféták és a királyok hogyan következtek egymás után. Itt van Sofóniás, ugye Manassé uralkodásának a vége felé teheti a táblázat Sofóniás, és a déli országrésznek a profétája volt Sofóniás proféta. Lehet látni, hogy már a vége felé tart, itt Júdának a történelme, ugye ez itt a deportálás, ahogyan Júdának a népét elviszik, ekkor már azt is láthatjuk, hogy Izrael tulajdonképpen megszűnt létezni, az északi országrész az megszűnt létezni, úgyhogy már csak a déli országrész volt. Azért is fontos ezt így összefüggésében látni, mert jól ismerhették Izraelnek a történelmét a júdaiak, tudhatták azt, hogy ha Isten ellen lázadnak, akkor annak igen szomorú következménye lehet. Ugye itt a deportálás lett a következménye, azonban ők sem tanultak belőle, bár itt a fehér királyok jelzik, hogy időnként volt egy jó királya Júdának, egy istenfélő királya, azonban mégis lehet látni, hogy ugyanazon az úton haladtak, mint az északi országrész, nem félték az Istent, és amikor proféták jöttek, ugye közöttük Sofóniás, ezek mind-mind hát nem barátságos üzenettel jöttek a néphez, hanem intő üzenettel, azért, hogy felhívják a nép figyelmét, hogy ideje visszatérni a helyes útra, ideje Istentől valójában félni. Úgyhogy a Sofóniás könyvének a címe az kétféleképpen került magyar nyelvre fordításra. A Károlyi fordítás úgy mondja, hogy Sofóniás, Sofóniás, a Szent István társulat fordítása azt mondja, hogy Sofóniás, és a Biblia tanácsnak a fordítása pedig Zofóniásként adja vissza a proféta nevét. A Héber kánonban Cöfányának nevezik a profétát, és ez annyit jelent, hogy Jahvé elrejt, vagy az Úr megőrizett, vagy megőrzött, ez a jelentés a névnek, és emögött a név mögött is egy sajátos esemény húzódik meg, méghozzá a proféták üldözésének a kora, amikor a proféták és Istenhez hűséges embereket üldözték, és a proféta neve az mit jelenthet vajon, hogyha ezt így ebbe az összefüggésbe helyezzük el? A sok áldozat között, akik áldozatul estek az üldözésnek, őt Isten megőrizte. Ugye erre utal, lehet, hogy a születésére utal ez, vagy nem tudjuk pontosan, de valószínű, hogy az üldözéssel kapcsolatos. Tehát Sofóniás jelentése a Biblia hebraikában, a Héber Bibliában, amit találunk, a Szefánia, az Úr elrejt, vagy az Úr megőrzött ez a jelentése. A proféta érdekes módon négy nemzedékre vezeti vissza az ő származását, és ennek is van teológiai jelentősége. Hogyha az első verset olvassuk, akkor azt látjuk, hogy azt mondja, Sofóniásnak a Kusi fiának, aki a Gedáliás fia, aki Amáriás fia, aki Ezékiás fia, Jósiásnak az Ammon fiának idejében
uralkodott, tehát négy nemzedékre vezeti vissza az ő származását. Ez nagyon érdekes, mert ez szokatlan dolog, viszont valószínű, hogy megvan az oka ennek, hogy miért vezeti vissza négy nemzedékre. Egyrészt azért, mert ez királyi nemzedék, ugye Ezékiás leszármazottja, Sofóniás, tehát királyi családból származik, nemesi családból származik, és így ő első kézből tudja azt, hogy mi folyik az országban, különösen a felső 10 000 rétegeiben, vagy köreiben, hogy mi az, amit cselekszenek az uralkodók, a vezetők, jól ismeri a népnek és a vezetőknek a bűneit. Ezért jogosult, amikor, mint próféta fellép, hogy állást foglaljon és ítéletet mondjon Isten megbízásából a nép bűnei fölött. Zsidó származását is feltehetőleg próbálja erősíteni, ugyanis az ő édesapjának a neve Kúsi, az nem zsidó név, hanem sokak szerint etióp név. És feltehetőleg védekezésre kényszerült Sofóniás, és ezért ő bizonygatja azt, hogy ő valóban júdeabeli származású, nem pedig valamilyen külföldi vér csorog az ereiben. Ezért vezeti tovább, hogy ő valójában kitől is származik, mert Kúsinak a neve az nem egy szokványos zsidó név, és emiatt valószínűleg sokan kételkedtek az ő zsidó származásában. Hogyha megnézzük azt, hogy mikor lépett fel, kik uralkodtak, melyik évében kezdett el szolgálni a királynak, akkor azt látjuk, hogy 25 éves lehetett Sofóniás, a próféta akkor, amikor elkezdte az ő szolgálatát, méghozzá Jósiás királynak az idejében, még a jósiási reformok elé tesszük azt az időszakot, amikor ő ezt a könyvet megírta, vagyis hogy ezt az üzenetet közvetítette Izraelnek. Krisztus előtt 639-től 609-ig tesszük az ő szolgálati idejét, ez az időszak, amikor ő Izraelben szolgált. A korát, amint mondtam, a reformok elé tesszük, azért is, mert itt még nem tükröződnek vissza az üzenetben a reformnak a hatásai. Könyvének címiratán kívül többször nem fordul elő a neve, és a proféciában sincsen semmilyen életrajzi utalás, és máshol sem találkozunk az ő nevével, bár vannak hasonló nevű emberek, akikkel találkozunk, vagy személyek, akikkel találkozunk az Ószövetségben, azonban ővele nem találkozunk többet, tehát nem tudunk többet magáról a profétáról. A könyvről egy pár szót hadd mondjak, hogy mi is jellemzi a könyvet. Eredetiségét és egységét nem kérdőjelezik meg, általában elismerik. Persze ez olyan dolog, hogy mindig vannak olyan szélsőségesen kritikus tudósok, akik bizonyos kérdéseket tesznek fel, de általánosságban elfogadottnak tekinthetjük a könyvet. Ez azért is érdekes, mert ugye a 18.-19. század Biblia kritikája szinte minden újszövetségi és ószövetségi könyvet megkérdőjelezett a hitelességét illetően. Úgyhogy például az újszövetség könyveiből, majd később még tanulni fogják, volt olyan időszak, amikor csak 3 könyvet fogadtak el a bibliakutatók és kritikusok hitelesnek, azt mondták a 27 könyvből, hogy 24 az nem hiteles könyv. Annyira erős volt a bibliakritika, de az utóbbi időknek a feltárásai, legyen az régészeti feltárás és kutatások, amikor tekercseket kutatták, sorra megszégyenítették ezeket a kritikákat, úgyhogy most már jelentős bizonyossággal állíthatjuk, hogy a kezünkben tartott Biblia az valóban hiteles könyv. Ugye nagy segítséget nyújtott ebben többek között a kumráni tekercsek megtalálása és más ilyen források, amelyek az eredeti tekercseket hozták felszíre, és rámutattak arra, hogy tulajdonképpen a Biblia, különösen az Ószövetség iratai, azok az évszázadok során, azok úgy lettek átörökítve az utóbbi nemzedéknek, hogy jelentős változásokat nem hajtottak végre azokban. Ez azért érdekes, mert nagyon sokáig ugye azt tanították még a mi iskoláinkban is, hogy a középkorban írták a Bibliát, vagy átírták a Bibliát, vagy meghamisították. Ezt nyugodtan el lehet vetni. Az a könyv, amit a kezünkben tartunk, az hiteles. És amikor kisebb változtatásokról beszélünk, akkor tudni kell, hogy mi volt a zsidók számára a kisebb változtatás a Bibliában. A kisebb változtatás az egy pont eltérés, itt-ott egy írásjel eltérés, egy szó eltérés az már nagy változtatás. A Biblia másolók, amikor másolták a Bibliát, akkor úgy másolták, hogy minden betűt megszámoltak az eredetiben, és minden betűt megszámoltak a másolatban. Megszámolták, hogy melyik a középső betű az eredetiben, és melyik a középső betű a másolatban. Nem lehetett eltérés a kettő között.
megszámolták azt is minden oldalon, hogy mennyi a betűk száma, hogy ne legyen eltérés az eredeti és a másolat között. Rendkívül pontosan végezték el a másolatokat, és ha valamelyik másolat nem felelt meg az elvárásoknak, akkor azt meg kellett semmisíteni, annak érdekében, hogy ne maradjon fel hamisítvány. És így a Bibliának a könyvei, hogyha azokat megvizsgáljuk tudományos eszközökkel, akkor a tudományosság igényesség alapján azt lehet mondani, hogy jelentősen megbízhatunk a rendelkezésre álló iratokban, így Sofóniás könyvében is. Mind a konkrét ábrázolásban, mind a sötét jövő előrevetítésében kitűnik, és nem csak nyelvi szempontból, hanem művelődés történetileg is figyelmet érdemel. Ugye Sofóniás nagyon komoly üzenettel lép fel, nagyon kritikusan lép fel. Nem tudom, hagyd kérdezzem, ki az, aki olvasta ezt a könyvet? Ketten, hárman olvasták, érdemes elolvasni, akkor élethűbb az, amit most mondok, jobban el tudják helyezni, de hogyha elkezdik olvasni, akkor látják, hogy rengeteg kritika van Izraelre nézve ebben a könyvben, és ez nagyon érdekes azért, mert nagyon sok olyan dologra világít rá a könyv, ami a kornak a történetét is feltárja előttünk, sokat beszél vallásokról, vallási befolyásokról, hagyományokról, amelyek ebben a korban Izrael népét jellemezték, sőt a könyv azt is feltárja előttünk, hogy Izrael az igaz Isten imádatán túl még milyen vallásokhoz kötődött, és milyen vallásokból importált a saját vallási világába különféle elemeket, mert ezeket külön-külön mind megrója a Sofóniás próféta, ezzel nagyon jó képet ad arról, hogy abban a korban milyen vallási élet volt Izraelben. Fő mondani valója teológiai szempontból elsősorban etikai és eszkatológikus természetű. Etikai vagy erkölcsi, azt is lehetne mondani, ez azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolatát vizsgálja Izraelnek, ez a könyv, és ez alapján feddi meg, és eszkatológikus természetű azért, mert előre tekint, hogy Isten ezt a szakaszt egyszer le fogja zárni. Véget fog vetni ennek a helyzetnek, ami jellemzi most Izraelt, és ítélet fog következni Izrael népére. Küzd a hibák, a bűnök, a vétkek ellen, és a föld szegényeihez is szól, és igazságra és alázatra buzdítja a népet. Ezt a második fejezet harmadik versében olvashatjuk például, hogy keressétek az Urat mindnyájan a föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Ez jelzi azt, hogy még van lehetőség, de az már annyira kevés, hogy még ha keresik sem biztos, hogy oltalmat nyernek az Úr haragjának a napján, az ítélet előtt. Az eszkatológus szempontok alapján a központi gondolata a könyvnek az, hogy Isten vagy Jahve az föltétlen Úr, egyedülálló Úr és Király. Nincs más, aki vele vetekedhetne. Ugye a könyv több helyen megfeddi Izraelt, mert azt gondolják, hogy Isten nem cselekszik. Nem tud cselekedni. Hol van az Isten? Nem változnak a dolgok. Ugye néha talán ez ma is elhangzik egyesek részéről, amikor szenvedünk, akkor kérdezzük, hogy hol van az Isten. És az ember, hogyha nem látja Istent cselekedni, akkor is és ma is talán jogosan is időnként felteszi a kérdést, hogy tényleg van Isten az égben, aki elkezd cselekedni. Ez a könyv rávilágít arra, hogy Isten valóban cselekszik, csak türelmes. Tehát nem azért nem cselekszik, mert nem tudna cselekedni, nem tudna beavatkozni Izrael népének életébe, amikor az alázatosok és a szegények szenvednek az elnyomók miatt, nem azért nem avatkozik be az Isten, mert nem tudna, vagy nem figyel oda, hanem azért, mert türelmes, várja, esélyt ad, és itt elmondja az a második fejezet, harmadik vers, hogy mire, az, hogy keressék az Urat, és alázzák meg magukat az Istenről, hogy hát, ha elkerülik az ítéletet. Mert Istennek nem telik öröme abban, hogyha elpusztítja az embert. Igyekszik várni arra, hogy hát, ha megtér. Lehet, hogy már csodálkoztak azon, amikor az Ószövetséget olvassák, hogy milyen gonoszság és kegyetlenség van az Ószövetségben. Nem tudom, hogy figyeltek-e már erre, hogy annyi vérengzéssel találkozunk, és feltesszük a kérdést, hogy még az Isten is mint ebbe beszállna, nem? Ő adja ki a parancsolat, gyermekeket is ki kell írtani, mind. Az állatokat is mind. Még a terhes anyákat is mind el kell pusztítani. És sokan, amikor ezt olvassák, azt mondják, hogy milyen lehetetlen és kegyetlen az Isten, hogyan lehetséges az, hogy ebbe az Isten is részt vesz, és nem, hogy arra tanít el az embereket, hogy szeressék egymást, hanem arra tanítja az embereket, hogy írtsák egymást. És nagyon sokan ezért azt mondják, hogy
Különbség van az Ószövetség Istene és az Új Szövetség Istene között. Itt azonban, ha megértjük ennek a hátterét, akkor rájövünk, hogy abszolút nincsen különbség az Ószövetség Istene és az Új Szövetség Istene között. Ugyanis a következő dolog történik következetesen az Ószövetségben. Ezt egy példával szemléltetném, amikor Isten Ábrahámnak ígéri a palesztin térséget, azt mondja, hogy neked adom ezt az országot. De Ábrahám bevonulta abba az országba is, ott országot kapott. Nem, hát mi történt vele? Meghalt, annélkül, hogy igazából beteljesedett volna az ígéret. Miért halt meg Ábrahám? Ha Isten neki megígérte, miért nem adta neki oda? A Bibliára egyértelmű választ ad. Azt mondja Ábrahámnak, ha Mózes első könyvét olvassák, a 15. fejezetben, itt a 15. és 16. versben, azt mondja, miután az ígéretről beszél, te pedig elmégy a te atyáidhoz, mondja Isten Ábrahámnak, békességgel eltemetetel jó vénységben. Csak a negyedik nemzedék tér meg ide, mert az emoreusok gonoszsága még nem tölt be. Azt mondja Ábrahámnak, előre megmondja, neked adom ezt a földet és a te magodnak. Azonban te meghalsz, mielőtt oda bemennétek. És mi az indoka annak, hogy miért nem megy be Ábrahám? Szóval, mert az emoreusok gonoszsága még nem tölt be. Tehát Isten még mindig esélyt adott az emoreusoknak, hogy megtérjenek. Szerette volna, hogyha megtérjenek. És ez a gondolat tükröződik vissza a második fejezet harmadik versében is, hogy keressétek az Urat mindnyájan a föld lakosai. Hát jön Sofóniás, és figyelmeztet Izraelt, hogy ugyanaz ezt a sorsotok, mint a emoreusoknak, akik nem tértek meg, a négy nemzedék leélte az életét, és akkor mi történt? Jött a honfoglalás, és azt mondja akkor Isten a zsidóknak a honfoglaláskor, hogy ne hagyjatok csak egyet sem élve, mert betölt, ezt nem így mondja ki, de akkor egyértelmű az összefüggésből, betölt a gonoszság az emoreusoknak. És olyan gonoszszá vált a nép, mint Sodoma és Gomora volt, amit Isten azt mondja, jobb, ha elpusztítom, és békésebb lesz a világ nélkülük, mint velük. Egyébként ezzel mi is így vagyunk, hogyha valaki nagyon gonosz, ugye vannak ilyen emberek, akiknek öröm a gyilkosság, nemrég hallottam, hogy volt valaki, akit börtönbe zártak, elítéltek valami 40 évre, és azt mondta, kiszabadulok, úgyis az lesz az első, hogy embert ölök. Erre mit mond az átlag ember? Sose szabaduljon ki. Mert az igazságérzetünk az, ez olyan gonosz, hogy ezt már ne engedje senki szabadlábra, nem? És ilyen az Isten is, amikor ez a gonoszság egy bizonyos szintet elér, akkor végrehajtja az ítéletet már itt a földön, és ez az ítélet lebeg itt Izrael feje fölött is. Ha a gonoszságot nem hagyják el, akkor be fog teljesedni az ő sorsuk is. Azért, mert Isten az szuverén Isten és mindenható Isten, és nem szükséges az, hogy őt valaki erősítse, nincs szüksége segítségre, ő végrehajtja az ítéletet. Egy szerencséje van az embernek, az micsoda. Az Isten az kegyelmes és türelmes. És hosszan tűr érettünk, mondja már az Új Szövetség, nem akarva, hogy valaki elveszten, hanem mindenki megtérésre jusson. Tehát a Biblia azt is tanítja, hogy nem érdemes játszani az idővel. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Ez igaz az Istennel való kapcsolatra is. Erre hívja fel a figyelmet Sofóniás is. A történelmi helyzetet szeretném összefoglalni röviden. Vallási romlás jellemzi a népet. Az Úr igaz imádás helyett és mellett, még a szent helyen, a templomban is folyik kánaanita Baál kultusz. Hogy mi is ez a Baál kultusz? Lehet, hogy a végén, ha marad idő, még egy-két képet tudok vetíteni a Baál kultuszról, hogy hogyan is nézett ki a Baál kultusz. Egy teljesen erkölcstelen kultusz volt, amit a paráznosság, a házasságtörés jellemzett. És hol gyakorolták ezt? A templomban. A zsidó templomban. Ugye lehet, hogy hallottak már róla, hogy volt a Makabeusok korában, ugye volt egy olyan incidens, amikor azzal provokálták a zsidókat, hogy disznót vágtak a templomban. És óriási felzúdulás volt. Tudjuk, hogy a sertés az tisztátalan a zsidók számára. És ez olyan provokáció volt, hogy ebből egy lázadás tört ki. De itt már nem ezt teszik, nem tisztátalan állatot visznek a templomba, hanem tisztátalan vallást visznek a templomba, Baál kultuszt. Ez pedig azt jelenti, hogy ott különféle természeti kultuszokat, hogy dolgokat gyakoroltak, így a termékenység istenét imádták, és ez hozzátartozott mindenféle föltelmes dolog. Ezen túl azonban gyakorolják az Asszíriából politikai érdekekből átvett csillagimádást is.
Az asszírok akkor ugye uralták ezt a térséget, a fővárosa Ninive volt, Sofóniás könyve kötődik Ninive városához, közvetlen, és van egy profécia Ninive városáról, Sofóniás könyvében. Az asszíroktól mindenki félt, és félelemben az ember nagyon sokat megtesz, nem? Amit egyébként nem tenne meg. Milyen sokat? Időnként, hogy ne veszítsük el a munkahelyünket, mert félünk attól, hogy munkanélkül elvállalunk olyan dolgokat, amiket egyébként nem vállalnánk el. Sőt, időnként olyan kompromisszumokba is belemegyünk a félelem miatt, amit később megbánunk. Így volt ez Izraellel is. Asszíria egy rendkívül kegyetlen hatalom volt. Az asszírokra a véres hódítás volt a jellemző. Olyan kegyetlenek voltak a katonáik, hogyha egy várost elfoglaltak, akkor a városvezetőit elevenen megnyúzták, és a bőrüket kiszegezték a várfalra. Ezek voltak az asszír katonák. Mindenütt a vér omlott, ahol ők voltak, így nem csoda, hogy félelemből a zsidók is vallást változtattak. Egyébként a félelem az általában vallásváltoztatásra készíti az embert. Ha valaki nehéz helyzetbe kerül, mit mond még az ateista is? Ja Istenem, most segíts, nem? Legtöbben, mert ezt kérdezett. Nem az a kérdés, hogy milyen vallásúak vagyunk, hanem hogy mikor. Ugye, mert szituáció függő sokszor a vallás, a legtöbb ember a nagy bajban igenis szeretné, hogy legyen Isten, mert ha már nincs máshoz fordulni, akkor jó lenne, ha lenne Isten. Eddig a zsidók is, mivel az asszírok erősebbnek tűntek Istennél, és úgy gondolom, az asszírokkal békességben élni, mint az Istennel, ezért átvették az asszíroknak a kultuszát, amit meg is fedd Sofóniás a könyvben, hogy csillagokat imádtok, és ez az asszír vallási kultusz volt. És érdekes, hogy pontosan ennek következtében Asszíria, mivel felfúvalkodott volt, a zsidók is behódoltak az asszíroknak, és azt gondolták, hogy Asszíria erősebb, mint a mi Istenünk. Azt mondja Isten, most akkor játszunk nyílt lapokkal. Ki az erősebb? És ki mondja a proféciát Ninive városa fölött? Hogy el fogja pusztítani, ezt a proféciát tanulmányozni fogjuk, és ha megnézzük, hogy mi teljesedett be, akkor lehet, hogy rájövünk arra, hogy ki az erősebb. A kard, a hatalom, a pénz, vagy pedig az Isten. Ez a történet erről is szól, hogy ki a hatalmasabb és ki az erősebb. Úgyhogy ha úgy érzik, hogy valaki nagyon hatalmas és nagyon erős, akkor jó tudni azt, hogy ez mind csak időleges dolog. A kérdés az, hogy meddig. Mert van valaki, aki csendesen és türelmesen várakozik, de amikor hatalomról, erőről van szó, akkor nincs senki, aki őt überelni. Ez pedig maga az Isten. Ezért nagyon merész dolog vele szembeszállni, mondja Sofóniás. Tehát a vallási romlásban az játszott szerepet, hogy három idegen kultuszt a nép elkezdett követni. Baál kultuszt, az a csillagimádást és a molok kultuszt is, ami pedig Tíruszban volt jellemző. Tíruszt városáról is sokat ír a Biblia, és ott arról, hogy hogyan is nézett ki a molok kultusz. A molok istennek az imádata vad orgiákhoz kötődött, és ez a bálványimádat azt követelte meg a néptől, hogy gyermekeket áldozzanak neki. Mi azt jelenti, egy molok kultusz úgy nézett ki egy kultikus este, egy Isten tisztelet, idézőjelben mondom, az úgy nézett ki, hogy a történelmi feljegyzések szerint, hogy egy nagy mágiát raktak, elkezdődött egy rituális szertartás, és ez úgy néz ki, hogy táncoltak a tűz körül, mellette valószínű, hogy alkoholtartalmú italt is fogyasztottak, szólt a zene, ami valószínűleg egy monoton ritmusú zene volt, és mindez addig ment, amíg valaki transzba nem esett, vagy lehet, hogy többen is, de az áldozatot meg nem hozta, és az áldozat az volt, hogy egy édesanyja előre futott, és a gyermekét bedobta a tűzbe. Ez volt a moloch kultusz. Úgyhogy emiatt például Tírusz városát bünteti meg Isten a moloch kultusz miatt. El kell képzelni, hogy micsoda keverék volt itt. Veszük a Baál kultuszt, erkölcstelenség, a csillagjóslást, ugye, és mellette pedig a moloch kultuszt, hát hogy nézett ki ennek a népnek az élete, el tudják képzelni? Nem csoda, hogy ilyen kemény prófétai üzenetet küld Isten ennek a népnek, Izraelnek, hisz hogyha elmennénk, hát nem éreznénk magunkat biztonságban. Pláne a feleségeinket nem éreznénk biztonságban, ha ott lennék. Tehát egy ilyen helyzetben, amikor olvassák a könyvet, és azt gondolják, hogy nagyon kemény az üzenet, akkor gondoljanak arra, hogy ha önök lennének Isten helyében, lehet, hogy még sokkal keményebben oda csapnának, mint ahogyan Isten azt teszi. Mert mi még sokkal türelmetlenebbek vagyunk, és erősebbek, keményebbek lennénk, ha meg lenne a hatalmunk hozzá, nem? Időnként. De eljön az ideje annak is, hogy Isten is ezt megteszi. A hit belső megüresedése is bekövetkezett, tartalmatlanná vált az Isten tisztelet,
ugye Jahvétól eltávolodtak, és ennek a következménye az lett, hogy a hit meggyengülésével eltűnt a hit erkölcse is. Ugyanis a hit az egyben erkölcsi vonzatokkal is rendelkezik, és így Izraelre nézve egy rendkívül erkölcsös élet volt az, amit Isten javasolt nekik. Annyira erkölcsös és tiszta élet volt, hogy azt mondta Isten, ha azokat a rendeleteket megtartjátok, amelyeket én adtam nektek, úgy egészségügy és erkölcsi rendeleteket, akkor egyrészt egy betegséget sem bocsátok rátok azokból, amiket teszem fel Egyiptomra bocsátottam, és mik voltak ezek a betegségek, lehet, hogy már hallottak róla, ugye szívinfarktus, érrendszeri betegségek, daganatos betegség, ezek mind jelen voltak Egyiptomban, és azt mondja Isten, hogy ezeket nem bocsátom rátok, másrészt, hogyha az erkölcsi rendeléseket, amelyeket adtam, figyelembe veszitek, akkor olyan életforma alakul ki Izraelben, hogy mindenki azt mondja majd rólatok, hogy milyen bölcs és értelmes az a nép. És milyen bölcs és értelmes ennek a népnek az Istene. Mert Isten a rendeléseket nem azért adta a népnek, hogy büntesse őket, hanem hogy felemelje őket. Ugye időnként az ember küzd Istennek a rendeletei ellen, azonban itt Izrael népéből látjuk, hogy a legjobb mindig az volt Izraelnek, ha Isten tanácsait követték. Bármikor arról attól eltértek, jobbra vagy balra, akkor annak mindig nagyon súlyos büntetés volt a következménye, és ez a büntetés ez nem abban állt, hogy Isten megbüntette őket, hanem abban, hogy a bűneiknek a következménye sokkal szörnyűbb volt, mint hogy el tudták volna képzelni. Egy rendezetlen, össze-vissza élet alakult ki, rengeteg szenvedés, rengeteg sírás és nyomor csak a bűnök következtében, és tragédiába hullott az embereknek az élete, akkor, hogy eltértek Isten tanácsától. Így az erkölcsi hanyatlás is bekövetkezett, a jog és igazság gyakorlása helyett erőszakoskodás, anyagiasság, nyerészkedés rontotta meg a közéletet. Milyen rossz lett volna abban a korban élni, nem? Milyen jó, hogy ma ez nincs így, nem? Ugyanott vagyunk, nem? Ha belegond, ugyanott vagyunk, és miért? Fel kell tenni ezt a kérdést is. Én azt gondolom, hogy itt már rá kell döbbenni arra, hogy nem csak időleges sofóniás kori problémákról beszélünk.

Nincs senki, akit félne. Ugye? Mint a gonosz bíró a példázatban, Jézus példázatában, Istent nem félek, ember, Isten nem tisztek, ember, nem félek, ugye? És cselekszi azt, amit ő akar. Tehát ez jellemezte azt a helyzetet, és itt már azt gondolom, hogy magunkról is beszélünk egy picit. Sofóniás üzenete által Isten leleplezi ezt a romlást és hűtlenséget, és a vétkeseket elragadja a föld színéről. Tehát ez az ítéletnek a lényege. A bűnöseket, a vétkeseket, akik nem hajlandóak megjobbítani az utaikat, Isten eltörli a föld színéről. Haragja feltartóztatlan, természeti és nemzeti katasztrófákban lesz nyilvánvalóvá. Ne gondolja senki, hogy meg fog attól menekülni. Azt mondja, hogy aranyatok és ezüstötök sem menthet meg benneteket. Tehát semmilyen gazdagság mögé nem lehet elbújni. És ez az ítélet, ez egyértelmű. Azonban azt is elmondja, hogy Istennek az ítélete nem csak az emberekre sújt le, nem csak Júdára sújt le, hanem az egész világra, sőt a természetre is. Az első fejezet harmadik verse utal erre, azt mondja, hogy elvesztek embert és barmot, elvesztem az ég madarait és a tenger halait, és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiirtom a föld színéről, azt mondja az Úr. Mikor történt, hogy Isten az embert kiirtotta a föld színéről? Özönvízkor. Érdekes, hogy az Ószövetséget ha figyeljük, akkor azt látjuk, hogy vannak nagy események, amelyek vissza és visszatérnek, újból és újból. Ezek a nagy paradigmái, a nagy történetei az Ószövetségnek. Mik ezek a nagy történetek? Ilyen a teremtés története, a bűneset, az Exodus története, ugye? És itt láthatjuk, hogy a vízözön története is itt megelevenedik. De a vízözön után mi volt ismét? Akkor már visszatér egy ismert történet, az újjáteremtés története. Akkor Isten ismét újjáteremtette a világot. Ugyanebben a képben beszél itt is, mint hogyha egy vízözön pusztítaná a földet, tehát már érezzük, hogy nem csak Júdáról van szó, hanem az egész világról. Tehát ez már eszkatológikus, teljesen globális méretű katasztrófát jelent. Már a világ végéről van szó. Már azt is mondhatnánk, hogy ha mindez a jellemző, amiről beszéltünk Júda kapcsán, az ma is igaz, akkor itt a világ pusztulásáról van szó. Azonban minden nagy pusztulás után mi következett be? Újjáépítés. Tehát amikor halljuk a pusztulást, akkor tudnunk, hogy Istennek a célja az nem a pusztítás, hanem az újjáépítés. Azonban ahhoz, hogy egy új házat építsek a régi helyen, mit kell csinálni a régivel? Ugye le kell dózorolni, vagy le kell bontani, és Isten pont ezt, hogy elpusztítok mindent. De nem azért, mert ő élvezi a pusztítást, hanem majd később látni fogjuk ezt, hogy az újjáépítést akarja elkezdeni, mert minden, ami volt, az már annyira romlott, hogy nem tud vele mit kezdeni. Isten nem javítgatni akarja, nem mi is erről álmodunk, hogy egy régi házat veszünk. De jó lenne, hogyha nem javítgatni kellene, hanem építetnék egy újat. És azt, hogy nem akarom foltozni, én megtehetem, de régit megsemmisítem, és újat hozok létre. Nem hárítja el az ember még embert, ezt nem hárítja el az ember még megtérésével sem. Második fejezet, harmadik vers, amit már olvastunk. Azt jelenti, hogy Isten ezt elhatározta, ezt eldöntötte, ez be fog következni. Jó, hogyha az ember megtér, de nem biztos, hogy ezzel elhárítja ezt a veszedelmet. A kérdés az, hogy akkor a megtérésnek mi az értelme, hogyha a veszedelmet nem tudom elhárítani. Erről a fejezet végén kapunk majd még több információt, és erre a kérdésre választ is. Utána az Úr napját szemlélteti, félelmetes nap lesz, és itt tulajdonképpen a többi gondolatot folytatja, amit úgy Jeremiás felvetnek, Ámos felvetnek, bár Jeremiás később volt, ugye, de Ámos volt az, aki előtte ezt megfogalmazta, és folytatja Ámos gondolatmenet. Meglepően új metaforát használ, Jahvé napja az olyan, mint egy ünnepi lakoma. Amikor Isten meghívja az embereket a lakomára, ahol azok, akik magukról azt gondolták, hogy vendégek, hirtelen áldozatok lesznek. Ez a megdöbbentő fordulat, vendégből lett áldozat. Isten népe azt gondolta, hogy Istennek védelmezni kell őket a többi népek előtt. Mert Isten megvéd bennünket a pogányok elnyomásától. És mi következik be? Ahelyett, hogy Isten védeni őket, mit tesz Isten? Ellenük fordul és megsemmisíti őket. És ez a megdöbbentő fordulat, a vendégből lett áldozat. Isten célja azonban az, hogy saját igazságosságát univerzális keretek között védelmezze és megőrizze. Izrael népe azt gondolta, mi vagyunk Istennek a népe, úgysem árt nekünk még a hibát.

házunk sem. Isten azt mondja, ha rossz útra téltetek, én az igazságot azt megoltalmazom a saját népemmel szemben is. És így Izrael biztonságban érzi magát, azt gondolja, hogy ő Isten népe, egyszer csak szemben találja magát Istennel. Itt a 6., 7. és 8. versben olvassuk el, hallgass az Úr Isten orcája előtt, mert közel van az Úrnak napja, mert áldozatot készített az Úr, megszentelte az ő hivatalosait. Hoppá, azt mondja, áldozatot készített az Úr. De ez az áldozat, ez nem a nép javát szolgálja, hanem azt, hogy kit szentelt meg áldozni valóként. Az ő hivatalosait, akik hivatalosak voltak az áldozatra. Hát az áldozatra ki szokott hivatalos lenni? Ugye áldozat után időnként lakomát tartottak, ugye barátok, vendégek, és akkor bemutatták az áldozatot, és utána örültek. De egyszer csak a barátot ugye viszik áldozatként az oltára, azt mondja Isten, hogy megszentelt az ő hivatalosait. Szóval és lészen az Úr áldozatának napján, megfenyítem majd a fejedelmeket és a királyok fiait, és mindazokat, akik idegen öltözetbe öltöztek. Mondja Isten, mert Isten megfenyíti az uralkodókat és a zsidókat. A könyv az a szövetség gondolatából indul ki, pontosan ezért sejti, hogy Isten ítélete Júda felett határtalan méreteket ölt majd, mert a vétek is, a szövetség elleni bűn is határtalan méreteket öltött. Ugyanakkor azt is tudja, hogy Isten ítélete nem Isten népének a végét jelenti, hanem itt megjelenik egy nagyon ismerős gondolat, a maradék gondolata, ami végigvonul az egész Ószövetséged tulajdonképpen. Egy maradék által Isten helyreállítja, és végül megszenteli a népet. Isten a maradék megmentését azt elhatározta, és ez visszatükröződik itt a könyvnek az utolsó szakaszában. Azt látjuk, hogy ez a maradék egy alázatos és Istennek szentelt életű nép lesz, ezt a 12. verstől olvassuk, szóval és marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Mi a kulcsa annak, hogy valaki a maradékhoz tartozzon? Bízzon az Isten nevében, és nem tudom, hogy tudják, hogy az a szó, hogy hit, tulajdonképpen ennek a görög változata, a pisztis, az a Bibliában, az Új Szövetségben sok helyen úgy van lefordítva, hogy bizalom. Tehát hit és a bizalom ugyanazt a görög szót jelenti, ez a pisztis szót, tehát hit és a bizalom ugyanaz. Tehát a hit az, ami döntő, ahogy Luther mondta, a mi Istenünk, az Isten mindent a hittől tett függővé. Aki hisz, mindent megnyert, aki nem hisz, mindent elveszített, mondja Luther Márton. És itt is ez tükröződik vissza, hogy ez az a pont, amin keresztül az embernek az örök sorsa is eldől, erre világít rá Sofóniás, hogy aki bízik az Istenben, az Úr nevében, azt ő megtartja. De mit is jelent az a maradék gondolata, amit itt megemlít? Azt látjuk, hogy a világ történelme során mindig csak a maradékot tudta Isten elfogadni. Azt látjuk, hogy megteremti Ádámot, Évát, az emberek elkezdenek szaporodni, és mi lesz az emberiséggel? Rossz útra tér. Hogy rossz útra tért, látjuk, hogy amikor eljön Noé kora, akkor mit mond az Isten, hogy hány igaz ember talált a Földön? 8. Igazából csak Noét, többi csak a családja volt. Milyen szerencsések voltak, nem? Hogy Noé volt az igaz ember, és a többivel mi lett? Isten elpusztította őket az özönvízben. A maradék az tulajdonképpen 8 emberből áll. És azt gondolnánk, hogy Noé családja megtanulta a leckét, és az utódai csak igaz és tiszta emberek voltak, nem? De amikor eljutunk Ábrahám korára, pár generációval Noé után már mit látunk? Hitetlen az egész világ ismét. Megint csak egy maradék van, Isten elhívja Ábrahámot, mint maradékot. Végre van egy népen, mondhatná az Isten. Pátyolgatja őket, megáldja őket, elviszi őket Egyiptomba, segít őket. Mégis mi lesz a néppel? Elkezdenek szaporodni, sokasodni, megmondja nekik, hogy a te magotokból jön majd a messiás. Ha jön, akkor majd ismeritek fel, engedelmeskedjetek neki. Jön a messiás, Jézus, és mi történik a néppel? Alig várják, tisztelik, imádják, megfeszítik, megölik. Ki öli meg? Pont az, aki maradék volt valamikor. Itt ez a maradék gondolata, ugye? És amikor Jézusnak a tanítványai jönnek, akkor igazából azt látjuk, hogy a zsidók közül igen kevesen fogadták el Jézus Krisztus, de még a tanítványok is szétrebbentek, amikor Jézus ugye a Getsemáné kertjében elfogadásra kerül. De milyen jó, hogy a kereszténység, amikor elindult, akkor megértette, hogy mi a lényeg, és a kereszténység az már
egészében csak az Isten akaratát követi. Így látják? A világon 20 000 féle felekezet van. Hol a maradék? Azt mondom, nem az egyházakat kell keresni, hanem mit kell keresni? Hol a maradék? Nem? Hogyan tartozhatok azokhoz, akik ugye nem cselekesznek hamisan, hanem Istenben bíznak. Tehát ma kérdése az nem az, hogy hol a tömeg, ugye, mert azt látom, a tömeggel tartani mindig veszélyes volt. Korábban a tömeggel tartottunk volna, beléptünk volna a bárkába? Aligha. Hogyha Ábrahám korában a tömeggel tartottunk volna, akkor beléptünk volna az ígéretnek a népe közé? Aligha. Hogyha tömeggel tartottunk volna Jézus keresztre feszítésekor, mit kiáltottunk volna? Feszíts meg! Hát nem az a kérdés, hogy merre megy a tömeg, hanem a kérdés az az, hogy mit akar az Isten. És a hit pedig azt jelenti, hogy én elfogadom Isten akaratát, bízom benne, rábízom az életemet is. És kérem, hogy adjon erőt, hogy cselekedni is tudjam az ő akaratát. Itt ez a maradék gondolata, és ez a maradék, ez egy kiváltságos nép, amelyekre Isten minden áldását ráárasztja. És a maradék ígérete az itt van, a marasztok között egy nyomorult és szegény népet. És nem az előkelőkből jön ki a maradék, hanem aztán a nyomorultakból és a szegényekből. Azért, mert talán, ha szegények az emberek, sokkal nyitottabbak az Istenre. Sokkal fogékonyabbak arra, hogy keressék az Isten akaratát. Amikor jól megy a dolgunk, akkor kevésbé keressük őt. Amikor az orvos azt mondja, hogy baj van, kedves páciens, most már nem tudom, hogy mit tudok tenni önért, akkor mit csinálunk egyből? Ugye rögtön elkezdjük keresni az Istent. Tehát mindig, a nyomorultak között mindig magasabb az aránya az Istenfélőknek, mint a jólétben élők között. Jézus ezt úgy fogalmazza meg, nehezebb a gazdagnak bemenni az Isten országába, de a tevének átjutni a tűfokán. Úgyhogy, ha Istent akarják ismerni és szeretni, akkor miért kell imádkozni? Nyomorúságért, bajért, problémáért, nem? Ki az, aki ezt szereti? Most kérdezem, jó az, ha problémánk van, vagy rossz, hogyha problémáink vannak? Nem jó. Pedig Jakab 1-2 azt mondja, teljes örömnek tartsátok, a különféle kísértésekbe estek. Nehézségeink vannak, kísértéseink vannak. Azt mondja, hogy ha megálljuk a helyünket a kísértésben, akkor a hitünk erősödik. Ugye? Tehát Isten kezében, Istennek nem eszköze, nem Isten teremti a rosszat a mi életünkben, de felhasználja azt. És ki is mondja az ige, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. A görögben ez szebben hangzik, azt mondja, akik Istent szeretik, azok bármilyen helyzetben is vannak, Isten jó véghez viszi az ő életük. Ne azzal vigasztaljuk magunkat, hogy ez nekem valahogy jó, amiben vagyok, mert ezt úgysem tudjuk őszintén mondani időnként, nem? Hanem bármilyen helyzetben vagyok, abból a helyzetből Isten egy jó megoldáshoz vezet engem. Ezt mondja ez a gondolat, amit itt olvasunk a Bibliában. A maradékra az a jellemző, hogy nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, azt mondja, nem lesz, aki felrettentse őket, és azt mondja a 15. versben, megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet. Izrael királya az Úr közötted van. Nem látsz többé gonoszt. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeid Simon. Sion, az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örülte rajta örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendeznéked. Egy idilli állapotot mutat Isten a maradéknak, hogy milyen módon gondot visel ő majd a népről. Tehát a kiváltság igazából az, ha valaki a maradékhoz tartozik. Mint Ésaiás, Sofóniás is találkozik az Istennel, az ő dicsőségével, és ez átalakítja őt, felismeri, hogy Isten előtt nincsen helye semmilyen emberi felfúvalkodottságnak, hanem az ember egyet tehet, ami bölcs, az Isten előtt azt, ha megalázza magát. A büszkeség az ember ősi bűne, ezt olvassuk ki Sofóniásból, amitől Júda sem mentes, Ammon és Moab sem mentes, de még Ninive sem mentes, így ezekre a városokra ítéletet mond Isten. A 3. fejezet 12. versében, vagyis hogy 11. versében ítéletet mond Isten Ninive fölött, azt mondja, Ninivénél a büszkeség felemelkedése a pusztulásba taszította a várost, én vagyok és nincs kívülem más, mondta Ninive, egy világváros, egy hatalmas város, aki így gondolkodik és cselekszik, nem menekül meg Isten ítéletétől. Csak az menekülhet meg a jövendő ítélettől, és élheti túl azt, aki Istennél keres menedéket, az ítélőbírónál is rábízza magát. A könyv felépítése, az első rész az ítélethirdetés,
A második rész is ítélet kihirdetéssel foglalkozik. Utána jön az üdv ígéret, az üdvösségnek az ígérete. Először a népeknek, Izraelnek és Jeruzsálemnek. De a pátriárkák koráról sokan felvetik a kérdést, hogy mese vagy valóság. Így Ninive városáról is ezt feltették, hogy valóban létezett Ninive városa. A Biblia sokat beszél róla. Tudjuk, hogy Jónás is odafutott. Ugye nagyon sok ilyen hely volt és város volt, amiről azt mondták, hogy csak a Biblia beszél, ez nem létezett. És így kétségbe vonták a Biblia szavait. Továbbá kétségbe vonták, hogy amit a Biblia mond, azok a szokások, azok a vallások, azok valóban léteztek. Hát nézzük meg, hogy mi is jelenik meg itt a kutatásnál. Ez itt a Pergamoni Múzeumban van, Berlinben, amikor Kelet-Berlinben volt. Ez itt Babilonból egy részlet, az Istál kapunak egy részlete. Egyébként a legújabb felfedezések azonban igazolják a Bibliának a hitelességét, amikor megtalálták Hammurabi törvényoszlopát, Nimrodot, Babilon városát, Ninivét kiásták, Kalavárosát, Korszabad úrvárosát kiásták. Mind-mind bibliai helyszínek, ahol a régészet megerősítette azt, amit a Biblia mond arról a korról. A Mezopotámia gyorsan a figyelem középpontjába került, ebben a térségben volt Ninive is, és nagyon sokan elindultak, hogy ott ásatásokat végezzenek, mert szerették volna megtalálni Ninive városát. Dombok jelezték a romvárosok helyét, ugyanis akkor, ha leromboltak egy várost, azt nem építették újjá, hanem a romokra építkeztek. És így mindig, ahányszor lerombolták a várost, mindig a város ugye szintje magasodott, egyre növekedett, úgyhogy ezek a dombok jelezték, hogy ott városok voltak. 1811-ben Dics kezdi meg az ásatásokat, itt ékírásos táblákat talál, hengereket, használati eszközöket, és akkor felébred az érdeklődés Ábrahám hazája iránt. Úr Babilon, Ninive, de tudjuk, hogy Ábrahám innen származik ebből a térségből, és maga a zsidó nép is innen származik. Babilonnak a helyszínét tudták, hogy hol van, Tel Babil, ugye azért is tudjuk, hogy Nagy Sándor is itt halt meg, Babilon városának a falai alatt, nem tudom, hogy ismerik-e a történetét, ez is bibliai történet, ugye Nagy Sándorról jól tudjuk, hogy a legnagyobb hadvezér volt a földön, aki valaha élt. Pár év alatt meghódította az egész térséget. Amikor odaérkezett Babilon városa alá, akkor azt mondta, amikor meglátta Babilont, óriási város volt, 22 kilométer volt a falaknak a hossza, a legnagyobb vár, amit valaha ember épített. Érdekességként mondanám már, hogy az aténi várfal az 7 kilométer hosszú, a római várfal az valami 4,5 kilométer hosszú. Tehát ahhoz képest a egri várfalát már nem is mondom, hogy milyen hosszú. Mekkora volt Babilon, ha 22 kilométer volt a várfal hosszúsága. És akkor meglátta ezt a várost, mármint a romjait Nagy Sándor, és azt mondta, hogy én ezt a várost felépítem, és világvárossá teszem. Azonban előtte vagy 200 évvel azt mondta Isten, hogy ez a város többet soha nem fog felépülni. Nagy Sándor azonban azt gondolta, hogy mindent megvalósíthat. És hol halt meg Nagy Sándor? Nem tudom, tudják-e. Babilonnál. Ahogy ő megfogalmazta, hogy felépíti a várost, mit csinált? Isten akaratával szembe ment. Ugyanaz történt vele, mint a zsidókkal. Fellázadt Isten, azt mondja, én újra írom a proféciákat. És 2-3 héten belül Nagy Sándor meghalt. Teljesen váratlanul. Hogy nehéz és veszélyes dolog az Isten ellen lázadni. Erre történelmi tények vannak. És ha valaki nem nagyobb, mint Nagy Sándor, akkor meg se próbálja. Ninive városát azonban nem tudták, hogy hol van. Feledésben merült a városnak a helyszíne. Úgyhogy nagyon sokan elkezdték azt keresni. 1836-ban kiadták Ricsnek a feljegyzéseit, naplóját, és itt megemlít egy dombot, ezt úgy hívtak, hogy Tel Nebi Junus, Jónásnak a dombja. És mond nekünk ez valamit, mert tudjuk, hogy Jónás melyik városba ment profétálni. Ahogy Ninivébe Tarzusba akart, de igazuk van, tehát csak provokálok egy picit, hogy Ninivébe kellett volna, hogy menjen, de Tarzusba akart menni, aztán végül csak Ninivébe kellett neki menni. Úgyhogy ez volt a Jónás dombja, és tudjuk, hogy Jónás felült egy dombra, hogy lássa a város pusztulását. És azt mondták, hogy ez a domb volt az, majd mutatni fogom. A helyiek megtiltották az ásatást, azért, mert szentnek tartották a dombot, ugyanis ők is Jónás szentként tisztelték. 1842-ben Botta volt az, aki társatásokat indít a közelben, de ott nem tudott ásni, és akkor egy járókelő Korszabadra hívta fel a figyelmét, és amikor elkezdte ott az ásatásokat, azok eredményesek voltak. Röviden összefoglalom, kiadja a Ninive Monumentjai című könyvét,
azt gondolta, hogy Ninivét találta meg, azonban ez nem volt igaz. Később rájöttek arra, hogy ez nem Ninive városa volt, hanem Dur-Sharrukkint találta meg, és itt volt második Szargon palotája, amiről be tudták ezt azonosítani. Az első megfejtett ékírásos táblákon Sargon nevét találták meg. Itt beszámol a király a szamáriai hódításokról, ami azért érdekes, mert ugye a Biblia erről beszámolt korábban, és egyszer csak most képzeljük el, hogy 2600-800 évvel később ásatást végeznek a tudósok, táblákat találnak, elkezdik olvasni, és mit olvasnak? Ugyanazt, ami a Bibliában van. Mit mondtak? Ez a hiteles könyv, nem? Érdekes. Ezzel nem lehet vitatkozni. Különleges ásni. Ezt azért nem mondták, mert igen, sokat ástak, de nagyon érdekes dolog, egyébként van erről egy konkrét sorozatom is, hogy a régészet hogyan erősítette meg a Biblia hitelességét, és az emberek szeretik, meg sokan látogatják, mert erről nem beszéltek nekünk az előző rendszerben. Az ellenkezőjéről azonban igen sokat. Itt a történetét leírja samáriai hódításnak, és azért is érdekes, mert Sargont a Biblia megnevezi, azonban nem tudták bizonyítani a Biblia tudósok, hogy ilyen uralkodó létezett korábban. És emiatt kritizálták a Bibliát, mert a Biblia ilyenről beszél. Itt azonban, ez csak feltárásnál, azt mondják, hogy hát megtaláltuk most már kőbe vésve is Sargon nevét. Úgyhogy ha valaki azt mondja, hogy nem értem a Bibliát, mert nem tudok valamit elfogadni, vagy megmagyarázni, akkor lehet, hogy nem azt kell mondani, hogy ez nem igaz, ami a Bibliában van, hanem azt kell mondani, hogy még egy picit várni kell, amíg megtaláljuk a másik oldalról is az igazi bizonyítékokat. Úgyhogy tovább nézzük a történelmét Ninivének. Akkad dinasztia idején Manistisú felépíti híres Istár templomát, és ezt megemlíti Hammurabi is az ő kódexében. Később asszír uralkodó Szanherib fővárosává építi ki, és ezt megemlíti a Genezis, tehát Mózes első könyve 10. és 11. fejezete is. Itt lehet látni, hogy Ábrahám úrvárosából Ninivén keresztül Háránba, de Aleppó térségébe és Egyiptomba vándorolt. Ez itt Ninive városa. Itt lehet látni a Tigris folyó partján épült Ninive városa, és ez pedig a feltárt Ninive, annak a nyomai, mármint amit kiástak abból. Ninive a hatalmas asszír birodalom fővárosa, amiről itt olvastunk Sofóniás könyvében is. Ez a Nergál kapu, Ninive városának a Nergál kapuja. Ha ezt megnézzük, akkor elképzelhetjük, hogy milyen szép városok voltak akkor, nem? Itt művészet volt, ahogy építkeztek. Nem csak funkcionális, hogy nagy köveket kifaragtak, oda rakták, mint az Egrivárnál. Ez tényleg szép város volt. Tehát adtak a szépségre. És hogyha elmondom, ez miből épült, akkor lehet, hogy még jobban csodálkoznak. Többségében égetett téglából, kisméretű téglából építkeztek akkor. Egy várfal felépítéshez ki tudja hány millió tégla kellett. És mégis elvégezték azt. Ott nem volt annyi szikla és kő, mint Egyiptomban. Úgyhogy Ninivéről többször beszél az ige, így beszél Sofóniásnál is. Ez a második, itt azt mondja, jaj a vérontó városnak. Amikor azt mondom, hogy vérontó város, akkor mire gondolhatnak, ugye? A válfalra szegezett ember bőre, amit ugye a niniviek tettek, az asszírok, amikor hódítottak. És itt az ítélet elhangzik, Isten ítélete, hogy szemetet szólok rád, gyalázatossá teszlek, és pellengére állítalak. Aki csak lát, menekült tőled, és ezt mondja, túlt Ninive, ki sajnálja? Hol találok olyanokat, akik részvéttel vannak iránta? Mondja Náhum, de ugyanezt Sofóniás is megjósolja. 612-ben a médek és babiloniak elfoglalják Ninivét, 200 évvel később olyan romhalmaz volt már Ninive helye, hogy Xenofon, amikor azt látta, hogy itt egy romváros van, kérdezgette az embereket, hogy milyen város volt itt, akkor már azt mondják neki, hogy Mespila méd város volt itt. Az emberek elfelejtették 200 év alatt, hogy az Ninive romja, amit ott találtak, hogy ennyire a feledésbe merült a város. Lukián azt írja, aki egy római történetíró volt, hogy senki sem tudja már, hol volt egykor Ninive. Teljesen feledésbe merült egy óriási város, és eltűnt a szem elől, és a 19. században ásták azt ki, amikor az ásatásokat végezték, ugye Lajard volt az, aki feltárta Kalavárosát, az egyik legősibb bibliai város, az is érdekes, amit ott találtak, és ő volt az, aki feltárta Senna-Debir palotáját, aki Szargonnak volt a fia, és ekkor már tudta, amikor a palotát feltárták, hogy ez a palota, ez Ninive városában van, és ez azt jelenti, hogy Ninivében van. Úgyhogy itt a Nebi Junus, Jónásnak a hegye,
amit nem engedélyeztek, hogy ott társatásokat végezzenek, és innentől kezdve ugye megtalálták Ninive városát. És ha megnézzük a proféciát, beteljesedett a profécia, amit mondott a prófét, akár Náhum, akár Sofóniás, valóban megszűnt létezni Ninive városa, Isten elpusztította. Úgyhogy itt a feljegyzése, Sanheribnek a feljegyzése, Asszíria királya írta, időszámításunk előtt 686-ban, és ezen beszámol hódító hadjáratairól is. Ugyanarról, amiről Királyok második könyvében olvashatunk, hogy Sanherib Asszíria királya Júda összes erődített városa ellen felvonult és bevette azokat. Tehát ugyanazt mondja itt Sanherib feljegyzése, mint amit a Biblia is mond. De amit Sofóniás előrejelzett, hogy megszégyenít Isten nevét, azt beteljesedett. Egy kommentárban találtam egy érdekes idézetet, és ezzel szeretném zárni. Érdemes megszívlelni ezt az idézetet, mert úgy gondolom nagyon mély tanulságot takar. Isten nagy feladatai és az emberiség ügyei nem az ördög támadásai következtében hiúsulnak meg, hanem a lassú, magalatt mindent elnyomó jéghegyhez hasonlító senkik ezrei és tízezrei alatt. Isten ügye nem abban hiúsul meg, hogy azt túl fontosnak tartjuk és neki lendülünk, hanem abban, hogy valaki agyon üli azt. Ezt a Sofóniás könyvének egyik kommentárjában találtam. Ugye ez a könyv, Sofóniás könyve arról szól, hogy bár Izrael Isten népének vallotta magát, és azt mondta, hogy ő ragaszkodik Istenhez, azonban a templomban a kultuszt, az Isten tiszteletet végezték, mellette más kultuszokat is elfogadtak, és ezzel meghiúsult mindaz, amit Isten akart. És az, hogy meghiúsult, az nem Isten kudarca volt, nem Isten váltotta ki, hanem az emberi tehetetlenség, azt az emberek nem cselekszik azt, amit tenniük kellene. Én köszönöm szépen a figyelmüket, és én azt kívánom mindenkinek, hogy a megfelelő időben megfelelőképpen felismerje, hogy mit kell cselekedni, és elkezdje a sorsot, ami esetleg ennek a városnak a sorsa volt.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

A Tesszalonikaiakhoz írt második levél, 3. fejezet, 5. vers. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten iránti szeretetre és a Krisztus iránti álhatatosságra.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő perceket is velünk szeretnék eltölteni. Műsorunk első felében ma egy rövid zenei bevezető és egy énekszám fog elhangzani, ezek után pedig Cserbik János adventista lelkész előadásában egy rövid elmélkedést lesz alkalmunk meghallgatni, a 35. Zsoltár alapján Csalódás az emberekben címmel. Az elmélkedés után műsorunk utolsó perceiben egy másik énekszám fog felcsendülni. Kellemes rádiózást, sok áldást kívánok!

0: Úgy érezzük, van elég erőnk ez a mai témánkhoz? A 35. Zsoltár. Bekopog Dávid az ajtónkon, és egyfolytában panaszkodni fog. Én nem tudom, hogy önöknek ma hányan panaszkodtak már, hogy ki az, aki már nem egy telefont rakott le, hogy hú, ezt is végig kellett hallgatnom, de ma aztán egy valódi panasz áradat fog ránk zúdulni. Azért hadd mondjam el azt, hogy ez a mai témánk, hogy csalódás emberekben, ez az egyik legfontosabb kérdése az életünknek. Csalódtunk már, és csalódni fogunk. Csalódások után vagyunk, és csalódások előtt vagyunk. Sőt, van, hogy nem mi mások, hanem mi vagyunk azok az emberek, akikben majd mások fognak csalódni. Szóval az egész életünk egyik leggyakoribb helyzetével van dolgunk. Na de mit is panaszkodott annyi Dávid? Hallgassuk meg a 35. Zsoltár verseit.
1: Dávidé, perelj, Uram, a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal. Ragadj pajzsot és vértet, és kelj föl segítségemre. Szegezd dárdát, és rekezd el üldözőim útját. Mondd lelkemnek, én vagyok segítséged. Szégyen gyalázat érje azokat, akik lelkemet keresik. Hátráljanak meg, és piruljanak, akik vesztemet tervezik. Legyenek olyanok, mint a polyva a szélben, az Úr angyala űzze őket. Legyen útjuk sötét és csuszamlós, az Úr angyala kergesse őket. Mert ok nélkül titkon vetették elém hálójukat, és ok nélkül ástak vermet lelkemnek. Váratlanul érje őket a romlás, fogja meg őket hálójuk, amelyet ők vetettek ki, essenek ők veszedelembe. Lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezik szabadításában. Minden porcikám azt mondja majd, kicsoda olyan, mint te, Uram. Megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt a rablójától. Hamis tanúk állnak elő, olyat kérdeznek tőlem, amiről nem tudok. Rosszal fizetnek nekem a jóért, hogy megrövidítsék életemet. Pedig amikor ők betegek voltak, zsákruhába öltöztem, bőjtel gyötörtem lelkemet, és újra meg újra szívből imádkoztam. Mintha barátom, testvérem volna, úgy forgolódtam körülötte. Mintha anyámat siratnám, úgy görnyedtem a szomorúság miatt. Ők pedig örültek, amikor megotlottam, és összegyűltek. Idegenek gyűltek össze körülöttem, akiket nem ismertem. Gyaláztak engem, és nem nyugodtak. Az ingyen élők léha csúfolkodások közepette fogukat vicsorították rám. Ó, Uram, meddig nézed? Szabadítsd meg lelkemet tombolásuktól, életemet az oroszlánoktól. Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép között, magasztallak téged. Ne örüljenek rajtam hazug ellenségeim, akik ok nélkül gyűlölnek, és ne kacsincsanak össze, mert nem beszélnek békességgel, hanem álnok dolgokat koholnak azok ellen, akik békések a földön. Föltátották rám szájukat, és hahotázva azt mondják. Láttuk saját szemünkkel. Láttad mindezt, ó Uram, ne hallgass, ó Uram, ne légy távol tőlem. Kelj föl, ébredj, szolgáltass igazságot, ó Uram, Istenem, az én ügyemben. Ítélj meg engem igazságot szerint, ó Uram, Istenem, hogy ne örüljenek rajtam. Ne mondhassák szívükben, ha-ha-ha. Vágyunk teljesült, ne mondhassák, elnyeltük őt. Szégyenüljenek meg, piruljanak mind, akik örülnek, hogy bajban vagyok. Szégyen és gyalázat borítsa el azokat, akik fölfuvalkodtak ellenem. Vigadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják. Hadd mondják mindenkor, nagy az Úr, aki szolgái előmenetelében gyönyörködik. Nyelvem hirdeti igazságodat és dicsőségedet minden napon.
0: Mintha csak egy hétköznapi jelenet lenne egy társasházban. Kilépek az ajtón, pont amikor kilép a szomszéd. Rám néz és azt mondja, hát képzeld, mi történt velem. És már ömlik is a szájából a keserűség, a szomorúság. Az ember gyakran ilyen szomszédja a mennyei atyának is. perelj, Uram, a velem perdőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal, ragadj pajzsot és vértet, és kelj föl segítségemre, mondja a kétségbe esett, megterhelt, csalódott ember, aki emberekben, embertársaiban csalódott. Nem akármilyen batyút hord a hátán Dávid. Talán a mi hátizsákunkból sem hiányzik sok esetben az, amit ő itt felsorol, bántás, ellenem harcolnak. Szegezd dárdát, rekezd el üldözői múltját, mondd lelkemnek, én vagyok segítséged. Ok nélkül titkon vetették elém hálójukat, vajon milyen nekünk az, amikor hátba támadnak bennünket? Milyen az, amikor anélkül, hogy megmondanánk szemünkbe nézve? Na, Dávid nem kevésszel érte meg ezt. Katonái árulták el, családjából fordultak ellene. Pontosan tudja, hogy mik ezek a gondok, és nincs neki más villámhárítója, mint hogy Isten elé megy, és elmondja Istennek, jól teszi. Jól tesszük, ha mi is inkább ehhez folyamodunk. Váratlanul érje őket a romlás, fogja meg őket hálójuk, amelyet ők vetettek ki, essenek ők veszedelembe. Mondja Dávid a megoldást, a megoldás képletet, tele nyugtalansággal, békétlenséggel, indulattal. Vajon mi meddig és milyen szívesen hallgatnánk a szomszéde fajta szavait? Istenünk jó szomszéd. Pontosan látja, hogy mennyire sebezhetőek vagyunk, és mennyire nehezen dolgozza fel az érzelem világunk, a bántást, a hátbatámadást, ha megaláznak bennünket, vagy ha hazudnak nekünk. Hamis tanuk állnak elő, mondja Dávid, és félrevezetik az embereket. Vagy hálátlanok, azt mondja, amikor ők betegek voltak, én mindent megtettem értük, mintha barátom, testvérem volna, sőt, mintha anyámat siratnám, úgy görnyedtem a szomorúság miatt. Van nehezebb teher a hálátlanságnál? Amikor úgy érezzük, hogy a szeretetünk, amit mindenestől adtunk a másiknak, felesleges volt, hiába való, és csak a bolondját járatták velünk. Sőt, Dávid arról is beszámol, hogy ezek az embertársai kárörömmel gyűltek össze, amikor megbotlott és elesett. Káröröm, mennyire tud ez fájni? Persze más esetekben mondjuk, hogy a káröröm a legtisztább öröm, mert nincsen benne semmi önzés. De milyen furcsa is az emberi gondolkodás. Föltátották rám szájukat, és hahotázva mondták, láttuk a saját szemünkkel, hogy milyen szánalmas, milyen esendő, milyen botladozó ember volt. Ráadásul még ki is gúnyolják. Szóval, amikor már túl vagyunk egy-két csalódáson, bántás, hátbatámadás, hazugság, hálátlanság, káröröm, gúny, akkor mehetünk az Istenhez, de már menet közben menjünk minél hamarabb, mert ezek a terhek nagyon nehezek, és mondjuk neki, de mit mondjunk, vajon tanulhatunk itt Dávidtól? Dávid azt mondja a 9. versben, hogy lelkem pedig vígad majd az Úrban, és örvendezik szabadításában. Minden porcikám azt mondja majd, kicsoda olyan, mint te, Uram. Megszabadítod a nyomorultat, a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt, a rablójától. Az ember számára csak ez lehet a vígasz és a reménység, hogy Istenben megtalálhatom a békét és az örömöt a bántások idején is. Istenhez mehetek akkor is, amikor az emberek elhagynak és elfordulnak tőlem. Igen, az emberek elhagynak és elfordulnak. Mivel minden embernek, vagy ahogy a mondás mondja, minden szentnek maga felé hajlik a keze, ezért sokszor a legváratlanabb, vagy pont a legalkalmatlanabb pillanatban hagynak magunkra minket, ne haragudj, most nem számíthatsz rám. Már megint mit kínlódsz, hagyjál már ezzel, nincsen nekem elég gondom, azt gondolod? Szóval lehet, hogy csalódnunk kell majd emberekben. De mehetünk az Istenhez, és menjünk az Istenhez. Vajon szabad az Istennek keseregni? Szabad az Istennek panaszkodni? Szabad bekopogni a szomszédhoz, kinyitni az ajtót, és ne haragudj, ezt most el kell mondanom, és egyébként nem tudom, megfigyeltük, ez a hosszú panasz Zsoltár 28 versből áll. Valaki megáll az ajtónk előtt, és 28 mondjuk percen keresztül mondja. Az Isten bírja ezt. Az Isten kibírja, elviseli, elhordozza. Mi csak mondjuk, ő hallgat és néz ránk. Megvárja a végét. Most ott sem jut szóhoz. Ebben a zsoltárban Isten nem szólal meg. Isten igazából nem is tudja teljesen megsegíteni Dávidot, Dávid is csak elképzeli, hogy majd ha megszabadítasz, akkor én leszek a legboldogabb, majd ha megszabadítasz, és jól megalázod őket, és jól megmutatod nekik, hogy te vagy az én Istenem, és nekem van igazam, olyan érzése van az embernek, mintha ez a zsoltár igazából nem is fordulna győzelemre, mert a panaszon és a szabadítás követelésén kívül szinte másból nem is áll ez a zsoltár. Még jó, hogy Dávid nem ezt az egy zsoltárt írta, hanem másutt célba ér. Van, amikor az imánk csak egy nagy kibeszélés, csak egy nagy szívkiöntés az Isten előtt. Végül is a zsoltár végén elhangzik, hogy vigadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják, hadd mondják mindenkor nagy az Úr, aki szolgái előmenetelében gyönyörködik, nyelvem hirdeti igazságodat és dicsőségedet minden napon, de a zsoltár nem ér célt, illetve azt gondoljuk, hogy nem ér célt. Dávid elmondta, és ebben azért benne van egy-két győzelem, ha ezek még nem is teljesek. Először is, hogy nem valaki másra zúdította rá maga elégedetlenségét. Ez már győzelem, hogyha kibírjuk, hogy nem valakinek a zsákjába átpakoljuk az összes terhünket, minden bántást, támadást, hálátlanságot, kárörömönt, gúnyt, ami csak rosszul esett nekünk. A második dolog, hogy Istennek elmondta, Istenre rábízta, őszintén elmondta. Az Istennek mondott szavaink nem mindig hallelujázó énekek, nem mindig nagyszerű prédikációk, imádságok. De az Istennek mondott szavaink mindig lehetnek őszinték, és az őszintességhez hozzátartozik az is, ha vele beszélünk a panaszainkról. Amikor Isten meghallgatja a mi furcsa beszédünket, akkor csöndesen, elnézve minket, végighallgatva bennünket, meg fogja találni az utat és a módot, mivel mi eltaláltunk hozzá, bekopogtunk az ajtaján, meg fogja találni az utat és a módot, hogy valahogy elterelje a figyelmünket önmagunkról és a sebeinkről. Ó, Uram, meddig nézed, szabadítsd meg lelkemet tombolásuktól, életemet az oroszlánuktól. Mondjuk el neki, bízzuk rá, menjünk hozzá, láttad mindezt, ó Uram, ne hallgass, ó Uram, ne légy távol tőlem. Néha úgy érezzük, úgy érezhetjük, hogy az Isten messze van a mi problémáinktól. Néha azt mondjuk mi is, mint Dávid, kelj föl, ébredj, szolgáltass igazságot. Istenem, alszol, nem látod, mi folyik itt. De ott van a zsoltár végén az a néhány előremutató mondat. Az a mustár magnyi hit. Vígadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják. Tudom, Istenem, hogy egyszer majd azt mondják mások is, nagy az Úr, aki gyönyörködik az ő szolgái előmenetelében. És Istenem, el akarok oda jutni én is, hogy nyelvem hirdeti igazságodat és dicsőségedet, a te szépségedet, a te jellemedet, jóságodat, kegyelmedet minden napon. Talán egy kicsit sok volt most ez a panasz, Istenem. Talán most kiborult, kibudjant belőlem minden. Talán szégyellem is, hogy 27 vers után mondom először azt, hogy olyan szép vagy, olyan jó, hogy vagy. És ez egész csak rólam meg a rossz emberekről szólt. De Istenem, olyan jó, hogy te vagy az Isten, aki ezt is imának nevezed. Olyan jó, hogy te vagy az az Isten, aki a bajainkkal és a mi bajosságunkkal együtt szeretsz bennünket. Olyan jó, hogy újra és újra meglátom a te szépségedet, az emberi gonoszsághoz mérten és a magam kicsiny törékenységéhez mérten. Olyan jó, hogy ez a szépség az én reményem, a te jellemed. Olyan jó, hogy tanulhatom minden nap rád bízni magamat. Még akkor is, hogyha adott esetben ez a rád bízni magamat azt jelenti, hogy kiborulós imát mondok. Boruljunk ki, de ne magunkban, ne pusztán másoknak. Menni az Istenhez, emberekben való csalódásainkat nem gyűlölködéssel levezetni, nem másokon törleszteni vagy bosszút ápolni a szívünkben, nem mások felé panaszkodni, jaj, de sokszor megtettük már. Nem másokat terhelni meg ezzel, menni az Istenhez, és lehet, hogy csak a végére jutunk oda szinte kapaszkodás szerint, hogy ó, Uram, a te igazságod és dicsőséged, az az én reményem, minden nap, minden nap, minden nap. Minden nap menjünk az Istenhez, úgy, ahogy vagyunk, öntsük ki előtte szívünket. Nála vezessük le, felé osszuk meg indulatainkat, előtte osszuk meg félelmeinket. Legyen ő az, akire ilyenkor felnézünk, és belefolytjuk a szót, meg se tud szólalni, csak mondjuk, nem baj. Az ő fülei nem fáradnak el hallgatni a mi küzdelmeinket. Örül, hogy végre kikötöttünk nála. Örül, hogy végre vele beszélgetünk. Örül, hogy végre segítséget kértünk.

Adásunk végéhez értünk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

hogyha egy családon belül van 2, 3 vagy 4 gyerek, mindegyik abszolút más. Az egyik talán nyugodt, kiegyensúlyozott, a másik izgága. Az egyiket alig lehet odébb küldeni, a másik állandóan pattog. Vajon mi lehet az oka annak, hogy annyi félék a mi gyermekeink? Ma egy kicsit erről beszélgessünk. A gyermekekre nagyon nagy hatással van egyrészt az öröklött temperamentuma, amit magával hozott, másrészt az otthon, ahonnan jött. Az, hogy mit örököltünk a szüleinktől, arról nem tehetünk, de elég sok mindent változtathatnánk rajta, viszont az otthon az nagyon meghatározója lehet annak, hogy hogy alakulnak a mi gyermekeink, és hogy alakul a jellemük. Az öröklött temperamentumról néhány dolgot szeretnék elmondani. Az öröklött temperamentum meghatározza a gyermeknek az aktivitási szintjét, tehát, hogy gyorsabban mozog, lassúbb, gyors felfogású, lassúbb. Tehát az aktivitási szintjét azt elsősorban az öröklött temperamentumának lehet köszönni. Az, hogy szereti a rendszerességet, vagy rendszertelen, azt is úgy hozta magával, de ezen már nagyon sokat tudnánk változtatni otthon, hiszen ha megtanítjuk, hogy mikor van reggeli idő, ebédidő, mikor van játék, vagy lefekvés, akkor ezzel nagyon sokat lehet már a gyermekünk jellemén változtatni. Aztán vannak gyerekek, akik közeledők, vannak, akik visszahúzódók, vannak, akiknek nagyon jó alkalmazkodó képességük van, vannak, akiknek kevésbé. A reakció erőssége is más-más a gyermekeknél. Vannak, akik azonnal tudnak reagálni, erősen reagálnak, mások csendesebbek, visszahúzódók. Az érzékenységi küszöb is más, mint más gyermekenként. Van, akinél egy keményebb szó sírást hoz létre, másoknál még a legdurvább szó sem vált ki elkeseredettséget a gyermekből. Néha, ha a gyermekeink hullámzó kedély állapotúak, van, amikor nagyon fent vannak, máskor nagyon lent. Aztán érdekes módon a befolyásolhatóságot is inkább a génjeikben hozták. Akkor a figyelem összpontosítás képességét is. Nézzük meg, hogy mi lenne a legfontosabb, hogy hogy nézzen ki a mi gyermekünk. A legfontosabb az, amit egy család adhat a gyermeknek az, hogyha egy olyan körülményt biztosít számára, ahol életvidám, ahol tudja, hogy fontos, ahol tudja, hogy ő belőle csak egy van, ahol tudja, hogy számíthat a szüleire, és őre is számítanak. Nagyon lényeges, hogy megtanítsuk a gyermekeinkkel a megbocsátást, a szeretetet, hogy megtanítsuk nekik azt, hogy a szeretetet nem kell külön kiérdemelnie, ez együtt jár azzal, hogy ők a mi gyermekeink. Meg kell őket tanítani arra, hogy mivel más és más temperamentumot örököltek, képesek legyenek elhordozni saját magukat, de ugyanakkor a mások nehézségeit is, annélkül, hogy ebbe beleroppannának. Egy kicsit szeretném, ha beszélgetnénk arról, hogy milyen személyiség típusúak a mi gyermekeink. De nagyon sokfélék vagyunk, ezért fontos megismerni önmagunkat, a erősségeinket, gyengéinket, amik a temperamentumunkból adódnak. Nagyon sokszor a hajlamaink, a környezetünk meghatároznak és formálnak minket, de nem muszáj, hogy hagyjuk, hogy a sors úgy alakítson, hanem mi is tehetünk elég sokat ezért. Mit jelent a temperamentum szó? A temperamentum azokból a különböző jellemvonásokból áll, amelyeket őseinktől örököltünk, ez alakítja ki a mi személyiségünket, és hozzájárul ahhoz, hogy hogyan viselkedünk. Tulajdonképpen a temperamentum szó az egy helyes keveréket jelent, ez az anatómiából származik, amikor a testnedvek, a test alkotó részei helyes keverékben vannak egymás mellett. Legelőször a temperamentum szót erre használták. Ma már a temperamentumot leginkább a személyiség kifejezésére használjuk, hogy valaki milyen vérmérsékletű, milyen személyiségű. Nézzük meg sorba, hogy milyen vérmérsékletekkel találkozunk, és talán a gyermekeinket is jobban meg tudjuk ezután érteni. Talán először a kolerikusról beszéljünk. A kolerikus az egy olyan típus, aki nem riad vissza a kellemetlenségektől, az ellenállás az szinte még fokozza is az erejét, egy vezéregyéniség, személyiségét nem az érzelmek dominálják, és ezért könnyen kiismerhető, könnyen megismerhető. Nézzük meg, hogy milyen előnyei vannak egy kolerikus személyiségnek, egy kolerikus vérmérsékletű embernek. Először is extrovertált. Ez azt jelenti, hogy kifelé él. Tehát ami a szívén, az a száján.

mindenkivel egyformán tud barátságos lenni, mindenki látja azt, hogy akivel most itt szóba áll, az egy milyen típusú ember. Céltudatos, erős akarata van, öntudatos, világosak az indítékai, amiket gyakran meg is fogalmaz. Nem lehet egykönnyen eltéríteni attól, amit ő elképzelt. Egy aktív ember, és spontán ötletei vannak. Tehát nagyon sok jó tulajdonsága van a kolerikusnak, de vannak gyengéi is. Gyengéi közé tartozik az, hogy hirtelen haragú, szeret megbotránkoztatni másokat, néha önző, néha türelmetlen, máskor konok. Ha a gyermekünk kolerikus, akkor ne csodálkozzunk, hogy ezek a tulajdonságok előjönnek nála. Nézzük meg a szangvinikust, ez a másik nagyon erőteljes típusú ember. Ő egy vidám, kiegyensúlyozottnak tűnő, kedves lény előtt megnyílnak az ajtók és a szívek. Volt egy ismerősöm, aki szangvinikus, vérmérsékletű volt, és amikor elvitte a gyerekeket kirándulni, akkor bekopogott házakhoz, fokhagymát kért, vöröshagymát kért, hogy elkészíthessék a táborba a gyerekeknek az ételt. Ezt nem mindenki tudná megtenni, ő egy nyitott, és bárkit meg tud úgymond szelídíteni. Jól bele tudja élni magát mások gondolataiba, érzéseibe, együtt érez velük. Sokat beszél, úgy tűnik, hogy játszva megoldja a problémákat. Gyengéje az, hogy néha túloz, és egy kicsit néha felületes. Tehát a szangvinikusnak az erősségei hasonlók némely szempontból a kolerikushoz, ő is extrovertált, vidám, spontán, túláradó, jókedvű, mindent könnyedén vesz, gyorsan alakít ki kapcsolatokat, jó beszédképessége van, sőt, nagyon sok színész is szangvinikus vérmérsékletű. De vannak gyengéi is, néha felületes, szeret a középpontban lenni, hajlamos a túlzásokra, és néha öntelt. Ha a gyermekünk inkább szangvinikus beállítottságú, akkor ne csodálkozzunk, hogyha néha ezek bukkannak elő nála, de egy szeretetreméltó, kedves jellemtulajdonsága szangvinikus is. A melankólikus ez a másik oldalra tartozik, tehát a kolerikus és a szangvinikus, ha úgy vesszük, akkor az egyik oldalon áll, a melankólikus és a flegmatikus a másik oldalon. A melankólikus az egy tehetséges, áldozatkész, maximalista. Alapos, hűséges, megbízható. Az érzelmi élete az rendkívül érzékeny és fogékony. Néha egészen a pesszimizmusig tud elmenni, de azért általában realista. Az a meggyőződése, hogy nem képes megoldani a problémákat, és ezért néha melankólikussá, szomorúvá, lehangoltá válik. Az erősségei a következők. Művészi tehetsége van, nagyon sok művész, nagyon sok kreatív alkotó, melankólikus vérmérsékletű. Szeret álmodozni, de élénk a fantáziája. Introvertált, tehát inkább befelé él. Nem tolakszik előre, alapos, megfontolt, és hagyja, hogy a mellette levők érvényesüljenek. De vannak gyengéi is, mivel maximalista, ezért szőrszálhasogató. Néha nem tudunk mit kezdeni a pesszimizmusával. Alapállása néha inkább negatív. Nagyon kicsit bízik önmagában, néha nagyon énközpontú, nem egyszer haragtartó, érzékeny, máskor meg a bűntudatra hajlamosságával tesz minket a sírba. Ha mi gyermekünk ilyen beállítottságú, akkor fogadjuk el őt ilyennek, és ne akarjunk belőle egy szangvinikust vagy egy kolerikust alakítani. El kell fogadnunk, hogy egy ilyen típusú gyermekünk van. A következő, a negyedik vérmérsékleti csoport, a flegmatikus. Hát a flegmatikus az egy szemtelen, tárgyilagos, úgy néz a problémákra, hogy azok úgyis megoldódnak, talán maguktól is, nyugodt, kiegyensúlyozott, csak semmi pánik, semmi izgalom, a probléma majd magától is meg fog oldódni. Nagyon sok erőssége van a flegmatikusnak, ő is introvertált, tehát inkább befelé fordul, de ugyanakkor gyakorlatias. Talán őrá leginkább jellemző az, hogy alapos. A részleteket is alaposan kidolgozza, megbízható, lelkiismeretes. Ha valamit megígér, akkor azt tűzön-vizen igyekszik véghez vinni. Megfontolt. Őrá szokták azt mondani, hogy de rendes ember, nem lehet könnyen kihozni a sodrából, de vannak gyengéi is. Néha makacs, néha dacos, néha elfekszik egész nap az ágyon, tehát lusta. Inkább lassú, mint gyors. Mindent olyan óvatosan kezd el, megnézi, megvizsgálja, megszagolja, hogy vajon belemehet-e ebbe. Nincs benne hajtóerő. Nagyon sokszor hiányosak az indítékai. A négy temperamentum soha se fordul elő valakiben 100%-osan, hanem ez úgy keveredik.
De mindegyiknél van egy domináns, hogy valamelyik előtérben van, vagy inkább szangvinikus, vagy inkább flegmatikus, tehát ez úgy keveredik a mi gyermekeinkben is. A mi gyermekeink a saját hajlamaik szerint reagálnak a problémákra. Talán néha elcsüggednek, visszahúzódnak, talán a bánatukat magukba folytják, de ugyanakkor reagálhatnak haragosan, dacosan, gyűlölködve is. Van a Bibliában egy nagyon szép mondás a Példabeszédek könyvében, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, és amikor megöregszik, akkor sem felejti azt el. Nagyon lényeges, hogy megismerjük a gyermekeink vérmérsékletét. Fontos, hogy lássuk, hogy milyenek, és próbáljuk meg az ő vérmérsékletüknek megfelelően elfogadni, szeretni, bátorítani őket. Ehhez kívánok Önöknek nagyon sok erőt!

Aki szereti az arab konyhát, az örülni fog ennek a receptnek, aki pedig nem, reméljük, hogy megszerettetjük vele. Kör is ananász tofu ragú dióval, a nevében már szinte az összes hozzávaló benne is van. Először is a diót fogjuk megpirítani száraz serpenyőben, nem kell hozzá olaj, hiszen a dióban bőven van zsiradék. Felforrósítjuk a serpenyőt, és egy kicsit így megpirítgatjuk minden oldalát. Szükségünk lesz aprított vöröshagymára, egy tofura, ami natur tofu, ezt kis szójaszósszal meglocsoljuk, egy ananászkonzervre. Az ananászkonzervnél olyat válaszunk, ami 100%-os lében van elrakva, hiszen így nem kell plusz cukrot használnunk, ez jóval egészségesebb. Persze, hogyha lehetőségünk van, friss ananászt is használhatunk. Közben megpirult a diónk. Legelőször a hagymát kezdjük el egy kevés olajjal és kevés vízzel megpárolni. Hogyha az olajhoz vizet is öntünk, akkor jóval könnyebben emészti meg az epez, nagyon hasznos így elkészíteni. Kis apró trükk, de mégis nagyon hasznos és egyszerűbb az emésztés, meg fogja hálálni a szervezetünk. Elkezdjük párolni a hagymát, közben a kockára vágott tofura locsolunk kevés szójaszószt. Tofunak a legkönnyebb és leghasznosabb fűszere, ízesítője a szójaszósz, ami magában is egy sós, ízesített szósz, egy folyékony állagú, és ez nagyon könnyen beszívja a tofunak ez a kis puha szerkezete, és így rögtön jó ízt kap. Kicsit kevergetjük a hagymát, ugye le ne égjen. És ha üvegesre párolódott, akkor hozzá rakhatjuk a tofut. Jöhet rögtön az ananász is. Magasabb lángra kapcsoljuk, hogy hamarabb elkezdjen forni, hiszen egyiknek sem kell különösebb főzési idő, sem a tofunak, sem az ananásznak. Nem kell, de egy kis vízzel felöntjük, kis leve legyen, és elkezdjük forralni. Sót is rakunk hozzá. Igaz, hogy a szójaszósz kicsit sós, ezt számításba kell venni, hogy úgy sózzunk majd. És most jön a curry, ami egy nagyon intenzív fűszer, tehát ne használjunk belőle túl sokat. Egy-két kávéskanálnyi bőven elegendő. Ez nagyon szép sárgás színt kölcsönöz. Sárgás színt pedig a kurkuma adja, ez a currynek az alapfűszere, ami szintén a rák elleni védelemben nagyon fontos. Gyulladás, gátló, gyulladás csökkentő hatásáról is ismert, úgyhogy nem csak élvezeti, hanem egy nagyon hasznos gyógyfűszer is a currynek az alapja. Amíg ez elkezd forni, elkészítjük a sűrítést növényi tejszín és keményítő hozzáadásával. Ezt a kettőt összekeverjük egy kicsi hideg víz segítségével. Turmixban a legegyszerűbb, 3 evőkanál keményítő kell, 1 deci növényi tejszín, és szintén 1 deci hideg víz. Keményítő hideg vízben oldódik legkönnyebben, úgyhogy azért fontos, hogy hideg vizet használjunk. Ezt összeturmixoljuk pár másodpercre.

Ennyi elég is. És már forra az ananászos tofu. Hozzákeverjük, megvárjuk, amíg felfor, hiszen így fog a kukoricakeményítő működésbe lépni. Közben, amíg felfor, pirítódiót durvára vágjuk. Meg nagyon finom, pikáns íze lesz. Ugye, hogy mivel hús nem használunk, fehérje tartalma ennek az ételnek bőven meg lesz. Dióban is és a tofuban is bőséges, könnyen emészthető, ám értékes fehérje található. Úgyhogy készen vagyunk ezzel, hozzákeverjük, és tulajdonképpen készen is vagyunk vele. Készen van a ragunk, ezt félretesszük, hiszen készül hozzá a finom köret. A bébirépás bulgur. A bulgur az egy durumbúzából készülő, könnyen emészthető búzaköret. Nagyon értékes, hiszen sok rostot, vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, és azért is szimpatikus lehet, hiszen nagyon gyorsan elkészíthető. Az acskóban található bulgur, az mindig előfőzött, előgőzölt állapotban van, így egy kb. Negyed óra 20 perc szükséges csak a főzéséhez. Úgy készült, berakjuk. Fél kiló bulgurra van szükségünk, berakjuk az edénybe, kicsit átforrósítjuk, és pont 1 liter, tehát dupla víz szükséges hozzá, 1 liter vizet veszünk hozzá, ezt beleöntjük, hozzáadjuk két darab, két kisebb vagy egy nagyobb vörös hagymát, körülbelül 25 dek a bébirépát, egy kevés olívaolajat, ez körülbelül 2-3 evőkanálnyi lehet, és sózzuk ízlés szerint. Fedő alatt főzzük, először nagyobb lángon, amíg felfor, és miután felfort, azután kisebb lángra kapcsoljuk, és amikor felszívta az összes vizet, lekapcsolhatjuk a lángot róla, és már készen is van. Jó étvágyat hozzá, érdemes kipróbálni.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai alkalommal a szülők tiszteletéről beszélgetünk. Ezzel kapcsolatban az Ószövetség szentírása a 10 parancsolatban ad számunkra egy kis eligazítást. A 10 parancsolat olyan erkölcsi törvények foglalata, amely minden társadalomnak az alapkövét kell, hogy jelentse. Az európai és az amerikai jogrendszer minden államnak az alkotmánya lényegében a 10 parancsolatra épül rá. Ezekben találjuk azokat az értékrendszereket, amelyek nagyon fontosak a társadalmak számára. Mózes második könyve 20. fejezet, és ott a 12. verse így fogalmaz. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened, áld te néked. Tiszteljed atyádat és anyádat. Egy olyan világban élünk, amikor lassan erről már elfeledkezünk. A tisztelet, a szülők iránt való odafordulás, a szülők véleményének a meghallgatása a mai nagykorúvá vált társadalmakban szinte luxuscikké vált. És mégis, a Szentírás azt mondja, hogy akkor fogunk fejlődni, akkor fogunk boldogok lenni, akkor fogunk egy olyan társadalmat létrehozni, ha a szülőket fogjuk tisztelni, ha az idősebb generáció megkapja a biblikus előjogait. Egy lelkészről szeretnék egy történetet mondani, akinek egyetlen egy lánya volt. Egy protestáns lelkész házaspárral történt. A lányuk különböző reklámokon keresztül és barátok, barátnőkön keresztül egy napot hagyta a szülőket, és Olaszországba ment, nagy reményekkel, gazdag kereset lehetőségével. Aztán hosszú-hosszú évek után kiderült, hogy ez a felajánlott állás valójában egy szexuális szolgáltatást jelentett ennek a fiatal lánynak. Kitörni nem tudott. És amikor évek után a magyar konzulátus segítségével haza tudott térni, felszámolták ezt a bűnszervezetet, bekopogtatott a szülők ajtaján, az édesapa kiment, végignézett a lányán, egy csomag volt a kezében, pontosan ugyanúgy, ahogy évekkel korábban elhagyta a szülői házat, látta az arcán végbement hatalmas nagy változásokat, és megkérdezte a lányától, kit tetszik keresni. A lány azonnal megértette édesapjának számon kérő kérdését, és azt mondta, úgy látszik, eltévesztettem. Hátat fordult, és soha többet nem ment vissza a szülőkhöz. Ebben a tiszteld atyádat és anyádat kifejezésben, ebben az isteni parancsolatban benne van az is, hogy nekünk, szülőknek, viszont tisztelnünk kell gyermekeinket. Nem szabad beleavatkoznunk életükben drasztikusan, segítenünk kell őket, tanácsolni. Nem olyan rég a Magyar Statisztikai Évkönyvnek az adatait lapozgattam, és Magyarország azon területét kezdtem nézni, vizsgálni, egyrészt a fővárosnak, Pest megyének, másrészt országos szempontból, hogy melyik területen és részen követik el a legtöbb szülőgyilkosságot országunkban. Megtaláltam mind a pesti oldalon, mind Magyarországnak az egyik eldugott kis térségében, és utána megvizsgáltam, hogy hol a leghosszabb az átlag életkor. És nagyon érdekes, pontosan azokon a területeken volt Magyarországon a legmagasabb átlagéletkor, ahol a legkevesebb szülők elleni erőszakot regisztrálták. Ott volt a legrövidebb az átlagéletkor, ahol a szülők ellen a legtöbb erőszakos cselekedetet végrehajtották. Igen, mert majd 3000 évvel ezelőtt Mózes feljegyezte azt, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áttenéked. Mi is tiszteljük szüleinket, amíg lehet, amíg élnek, hogy hosszú ideig élhessünk az Úr és az Isten kegyelméből. Amen.
1: Műsoridőnk végéhez értünk, de természetesen a következő alkalommal is várjuk Önöket. További szép napot kívánok!

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megtaláljunk.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

0: Nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket, önök a keresztutadását követik. Mai vendégem a nevelésről és arról, hogy mit jelent a nevelés, fog beszélni az egyházi tevékenységben. Meghívott vendégem a hetednapot ünneplő Adventista Egyház, Északerdi Egyház területének nevelési osztályigazgatója, Dan Robinson lelkipásztor. Köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást erre a beszélgetésre.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Hogy érzed magad ebben a tevékenységben? Úgy tudom, hogy egy éve teljesíted ezt a szolgálatot, felmérted, gondolom, a területet, és azért arra is gondolok, hogy volt egy bizonyos alkalmatosság, amit éreztél te is, és amit nyilván, hogy láttak a testvérek is, amikor elhívást kaptál. Hogy érzed most magad ebben a munkában?
1: Köszönöm a Jóistennek, és hálát adok néki, hogy nap mint nap erőt ad, és tudom végezni ezt a szép munkát. El tudom mondani azt, hogy vannak kihívások is, de olyan szép, amikor látod kisebbeket, nagyobbakat fejlődni, és látod, hogy meg tudják ismerni a Jóistent, szépen tudnak viselkedni, és ez nagy áldás számomra. Igen, nem gondoltam volna a nevelésre, úgy értve, hogy ez nagyon pászol az én életemre, vagy az én ugye tevékenységeim alapján, hogy valaki úgy érezze, hogy nagyon-nagyon is pászol. De most úgy érzem egy év után, hogy a Jóisten mindig oda helyezi az életünket, csoda vezeti az életünket, ahol szükség van ránk. És ő megadja az áldást is, megadja mindazt, amire szükségünk van, hogy el tudjuk végezni azt a munkát.
0: Örvendek annak, hogy ezt a munkakört elvállaltad, és köszönjük, hogy teljesíted ezt. A mai alkalommal erről a tevékenységedről fogsz beszámolni, elmondani néhány gondolatot, hogy miben is áll az Északerdi Egyház terület keretében a nevelési osztály munkája, tevékenysége, milyen munkát végeztek, milyen projektek vannak, milyen társ projektek, amelyekben részt vettetek, és örömmel fogadom a gondolatokat, amelyeket készítettél.
1: Igen, én úgy érzem, és biztos így is van, hogy a nevelés nem csak a gyerekeket illeti, tehát nem csak gyerekekről van szó, amikor a nevelésről beszélünk, hanem felnőttekről is. Persze, mi a gyerekekre is gondolunk, és főleg ott tevékenykedünk, és meg szeretnék említni néhány érdekes projektet, néhány érdekes tevékenységet, ami által bátorítjuk a gyerekeket, hogy közelebb jussanak Jézus Krisztushoz, hogy jobban megismerjék a megváltót. Az egyik ezekből a projektekből, tevékenységekből a Biblia ismereti olimpiász. És olyan hálás vagyok a Jóistennek, hogyha tavaly például 132 gyerek vett részt a Biblia olimpiászon, Biblia ismereti olimpiászon, akkor az idén 211 gyerek jelentkezett. És ez egy nagy áldás, gondolom, nem csak számomra, hanem főleg a gyerekek és a szülők számára. Miért? Mert tanulmányozzák a Szentírást, mert olvassák a Szentírást, és hogyha valaki olvassa, tanulmányozza a Szentírást, ez azt jelenti, hogy Isten lelke ott van, és érinti az ő lelkét, az ő szívét, az ő életét.
0: Nyilván ez az alkalom is egy népszerűsítési alkalom, ez egy olyan projekt, amit ismer az egyházunk, de hogyan lehet motiválni a családokat, a szülőket, a gyermekeket, és ugye, hogy szinte megduplázódjon, vagy meg is duplázódott a résztvevők száma egy év alatt, ez szerintem egy rekordteljesítmény, amit nehezen lehet tartani, de ha lehet, akkor abban tényleg nagy áldás van. Hogy tudjátok motiválni a családokat, a gyerekeket?
1: Hát a legnagyobb ajándék, amit ígérünk a gyerekeknek, az egy szép tábor. Az idén, mivel hogy közeledünk a 30 évhez, tehát amióta létezik ez a Biblia ismereti olimpia, úgy gondoltuk, hogy szép lenne és jó lenne, hogy ajándékozzuk meg a gyerekeket, azok, akik ugye eljutnak az országos szintre, egy 4 napos görögországi kirándulással. Tehát ez lesz a legnagyobb ajándék, amit felajánlunk a gyerekeknek. Persze az egyházterületi szintre jutóknak ott is bátorítjuk őket egy kis ajándékkal, vagy nagyobb ajándékkal, mikor, hogy sikerül. De tulajdonképpen a mi célunk az, hogy igen, értsék meg a szülők, hogy ha együtt vannak a gyerekek, hogyha más gyerekekkel is találkoznak, az már egy nagy áldás. Azért, mert megbarátkoznak, azért, mert megismernek másokat is, és hogyha igen, a Biblia vonja ilyen irányba, hát az fantasztikus. Még egy érdekes kép. Az országos szint résztvevők, tehát az első és a negyedik csoportig, első, második, harmadik és negyedik csoport, a nulla csoport, ahogy mi nevezzük, azok a harmadik és a negyedik osztályosok, azok kisebbek. Azoknak például az idén külön szerveztünk egy országos szakaszt, és nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy 350 résztvevő volt ezen a szakaszon. És itt bemutathatom az észak-erdélyi fiataljaink, gyerekeink okleveleit. Hálásak vagyunk, mert jól teljesítettek.
0: Mondhatjuk azt, hogy a legkiválóbb fiatalokról van szó, akik éreztek arra elhívást, hogy az Úr dolgaiban kutassanak és tanulmányozzanak. Mit láttál, hogy mi motiválta őket túlmenőleg azon, hogy közösségi alkalom volt, és ott lehettek ezen a hát megméretetésnek is nevezhetjük, hiszen tudásról van szó.
1: Igen, az érdekes, hogyha általában a fiatalok telefonon meg mit tudom én milyen hálózatokon vannak, közösségi hálózatokra gondolok. Mikor utazunk, ugye Brasov fele, vagy még onnan visszafele is, a gyerekek, tudod, mivel foglalkoznak? A Bibliával. Kinyitják a Bibliát, és hogyha az egyik föltesz egy kérdést, akkor hárman fölemelik a kezüket, és gyorsan szeretnének válaszolni. És úgy láttam, hogy a Szentírás, persze az a tábor is, meg amit még ajándékba adunk nekik az egyház területtől, ez is motiválja őket. De úgy vettem észre, hogy nem csak ez motiválja, hanem az, hogy ők olvashatják az Isten szent igéjét, és persze, hogy együtt lehetnek, barátkozhatnak, megismerhetnek más fiatalokat is. Igen. Folytatnám a nulla csoporttal. Az idén egy szép és áldásos alkalmunk volt, azért, mert együtt szerveztük az Észak, a Dél és a Bánság, a három egyház terület, és nagyon áldásos alkalmunk volt Székelyon, igen, több mint 130 gyerek és szülő együtt voltunk egy hétvégen, és ott magasztaltuk a Istent a természetben. Ezek a kisgyerekek is nagyon, nagyon nagy örömmel és boldogan tanulmányoztak a Szentírást. Voltak olyanok is közöttük, testvérek, ezekre gondolok, akik nem tudtak olvasni. Ők csak hallották, hogy az édesanyja, ugye, meg a nagyobbik testvérük hogy készült az olimpiászra. És arra kértek meg, hogy nem lehetne egy olyan megegyezés közöttünk, hogy ők is karikázzák be azokat a válaszokat. És nagyon nagy meglepetésben volt részünk, mert azok a kisgyerekek csak hallották Isten igét, nem tudnak se írni, se olvasni. Fölolvastuk nekik a kérdéseket, persze a nagyobbaknak voltak előkészítve ezek a kérdések, és nagyon jól válaszoltak. És ez egy szép élmény volt számunkra, mert a kisebbek is, ugye látván a nagyobbakat, igen, motiválva vannak, és szeretnék, hogy tanulmányozzák, és hallják Isten szent igéjét. Itt van egy lista a diakról, ugye én nagyon értékeltem, ugye a mi egyház területünk gyerekeiről van szó, hogy igen, 100 és 96 pont között 24 gyerek sikerült, 24 gyereknek sikerült eljutnia, persze 32, 95, 91 között, és 90, 86, 27, 85 és 80 pont között pedig 28 gyereknek. És úgy, ahogy már említettem, 4 napos utazás Görögországba, egy szép kirándulás lesz, és úgy gondoltuk, hogy nem csak a kirándulás lesz, hanem például, ha valaki nem tud eljutni, nem tud eljönni bizonyos okok miatt, akkor azoknak is nyújtunk egy kis ajándékot.
0: Ez országos szintű megszervezésben kerül sorra, ez a görögországi kirándulás, vagy egyházterületi szintű?
1: Országos, 236 gyerek a 350-ből részt fog venni ebben a szép kirándulásban.
0: Azért az komoly szervezést igényel, és odaadást, egy ilyen programot megszervezni, hát kitartást kívánok, ennyi gyermekkel szükség van rá.
1: Köszönjük szépen, köszönjük szépen. Nem lesz egyszerű, de tudjuk, hogy a Isten velünk lesz, igen, és egy áldásos kirándulásban lesz részük. Beszeretném mutatni nagyon röviden, hogy milyen módon is szervezzük, vagy hogyan történik a bibliaismereti olimpiáz. Például a 2027-es programra is gondolunk, tehát miről, vagy miből készüljenek. Bátorítjuk a gyerekeket, hogy olvassanak. Először olvassák a Szent Igét. Másodszorban tanulják meg kívülről a szövegeket, tehát bizonyos szövegeket meg kell memorálni, ugye, hogy tanulják meg azokat, és hogy maradjon az ők szívükbe, az ők lelkükbe. És harmadsorban a rendszeres tanulmányozást is bátorítjuk. Tehát tanulják a témákat, a bibliai témáit, erről a témáról, hogyan, például a 10 parancsolatról, és akkor fel vannak ott sorolva a biblia szövegek, és azokból is készítünk kérdéseket. 2027-2028 évre bátorítjuk a gyerekeket, hogy tanulmányozzák a Márk evangéliumát, a kisebbek az apostolok cselekedetei első fejezettől 8. fejezetig, és a nagyobbak az egyes csoport második és harmadik és negyedik. Persze azt is elmondhatom, hogy 25 évig minden fiatal részt vehet ezen a Biblia ismereti olimpiászon. És persze a nagyobbaknak János első levele és Sámuel első könyve. Tehát, hogyha ezeket a fejezeteket, a könyveket elolvassák és készülnek, akkor biztos áldásos lesz.
0: Létezik valamilyen előre elkészített anyag is, amit a Biblia mellett használni lehet, esetleg lehetséges kérdéskörök, vagy útmutatók azért, hogy a felkészülés mondjuk irányított legyen, és az információ, amit el kell sajátítsanak, az biztosabb legyen számukra.
1: Igen, tehát a My Bible applikációban is, alkalmazásban is vannak kérdések. Mi készítettünk kérdéseket román nyelven is, magyar nyelven is, és a gyerekek igen, olvassák az első fejezetet, például a Márk evangéliumából, miután befejezték, kinyitják az applikációt, és ellenőrizhetik, hogy lássák, megértették jól, vagy tényleg megegyezték mindazokat a részleteket, ami nagyon fontos. És az a szép és az az érdekes benne, hogy azokból a kérdésekből, amik azokból is lesznek a tesztben, amik megjelennek a My Bible-ban. Most arra készülünk, hogy egy alkalmazást, egy újabb alkalmazást készítsünk a gyerekeknek, olyan értelemben, hogy ne készüljenek csak egy héttel, két héttel a teszt előtt, hanem már szeptembertől, ahogy megkezdjük az iskolát, ezáltal az alkalmazás által ők megtehetik. Tehát ott lesznek felosztva azok a fejezetek, vagy beosztva azok a fejezetek, amik megvannak már, amit már megemlítettem, és ezek szerint lesz egy kvíz is, lesz egy kis játék is a kisebbeknek, tehát hogy jobban megjegyezik, és jobban meg tudják érteni, hogy mi történik a Szentírásban, és valahogy kombináljuk ugye a Szentírást, tehát a papírt, a Szentírást és a technológiát, mivel hogy a fiataljaink ugye nagyon közel vannak a technológiához.
0: Mikor várható ennek az alkalmazásnak az elindítása?
1: Még nem tudjuk pontosan, de igyekszünk minél hamarabb elkészíteni. Lassan már folyamatban vannak a tárgyalások, ugye azokkal, akik el fogják készíteni, de egy pontos dátumot még nem tudunk. De igyekszünk, és szeretnénk minél hamarabb elkészíteni. Igen, még lenne egy módszer, egy projekt, egy tevékenység, amin keresztül bátorítjuk a fiatalokat, hogy tanulmányozzák Istennek szent igéjét. Ez pedig az adventista vallás olimpiáz. Ez hogy működik? A minisztérium, nevelési minisztérium fejleszt ezt a programot, ők szervezik az egyház által, és persze itt a tananyag változhatatlan. Ugye nem változik minden évben, de tudjuk, hogy a gyerekek csak egy évet vannak hatodikosak, és így tovább. Akkor, hogyha a gyerek például hatodikos, akkor ott van az ő tananyagja a hatodikos osztálynak. Minden osztálynak megvan külön-külön. Azt szeretném itt hozzátenni, hogy ha valaki részt szeretne venni ezen a vallásolimpiászon, akkor arra bátorítjuk, hogy szeptember, októberben legkésőbb tegye le azt a kérelmet a titkársághoz, hogy ő szeretne a vallás, az adventista vallást, ugye, vagy a vallásórán részt venni. Megteheti a gyülekezetbe, ugye hétvégén, szombaton, vagy megteheti, hogy egy tanár, hogyha több gyerek van abban az iskolában, akkor egy tanár, egy lelkész elmegy, és megtartja velük azt az órát. De feltétlen és nagyon fontos ezt a kérelmet letenni az év elején, hogy igen, én szeretnék adventista vallást tanulni, és akkor részt vehet a vallás olimpiászon. Egy szép tapasztalatot szeretnék megosztani. Itt egy adventista iskolában tanulnak ezek a gyerekek. Az egyik családban nagy gondok voltak, a szülők el akartak válni, és a gyerekek halván ezt a negatív, nehéz tapasztalatot az egyik gyerektől, úgy gondolták, hogy nagyon fontos és nagyon értékes, hogy együtt érezzenek azzal a gyerekkel. És mit tettek? Ott az osztály közepén térdet hajtanak, ugye, és imádkoznak. Leborultak és imádkoztak, hogy a Jóisten lépjen közbe abban a családban, és segítse azt a családot, és ezáltal bátorítsák ezt az osztálytársukat. Tehát ilyen dolgok, ilyen szép dolgok történnek a mi intézményeinkben, az óvodákban, iskolákban, és nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek mindezekért a tapasztalatokért. Röviden megemlítném a Maranatha Adventista Teológiai Liceumunkat. Nem is olyan rég volt egy nagyon szép eseményünk, egy koncert, egy hangverseny. Tudomásom szerint az első ilyen típusú esemény, ami illeti a mi intézményünket. Miért? Mert részt vettek az óvodától a liceumig minden egyes gyerek.
0: A koncert ideje alatt
1: így felléptek. Így van, felléptek, és egy nagyon szép eseményünk volt. Körülbelül olyan 800 személy volt jelen az eseményen. Nagyon-nagyon szép esemény volt, és hálát adtunk a Jóistennek, hogy Igen, anyagi támogatást is kaptunk, mivel hogy ott a Maranatánál van egy szép tervünk, egy picit később visszatérek erre a nagy projektre is. De igen, hálások vagyunk a Jóistennek az anyagi támogatásért.
0: Két szóra, ha visszatérhetünk a Maranata Liceumra, akkor hogy mit is jelent ez, miben áll ez? Valami rövid leírást, hogyha adnál erről a liceumról. Nem igazán volt szó még itt a keresztutadásában erről az intézményről, ami igen fontos a térségünkben, azt gondolom.
1: Igen, hálát adunk a Jóistennek, hogy az utóbbi pár évben nagyon szépen fejlődött. Jelenleg sok diák tanul a liceumunkban, de mielőtt megemlítném, hány diák körülbelül mit is választhatnak azok, akik szeretnének jönni a liceumban, megemlítném azt, hogy igen, keressünk embereket. Keressünk embereket, hívő embereket, adventista tanárokat, azok, akik szeretettel és örömmel átadják a gyerekeknek a magyart, a matematikát, fizikát, stb. Tanításokat, hanem olyanok, akik megértik, hogy milyen fontos Istenről is beszélni. És úgy gondolom, hogy mindjárt be fogok számolni, hogy körülbelül hogyan fejlődött a mi liceumunk az utóbbi pár évben. De itt meg lehet látni, ugye lehet látni, hogy körülbelül milyen tanárok küldhetik el az információkat, itt vannak a képernyőn, telefonszám, meg e-mail, és hogyha valaki érdeklődik és szeretne ott tanítani, szeretettel és örömmel várjuk. Ki is jöhet a Maranatába? Mindenkit szeretettel fogadunk, van óvodánk, van elemi iskolánk, tehát elemi osztályok, és az a nagy öröm számunkra, hogy 2027-től ugye lesz és van egy új előkészítő osztály. Tehát eddig egy volt, és most szeptembertől kezdődik ugye a második. Ez azt jelenti, hogy van érdeklődés. Szülők kérték és jöttek felénk, hogy igen, szeretnék, hogy az ők gyerekük itt a mi liceumunkba folytassa ugye a további igen, tanulmányokat. A gimnázium úgy áll, hogy jelenleg 6. és 7. osztály van, és ugyancsak mostantól kezdődik, vagy fogja kezdeni a 7. osztály. Eddig nem volt a 7. és a 8. Ugye fejlődünk. És ami illeti a liceumunkat, a liceumot, az a teológia ugye szakirány, és van ott reál szakirány is, a természettudományok. Sokan jelentkeznek, sokan szeretnének tanulmányozni, csak egy annyit szeretnék itt röviden megemlítni, mi illeti a teológiát. Az idén 41 személy iratkozott, vagy szeretett volna jönni a mi liceumunkba. Tehát van érdeklődés. Persze vannak szép tevékenységeink is. Picit később visszatérek, hogy mit jelent körülbelül manapság a liceum, hány diák van, és körülbelül hány közülük adventista, és több ilyen részletekre. Be szeretném mutatni most a tevékenységeinket. Mi történik a nevelési osztálynál, ugye nem csak a liceumnál, hanem ami egyházterületünk benn is. Rendszeres felméréseket végzünk, ugye, és főleg az aracsip szokott meglátogatni, például a marosűvári óvodánknál már ellátogatott, és nagyon értékelte, hogy milyen módon tanítjuk őket, és hogyan mutatjuk be Istent, ugye a gyerekeknek, ezt nagyon-nagyon értékelték. A Máramaros szigeti óvodánál is már volt, ugye a Maranátánál várjuk, most az idén fog következni az óvodai szint akkreditálása, és persze igazgató tanácsüléseink is vannak minden óvodánál, azért, hogy bátorítsuk őket, hogy lássuk, hogy ott mi történik, és hogyan történnek a dolgok, tanácsoljuk őket, ők jönnek felénk, hogy körülbelül mire lenne szükségük, igen. És vannak nagyobb projekteink is, ugye új létesítményekről lenne szó, megemlítném itt a moiszei iskolát, tehát tervezünk építeni egy iskolát, ott van egy szép óvodánk, körülbelül 80 gyerek.
0: Tehát akkor már egyfajta munka működik egy ideje. Így van, amire építeni, mint így egy
1: van.
0: Folyamat.
1: Így van. Hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy igen, körülbelül 80 gyerek tanul ott a mi intézményünkbe. A Máramaros szigeti iskola is készül, ugye, ott tartunk, hogy lassan-lassan meg lesz az építkezési engedély, és reméljük, hogy minél hamarabb el fogjuk kezdeni a munkálatokat, az építkezési munkálatokat. Halmiba is van egy szép óvodánk, 50 gyerek tanul a mi intézményünkben, egy kis falu, de hála Istennek vannak emberek, akik megértették és értékeik, hogy körülbelül mi történik a mi óvodánkban. És a Maranátánál megvásároltunk egy 10 áras telket, és készülünk a bővítésre. Persze pénzügyileg is támogatja az egyházterület az intézményeket, az engedélyezés és akkreditációs díjt mi álljuk teljesen, tehát szeretnénk fejleszteni az intézményeinket, és az időszakos felmérést ott 20%-át körülbelül. Missziós projektekre is adunk bizonyos összegeket azért, hogy minél több és szebb missziós projektek legyenek szülőkkel, gyerekekkel, felnőttekkel, és így tovább. Itt egy érdekes dolgot szeretnék megemlíteni. Úgy gondolom, hogy nem volt ilyen áldásos körülmény soha Romániában, illeti a nevelést, és ami illeti a nevelési intézményeket. Miért? Mert 2023-tól errefele, ha valaki úgy gondolja, hogy szeretne nyitni egy óvodát, az engedélyezés pillanatától az állam már finanszírozza azt az óvodát. Eddig úgy volt, tehát 2023-ig, hogy igen,

0: Megemlítném a nagyobb projekteinket is. Az, ami tervünk, és ez a filozófiánkhoz is tartozik, hogy minden megyében, tehát ami illeti az egyház területet, az északi egyház területet, legyen egy oktatási intézményünk. Vannak olyan megyék, ahol még nincs egy sem.
1: Legyen szó óvodáról, iskoláról.
0: Óvoda vagy iskola, igen, de legalább egy intézmény. És hozzátenném, hogy nagyon bátorítsuk azokat a gyülekezeteket, ahol megyeközpontban ugye élik az életüket, és van egy gyülekezet, hogy ott is nyissanak legalább egy óvodát. Olyan szépen hozza a szülőket, a gyerekeket, nem csak azért, hogy mit tudom én, ott legyenek egy más óvodában. Tehát az adventista óvoda, az adventista intézmények nem csak úgy mondva más intézmények, tehát még van egy intézmény, egy plusz intézmény, nem, hanem ezekben az intézményekben a gyerekek és a szülők megismerhetik Jézus Krisztust. Itt megemlítném az adventista iskolát. Így tervezzük, hogy nézzen ki a Moiszei iskola. A következő a szigeti, a Máramaros szigeti iskola. Itt a következő képen láthatunk egy telket és egy épületet. Ugye itt a Halmi iskolára is gondolunk, ott is szeretnék fejleszteni és bővíteni, és valahogy bátorítni, hogy fejlődjön, és körülbelül így képzeljük el az új épületet. Persze szükségünk van anyagi támogatásra is, de körülbelül 270 ezer euróról lenne szó, hogy ezt az épületet meg tudjuk vásárolni. Jelenleg a gyülekezet udvarán és az egyik melléképületében tanulnak a gyerekek. De szeretnénk fejlődni, és szeretnénk folytatni iskolával is. Itt egy kis makett arról, hogy körülbelül hogy képzeljük el a maranátai fejlődést. És körülbelül így egy ilyen épületre gondolunk, hogy bővítsük azt, ami már létezik. Megemlítném azt is, hogy a mi egyházterületünkben 9 intézmény létezik. A legnagyobb a Kolozsvári Liceum, és amellett van 8 óvodánk. Tehát egy iskola és 8 óvoda. És ami illeti országszinten 56 intézményünk van az országban. És hálát adunk a Jóistennek, hogy igen, több mint 6000 diák tanul a mi intézményeinkben. Na most rátérnék a Maranátára is, ugye kérdezted, hogy körülbelül hogy és mint. Ami illeti az egyház területünket, több mint 750 gyerek tanul a 9 intézményben. Tehát több mint 750, és lassan-lassan ezer fele tartunk. Ami illeti a Maranátát, 440 tanuló diák van ott. És még hozzá fogunk tenni legalább 70-t, tehát lassan-lassan meg fogjuk haladni az 500-at. A mi nagy tervünk az, hogy ha meg lesz az új épület, lassan-lassan közeledjünk az 1000 gyerekhez, 1000 tanulóhoz. Az óvodáinkban körülbelül 310 gyermek van, a Betleni, a Kolozsvári, tehát a liceum mellett még van egy óvoda, a Halmi, Moiszei, a Naszodi, a Marosújvári, a Szaponcai és a Maros-szigeti óvodában. Vannak sajnos mindenféle gyerekeink, és nem olyan téren mondom el ezt, hogy

0: zavar bennünket, hogy jönnek felénk, hanem mi értékeljük, hogy úgy gondolják, hogy a mi intézményünk tud nyújtani segítséget az ilyen sajátos nevelésű, igényű gyerekek számára is. Ez számunkra egy öröm, úgy mondva, hogy felénk jönnek, és nem mennek egy bizonyos, mit tudom én, intézmény fele. De ugyanakkor elmondhatjuk azt is, hogy igen, nem a legegyszerűbb ilyen gyerekekkel is foglalkozni. Öröm számunkra, hogy tudunk nyújtani segítséget, és értékeljük azokat a szülőket, akik megértik, hogy igen, vannak ilyen gyerekek is, vannak olyan gyerekek is, és köszönjük mindazoknak a szülőknek, akik támogatnak és felén küldik a gyereküket. Na most ez az érdekes, hogy a 440 diákból, gyerekből, tanulóból csak 111 adventista. Itt hangsúlyoznám azt a gondolatot, hogy igen, mi nem teszünk különbséget, ha ortodox, baptista, pünkösdista vagy adventista. Bárki szeretettel jöhet a mi intézményünkbe, és ez a szám, ugye, tehát egy harmada, ugye, az csak adventista. A többiek tulajdonképpen, egy negyede, bocsánat, a többiek nem adventisták. És még hozzátenném azt is, hogy a pedagógusok, a tanárok, ugye 16 adventista és 37 tanár van a mi liceumunkban. Tehát 37-ig, 16-tól 37-ig nem adventisták. És ez egy előny is lehet, hogy igen, ott a 16 tanártól, 16 adventista tanártól megismerhetik és láthatják Jézus Krisztust az ők magaviseletükben. Igen. Itt megemlítnék még egy érdekes történetet. Ez a Halmi óvodáról szól. Hogyha ott a gyülekezet körülbelül 50 tagú, igen, az az 50-50 valahány gyerek, mely tanul ott a mi óvodánkban, hoz magával, és itt a következő képen lehet látni, hoz magával legalább még egy annyi szülőt is. De itt, ahogy láthatjuk, a gyülekezet tele van. Ez azt jelenti, hogy igen, ők jönnek hozzánk. A gyerekük által, és a gyerek által mi megosszuk velük az örök evangélium jó hírét. És ez számunkra egy nagy áldás és nagy öröm, mert ugye, ahogy már említettem, egy dolog az, hogy szervezek egy eseményt egy nap, két nap, egy hétig, ugye, egy evangelizációs sorozatot. Eljönnek az emberek, és elmennek. De az óvodában nem csak egy hét, nem csak két hét, nem csak egy hónap, nem csak két hónap, hanem pár évig ott vannak velünk, és tanulmányozzák Isten szent igét. Minden reggel énekelnek, minden reggel van áhítat, minden reggel találkoznak a jó Istennel, és az a tanár, az a tanítónő, az óvónő tanítja őket, és oda vezeti a kis szívüket, a lelküket, hogy felfedezzék, hogy megtalálják az igazi megváltót. És olyan jó tudni azt, és olyan jó tapasztalni, hogy igen, ezek a kisgyerekek elmennek haza, és azt mondják a szülőnek, apa, most imádkozunk. Azt mondja az egyik szülőrendőr, szülő hazament a gyerekkel, és azt mondja, nézd meg, itt van az ebéd, kérlek ebéd, és azt mondja a kisgyerek, apu, várjál, ne szaladj, először imádkozunk, és te is itt kell maradj, imádkozunk, és csak utána fogom megenni azt az ételt, amit készítettél számomra. Vagy mások azt mondják, tudod, azt hallottam, azt tanultuk az oviba, hogy nem mindenféle hús tiszta, nem mindenféle hús jó ugye az ember számára, hogy azt elhasználja. És ugye a szülő azt mondja, jó, de honnan tudod? És a gyerek azt mondja, nézd meg, itt írja, a Bibliában. Nagyobbak persze, nem az óvodásokra gondolok. De igen, vannak ilyen szép tapasztalataink is. Szeretnék még egy gondolatot megemlíteni. Albert Einstein mondta valamikor, és azt mondta, hogy a jó tanár nem csak tudást ad át, hanem önálló gondolkodásra nevel. Ez a mi célunk. Ezt szeretnénk megvalósítani a mi gyerekeinkkel. Hogy a tanáraink által ne csak ugye, utánozzák azt, amit valamikor láttak, hanem hogy tudják elhatározni, ugye, ahogy volt Dániel, ugye, ahogy volt József. Már nem volt ott a szülő. De az oktatás, a tanítás, amit otthon az édesapja és az édesanyja ugye átadott, az megmaradt is. Aszerint döntött el, hogy ez helyes, vagy ez helytelen. És az utolsó idézetet, ami White Helen írásaiból van, a következő: a nevelés és a megváltás műve egy és ugyanaz. Ez fantasztikus. A nevelés és a megváltás. Tehát tulajdonképpen a nevelés által mi oda vezetjük a gyerekeket, hogy igen, megismerik Jézus Krisztust, átadják az ők életüket, és nap mint nap szép példát mutatnak minden kollega, embertársak, szülők, nagyszülők iránt. Igen, ez egy szép, nagyon szép gondolat, és ez motivál, és ez bátorít, hogy menjünk tovább. Habár vannak kihívások, vannak lehet nehezebb pillanatok is, de tudjuk, hogy igen, mi itt vagyunk, a megváltás műve terén. És hogyha még elmondhatnák valamit, az a következő. Minden egyes iskolánkban nincs több, mint 50% adventista gyerek. Ez mit, miről tesz valóságot, vagy miről beszél, miről van szó itt? Hát az, hogy minden egyes intézményünk egy missziós terület. Igen, ott beszélhetünk a szülőkkel Istenről, ott beszélhetünk a gyerekekkel, és hogyha a gyerek jól érzi magát abban az intézményben, a szülő is föltesz egy kérdést, de vagy miért érzi jól a gyerek? Vajon mi van ott? Vajon mi az a különleges? És én úgy veszem észre, hogy a mai társadalom valahogy felébredt, valahogy úgy látja, hogy az, amit tanít a világ, az nem jó. És ennek köszönhető, vagy ennek az eredménye az, hogy ilyen sok gyerek szeretne jönni a mi adventista intézményünkbe.
1: Köszönöm ezeket a gondolatokat, amelyeket megosztottál, és látom, hogy elég tétellel, örömmel mondtad el mindezt ebből a munkából. Hát sok erőt kívánunk, és kitartást, mert valójában a nevelés és a megváltás az együtt halad, egy és ugyanazon munka, nevelődünk, és Jézus Krisztus által megváltatunk. Köszönöm, hogy elfogadtad a hívást erre a beszélgetésre, és további áldást és erőt kívánok a munkád során.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Dan Robinson lelkipásztor beszámolóját hallhatták a hetednapot ünneplő adventista egyház Északerdi egyház területének nevelési osztály igazgatójától, aki bemutatta az iskolai tevékenységeket, az óvodai tevékenységeket, az intézmények számát, résztvevők számát Északerdélyben, illetve a vallásolimpiáz, bibliaolimpiáz kérdéskörét is, amelyre bátorítunk minden kedves fiatalt, hogy vegyenek részt ezen a programon, hiszen szeptembertől, igaz, ebben az évben elindult és elindul ez a program. A 2027-es szezonra ajánlom, hogy minél többen iratkozzanak fel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, a viszontlátásra!

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

0: Keresel, nem találsz, vársz, hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Lépések az igazság útján című adásunkban, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Az Önök nevében is üdvözlöm kedves állandó stúdió vendégünket, Timis Balázsi Sándor lelkészt, Isten hozta a stúdióban, lelkész úr.
2: Köszönöm az üdvözlő szavakat, hasonló szeretettel köszöntelek benneteket, mind a technikát, mind a szerkesztőt, és a rádió hallgatót, az igazság útján lépéseket próbálgató embertestvéreimet.
1: Valószínűleg az elmúlt heti adásunk óta, akik akkor azt hallották, izgatottan várják a mai témát, hiszen egy nagyon érdekes kérdést jelöltünk meg, mint a mai beszélgetésünk címét. Van-e élet a halál után? Talán adásunk idejesen volna elég felsorolni, csupán csak felsorolni azokat az elméleteket és filozófiákat, ami által az ember válaszolni próbál erre. Mi azonban Isten igéjéből keressük a választ, ugyanis számunkra ez a mérvadó, ez a viszonyítási alap, ez az igazságnak a kijelentése. Éppen ezért megjelölnénk már itt az elején úgy a kezdő, kiinduló ígéket, mint a záróígét, amelyhez szeretnénk eljutni konklúzióként. Olvassuk először kiinduló ígének a Timóteushoz írott első levél, 6. fejezet, 16. versét. Kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökkévaló hatalom. Amen. 1 Timóteus 6, 16. A másik ige szintén Pál apostolnak, mint ihletett írónak a tollából származik, és írva található a Korintusi első levél, 15. fejezet, 51-től 54-ig terjedő verseiben. Ímé titkot mondok nektek, mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül am az íge, amely megvagyon írva, elnyeletett a halál diadalra. 1 Korintus 15, 51-től 54-ig, ezek voltak a kiinduló ígék, és akkor hallgassuk meg azt az ígét, amellyel zárni szeretnénk beszélgetésünket, a Prédikátor könyve 12. fejezet 9. verséből. És a por földé lenne, mint azelőtt volt, a lélek pedig megtértne Istenhez, aki adta volt azt. Prédikátor 12, 9. Mindjárt az elején kérdezném, a modern kor milyen lelket, elmét távolról sem megnyugtató jelenségekkel találhatja szembe magát ennek a kornak az embere? Ha nem elég elővigyázatos, milyen lelki, szellemi és fizikai csapdába eshet?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink, jelen tanulmányunk értelmében a századokon át ívelő minden emberi nemzedéket közelebbről vagy távolabbról érdeklő izgalmas jelenséggel, izgalmas kérdéssel foglalkozunk. Minden nap fokozódik az érdeklődés, a lelki jelenségek, a természet felettiek, a spiritizmus, az okkultizmus, sőt, még a boszorkányság iránt is. Ezért jól teszik, kedves hallgatóink, ha fokozott figyelemmel követik a gondolatot. Itt meg kell jegyeznünk mindjárt a bevezetőben, hogy miért olyan veszélyes ez a terület. Hát azért, mert néhány vezető egyházi személyiség is elfogadta a spiritizmust. Sőt, gyakorolja is azt. Például James Pike, püspök. Sokat gyötrődött, miután fia New York City-ben öngyilkosságot követett el 1966 elején. A püspök röviddel fia halála után Cambridge-be utazott, hogy tanulmányozza a holdtengeri tekercseket. Alig két héttel, fia halála után az órája 8:19 megállt. Ez hajszálra megegyezett azzal az időponttal, amikor a fia meghúzta a ravaszt. Ezt követően talált egy halom biztosító tűt, ami különös módon úgy volt elrendezve, hogy 8:19 mutatott. Ezek és más furcsa események után a püspök arra a következtetésre jutott, hogy elhunyt fia megpróbál kapcsolatba lépni vele. Felkeresett egy spiritista médiumot, aki állítólag kapcsolatot teremtett közte és a fia között. Később azt állította, hogy számtalanszor lépett kapcsolatba fiával. Pike püspök és fia közötti úgynevezett kapcsolat alkalmával a püspök több kérdést tett fel fiának. Fiam, milyen az élet a túlvilágon? A fiú részletes választ adott. Az élet itt csodálatos. Majd a püspök megkérdezte, és Jézus? A fia feltételezett hangja így válaszolt. Ó, apám, Jézus itt van, de ő csak egy jó ember, csak egy próféta. Igazából nem Isten, hanem inkább ember, próféta. Pike püspök legdrámaibb találkozása fiával 1967. szeptemberében történt Kanadában, Torontóban, amikor ő, spiritista médium, Arthur Ford, a Krisztus tanítványai egyház lelkésze. Az egész országban sugárzott televízió adásban szeánszot tartottak. Legmegindítóbb az volt, amikor állításuk szerint a fiú kapcsolatba lépett apjával, és kettőjük kapcsolatáról meg halála előtti zavart elme állapotáról beszélt. Hát, ez a példa is igazolja, hogy milyen veszedelmes talajon állunk ebben a kérdésben, ha nem vigyázunk. De most nézzük meg a modern spiritizmusnak egy rövid történetét. Mert az antik spiritizmus még Saul király idejéből az endori halott idéző angyal sztoriával ismertet meg. A modern spiritizmus a New York állambeli Hillsville egy kis kunyhójából ered. 1848 márciusában egy John Fox nevű férfi bérelt kunyhójában lakott, míg saját háza épült. Családjával együtt gyakran hallott különös kopogtatásokat és zajokat. A kopogtatások folytatódtak, és a 15 éves Margaret bátrabb lett, így egyik nap felkiáltott: "Na gyerünk, jó öreg Schleifót! Csináld utánam!" Ezután néhányszor csettintett az ujjával. Azonnal hallott egy kopogás sorozatot. És így hamarosan kialakult a kommunikáció módja. Az első igazi üzenet, amit ez a furcsa lény lekopogott, valóban összefoglalta a spiritizmus minden megnyilvánulásának alapvető állítását. Mi a meghalt rokonaitok és barátaitok vagyunk. A spiritizmus futótőzként terjedt, és néhány éven belül 30 ezer médium volt az Egyesült Államokban. Az amerikai spiritizmus két alapvető dolgot állít. Amint ezt Arthur Hill a Spiritizmus története és jelensége című munkájában megfogalmazta. Egyik alaptételük, hogy az emberek túlélik a testi halált. Másik állításuk, hogy még teljesen meg nem értett körülmények között kapcsolatot teremtünk azokkal, akik előttünk távoztak. Néhai Sir Oliver Lodge, kiemelkedő spiritista, négy szóval magyarázta ezt a filozófiát: nincs halál a temetőben. Nincs halál a temetőben. Ugye, kedves hallgatóink, érzékeltettük, legalábbis megpróbáltuk, hogy milyen veszedelmes talajon áll a ma embere, sőt, a ma egyházi embere is, mert ezt láttuk a felvont példákból.
1: Hallgassunk meg egy énekszámot, utána a beszélgetésünk folytatódik, kérjük, hogy maradjanak továbbra is a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangja Rádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián. A mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című beszélgetésünket hallgatják, amelyben Timis Balázsi Sándor állandó meghívottunkkal beszélgetünk. Mai beszélgetésünk címe: Van-e élet a halál után? Vajon a Szentírás tanítása csupán egy lenne a sok elmélet és tanítás között? Miért kell fokozott figyelemmel kezelnünk a csodákat?
1: Rendkívül fontos, hogy megtudjuk, mit tanít a Biblia a halálról. Miután ezeket a téves és veszedelmes elméleteket átfutottuk, mit tanít a Biblia, hogy ez megvédjen bennünket a spiritizmus csalásától? Ha nem értjük jól a halottak állapotát, védtelenek maradunk a gonosz csalásaival szemben. Jobb pátriárka könyvének 7. fejezete, 9. versében és a 10. ezt mondja: a felhő eltűnik és elmegy, így aki leszáll a sírba, nem jön fel többé. Nem tér vissza többé az ő hajlékába, és az ő helye nem ismert többé. A Biblia tehát világosan kijelenti: aig a sírba kerülnek, a feltámadás előtt nem jönnek onnan elő. Engedessék meg egy szemléltető példa, egy történet. Néhány évvel ezelőtt történt, hogy egy adventista misszionárius házaspár kisfia Afrikában maláriás lett és meghalt. Egyik nap az anya éppen mosogatott a konyhában, amikor látta, hogy valaki bejön az ajtón, karját kitárja, és azt kiáltja: mama! Ez a valaki a kisfia formájában jelent meg. Az asszony, a keresztény asszony tudta a Bibliából, hogy aki leszáll a sírba, nem jön fel többé. Érzéseivel küszködve végül sikerült legyőzni a vágyát, hogy odaszaladjon hozzá, és megölelje fiát. Hanem határozottan kijelentette: Jézus nevében tudom, hogy te nem a fiam vagy. A szeme láttára változott át az alak gonosz angyallá, majd eltűnt. Kedveseim, a Biblia azt tanítja, Jelenések 16-14-ben, hogy az ördögi lelkek képesek csodákat tenni. Néha elfeledkezünk arról, hogy az ördög árruhában is meg tud jelenni. Az ördög hazug, a hazugság atya. Vannak, akik azt tanítják, hogyha egy ember meghal, azonnal a mennybe jut. Mások azt mondják, hogy az igazak a mennybe mennek, a gonoszok pedig azonnal a pokolra kerülnek. Azután vannak, akik azt bizonygatják, hogy a purgatórium, a tisztító tűz fontos közbülső állapot. Mások pedig, akik kiábrándultak a vallásból, azt állítják, hogy a halál mindennek vége. Na és most nézzük meg még egyszer. Mit tanít ezzel szemben a Biblia a halál kérdéséről? A halállal kapcsolatos első csalást Mózes első könyve 3. fejezetében találjuk. Sátán egy kígyót használt médiumként. Itt tudni kell, hogy a Teremtő kezéből kikerült, vagy szava által létrejött édenkerti kígyó, az állatok egyik legcsodálatosabb, legszebb lénye volt. Majd csak a bűneset után átkozta meg a teremtő a kígyót. Így nem volt nehéz Évát megtéveszteni. Meg akarta cáfolni Sátán, Isten figyelmeztetésének valóságosságát, miszerint ha esznek a jó és gonosz tudásnak fájáról, meghalnak. 1 Mózes 3:4-ben így olvassuk Sátán szavait. Bizony nem haltok meg. Íme az első hazugság, ami ezen a világon elhangzott. Isten azt mondta, hogy a bűn zsoldja a halál. Sátán erre így válaszolt, nem, a bűnnek nem lesz halála vége. Ehetsz a gyümölcsből, nem fogsz meghalni. Tovább élsz, mert halhatatlan a természeted. Itt egy zárójelet szeretnék tenni, kedves hallgatóim. Ősszüleinknek nem is az volt a főben járó bűnük, hogy ettek egy gyümölcsből. Nem. Hanem az engedetlenség az isteni parancs iránt. Ma is a vallásos életnek vannak bizonyos megkötöttségei. De nem ezek a lényegek, hanem az Isten iránti hódolat és engedelmesség. Így a halhatatlan szó az örökké való életet jelenti. Az, hogy az ember egyáltalán nincs alávetve a halálnak. A halandó fogalom azt jelenti, hogy a halálnak és megsemmisülésnek alávetett, amire elhat a pusztulás. A Biblia mindenütt használja a halandó szót az ember bemutatására. 1 Timóteus 6:16-ban világosan látszik, kié egyedül a halhatatlanság, Istené. Mivel egyedül Isten halhatatlan, nyilvánvaló, hogy az ember nem az. Ám Isten tervében az szerepel, hogy Jézus Krisztus második eljövetelekor felruházza az üdvözülendő embert ezzel az ajándékkal. A Biblia leggyönyörűbb szakaszai közé tartozik az 1 Korintus 15:51-től 54-ig terjedő íge szakasz, amelyre megkérem szerkesztő barátomat, hogy olvassa fel.
0: Olvassuk tehát a Korintusi első levél 15. fejezetéből az 51-től az 54-ig terjedő verseket. Ímé titkot mondok nektek, minnyáján ugyan nem aluszunk el, de minnyáján elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és ez a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig az a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, amely meg vagyon írva, elnyeletett a halál diadalra. 1 Korintus 15:51-től 54-ig.
1: Köszönöm szépen! Az emberek nagy többsége azt hiszi, hogy velünk született a halhatatlanság ajándéka. Hogy természet szerint halhatatlanok vagyunk, és nem halhatunk meg. Ó, a testünk meghal, mondják ők, de a lelkünk nem. A lelkünk halhatatlan. De ha halhatatlanok lennénk, a Biblia azt mondja, hogy keressük a halhatatlanságot. Ha már halhatatlanok lennénk, bizonyára nem kellene keresnünk. De keressünk egy másik kérdésre választ. Meghalhat-e a lélek? A Biblia a következő világos választ adja. Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni. Ezékiel 18:4. Mi a lélek? Hogyan határozza meg a Biblia? Valami tudatos, intelligens valóság, ami a halál után tovább él? Van-e az állatoknak is lelkük, mint az embereknek? Az első ember teremtésekor, amit Mózes első könyve második fejezete 7. versében olvashatunk, azt mondja az íge, hogy mi a lélek, és hogyan lett az ember, és formálta vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. A szöveg tehát nem azt mondja, hogy Isten lelket adott az emberbe, hanem hogy az ember élő lélekké lett, amikor Isten az élet lehelletét lehelte a testbe. Amikor Isten az élet lehelletét leheli abba a testbe, amit a föld porából formált, akkor lesz az élő lélekké. Az élő lélek tehát akkor keletkezik, amikor Isten az emberi testbe leheli lehelletét. Tudtátok, kedves hallgatóink, hogy a Biblia 1600-szor használja a lélek szót, de egyetlen egy esetben sem nevezi halhatatlannak. A lélek fogalmát a villanylámpából sugárzó fénnyel lehet nagyszerűen illusztrálni. A világossághoz két dologra van szükségünk. Villanykörtére és elektromos áramra. Az elektromosság az erő, a körte a lámpatest. Az elektromosság jelképezi Isten lehelletét. Amikor ez a lehelet bejut a testbe, az eredménye élő lélek, vagyis világosság. Pont úgy, mintha megnyomom a kapcsolót, elalszik a lámpa. Miért adott ki a lámpa? Mert az áramot kikapcsoltam. Isten megformálja a testet a föld porából, de ha az élet leheletét nem leheli bele, nem kap áramot. Nem jut erő a testbe, amitől élő lélekké lehetne. Ahogy az elektromos áram és a villanykörte világosságot ad, a lehellet és a test élő lelket, embert eredményez. Pál apostol a lélek szót az élőlény értelemben használja. Apostolok cselekedetei 27:37-ben ezt olvassuk. Valának pedig a hajóban lélekszám szerint összesen 276-an. Mit jelent ez? Egyszerűen azt, hogy 276 élő lény, 276 ember volt a hajó fedélzetén. Nem azt mondja, hogy 276 lélek lebegett a hajó fedélzetén. Nem azt mondja, hogy 276 lélek lebegett a hajóban? Emberekről beszél. A lélek szót mi is ebben az értelemben szoktuk használni, amikor valakit vagy valakiket kerestünk, és azt mondjuk, hogy egy lélek sem volt ott. Azt értjük az alatt, hogy senki, egyetlen ember sem volt ott, ahol kerestük. Kedves hallgatóm, tudtad-e, hogy a Biblia a lélek szót az állatvilág bármely tagjára is alkalmazhatja? Amelyiknek van teste és lehellete. Jelenések 16.3-ban János ezt írja. Hogy minden élő lélek meghalt a tengerben? Miről beszél tehát? A lélek szót itt megint nem tudattalan lényekként, hanem élő lényekként érti. Ugye nincs ebben semmi titokzatos. A Biblia más értelemben akkor használja a lélek kifejezést, amikor az ember birtokában lévő valamire utal. Jézus így használja ezt a kifejezést Máté 10.28-ban. Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában. Itt a lélek valami olyan, ami egy embernek van, közelebbről az élet. Lelkünk, azaz életünk van. A lélek nem olyan valami, ami tovább él a testtől függetlenül. Nem gondolkodik, nem érvel, nem tudatos. A Biblia tehát kétféleképpen használja a lélek szót. Először azt mondja, hogy élő lények vagyunk, azután, hogy nekünk élő lelkeknek életünk van. Amikor megszűnünk élő lényeknek lenni, élő teremtményeknek lenni, véget ér az életünk. A Biblia soha nem utol úgy a lélekre, mint ami elhagyná a testet a halál pillanatában. Vagy pedig ami tovább élne a testtől függetlenül. A Biblia tanítása szerint az ember teremtésekor

0: Kedves hallgatóink, Reménység hangja rádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Timis Balázsi Sándor lelkésszel beszélgetünk, mai beszélgetésünk címe Van-e élet a halál után? Ezek függvényében kérdezzük meg most, mi történik az emberrel, amikor meghal? Állítja a Biblia, hogy a lélek visszatér Istenhez? Ha pedig halandók vagyunk, egyáltalán remélhetjük a halhatatlanságot?
1: Mi történik az emberrel, amikor meghal? Egyértelmű, hogy a Biblia nem állítja azt, hogy a lélek visszatér Istenhez. Hát akkor mit ér vissza az Istenhez? Az ember halálakor. Valami tudatos rész? Valami, ami gondolkozik és érvel? Milyen igazából az ember természete a halálban? Prédikátor 12.9 elmondja nekünk, hogy mi történik a test és a lehelet kombinációjával, amikor az ember meghal. És a por földé lenne, mint azelőtt volt. A lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta volt azt. A test visszakerül a porba, mikor az ember meghal. A lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. De mi ez a lélek, ami visszatér Istenhez? Hát a Biblia ugyanazt a szót használja, Prédikátor 12.9-ben a lélekre, amit Mózes első könyve második fejezete 7. versében a leheletre. Elsősorban azért él az ember, mert Isten kezdetben saját életét lehelte az emberbe. Nem a lélek, hanem a lehellet az, ami visszatér Istenhez. Hogy teljesen világosan lássunk, keressük meg Jób 27.3-at. A héber költészet jellemzője, hogy megemlít valamit az elsősorban, amit a másodikban megismétel vagy értelmez. Szövegünkben ez áll. Mindaddig, amíg az én lelkem én bennem van, és az Istennek lehelete van az én orromban. Isten lehelete

0: életed ad az embernek. Amikor az ember meghal, a lehelet, amit kezdetben Isten belé lehelt, visszatér Istenhez. Zsoltár 146.4-ben a halálról így olvasunk. Kimegy a lelke, visszatér a földbe, és aznapon elvesznek az ő tervei. A Biblia a feltámadásig tartó öntudatlan alvásnak írja le a halált. Az ember csak a feltámadáskor nyeri el a halhatatlanságot, az üdvözülendő ember. Amikor valaki meghal, lehelete visszatér Istenhez, teste pedig a föld porába kerül. Megszűnik élő lélek, vagy élő személyiség lenni. Gondolkodási folyamata megáll. Ami visszatér Istenhez, az nem élő. Nem a testtől elszakított tudatos valami, hanem egyszerűen az életadó lehelet. Ez nem volt tudatos, mielőtt Isten az emberbe lehelte volna, és a távozása után sem az. Isten azt mondja, hogy amikor az ember meghal, az egyszerűen nyugalom, csodálatos nyugalom állapotába kerül. Én szeretek úgy gondolkozni a halálra, mint ami megnyugvás Jézus megváltó Krisztusom karjaiban. S most még egy nem is olyan régi történet. Ismerek egy hölgyet, aki rettenetes gyötrelmeket élt át, figyelve, amint a rákkal küszködő édesanyja 65 kilóról alig 40 kilóra fogyott le. Anyja fizikai haláltusája látványának fájdalmához még egy teher járult. Hite, vallása szerint nem tudta kitörölni gondolataiban azt, hogy édesanyjára még további szenvedés vár a purgatóriumban, a tisztító tűzben. Ki tudja meddig. Egyik nap aztán a férje felolvasott neki egy biblia szöveget, ami a félelem roppant súlyát levette róla. Prédikátor 9.7-ben így olvasta. Mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Majd folytatta a 8 és 12. versekkel. Mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett, és többé semmi részünk nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik. Valamit hatalmadban van cselekedni, erőd szerint az cselekedjed, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, a halálban, ahová menendő vagy. Amikor a férje ezeket a szövegeket feleségének felolvasta, ez felismerte azt a nagyszerű igazságot, hogy mivel édesanyja hűséges volt Jézushoz, nyugodni fog Jézus karjaiban. Nyugodni, nem tudatosan, nem gondolkodva, nem érvelve, nem érezve, szenvedés nélkül, valahol csak nyugodni. És mi lesz utána? A Biblia szerint a következő dolog, amiről tudni fog, nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombita szóra, a halottak feltámadnak romolhatatlanságban. A nyugalom és vigasztalás kimeríthetetlen forrása volt ennek az asszonynak az a tudat, hogy édesanyja nem a purgatóriumba jut, hanem egyszerűen Jézus Krisztus karjában fog nyugodni a feltámadásig.
1: Zárószóként megkérhetnénk, hogy szóljon néhány gondolatot azokról a tévhiedelmekről, amelyek nemhogy vigasztalnak, de egyenesen rémségesen elszomorítják az embert. Ezzel szemben milyen boldogító üzenete van a Bibliának?
0: Hát vannak, akik azt mondják, hogy a lélek valóban elhagyja a testet a halál pillanatában, és visszamegy, hogy dicsérje az Urat. A Biblia, kedveseim, nem tanítja ezt. Istenhez az az életerő tér vissza, amit kezdetben ő adott. A Biblia azzal folytatja, hogy akik meghalnak, nem mennek az Urat dicsőíteni. A Biblia 53-szor egyenlőségjelet tesz a halál és az alvás közé. 53-szor. A halál csupán nyugalom, pihenés, ami csupán egy másodpercnek tűnik. A halálban egyáltalán nem tud az ember az idő múlásáról. A halál biztonságos nyugalom Jézus karjaiban, az üdvözülendők számára. Nyugalom a feltámadásig, a következő pillanatig, amikor nagy hirtelen, egy szempillantásban meglátjuk a szeretetteljes Jézust. Ha igaz volna, amit sok keresztény hinni akar a halál utáni életről, akkor egyáltalán nem volnának boldogok meghalt szeretteink. Sokszor hallottam beszélgetés közben, hát, édesanyám, vagy édesapám, gyermekem, vagy hitvesem, most onnan fentről néz, és követi életem alakulását. Hát ha ez így lenne, akkor egyáltalán nem volnának boldogok meghalt szeretteink, hanem mind szomorúak lennének. Vannak ugyanis olyan keresztények, akik szeretnek arra gondolni, hogy halottaik figyelik őket ezen a földön, amint az előbb már érintettük. Ha ezen a földön minden jól menne, akkor ez kedves gondolat lenne. De gondolj egy háromgyerekes halott anyára. Háborúban, és két fiát az ő halála után besorozták katonának. Egyikük egy bombázó pilótája lesz. Ellenséges terület fölött repül. Az ellenséges gépek megtámadják, és lövetik, fűrdik a gép testébe. A fiú zubbonyára spriccol a vér. Miközben a gép lángolva, forogva zuhan alá. Mi lenne, ha igaz volna, amit olyan sok keresztény hinni akar, hogy az anya a mennyből végignézi fia haláltusáját és szenvedését, és nem tud segíteni rajta. Gondolj arra a nagymamára, akinek az unokája leukémiás, és kórházban fekszik. A nagymama meghalt. Onnan fentről néz le. Öröm lenne, a menny ennek a nagymamának. Hát nem jobb az, ahogy a Biblia tanítja, hogy a halál megnyugvás. És a keresztény azután Jézus arcát pillantja meg elsőként a feltámadásban. A Biblia így fogalmaz. Mert nincs emlékezés rólad a halálban. A Seolban kicsoda dicsőíthet téged. Tehát Isten igéje azt mondja, hogy a halál csupán egy pillanatnyi pihenés a dicsőséges feltámadásig, amikor Jézus eljön. Vajon nem azért várjuk Jézus eljövetelét, hogy szeretteink, akik valóban pihentek, vagy aludtak, újból együtt lehessenek velünk. És az angyalok együtt vinnének bennünket Jézus Krisztus elé. Azok az angyalok, akik a meghalt kisdereket most személy szerint viszik édesanyjuk karjába. A Szentírás azt mondja, hogy együtt fogunk Jézussal találkozni. Éppen ezért szívünk várja annyira Jézus visszajövetelét. És erről a sóvárgó várakozásról hadd szóljunk a következő heti előadásban. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.
1: Köszönjük szépen a hallgatók nevében is ezt a beszélgetést, de mivel még nem jártuk teljesen körül azt a kérdést, amelyhez hozzákezdtünk, éppen ezért meghívom a kedves lelkész urat, szíveskedjék megjelenni következő heti adásunkban, és ezzel együtt hallgatóinkat is, hogy ne feledkezzenek, egy hét múlva folytatjuk a témát.
0: Köszönöm szépen a meghívást, és igyekezek a jövő héten is erről a témáról kimerítőbben beszélni, hogy ne essenek, kedves hallgatóink, és mi magunk is, a csalások tömkelegének csapdájába.
1: És ha már a jövő heti adásról volt szó, akkor hadd jelentsük be a címét is. Ez tulajdonképpen mai kérdésünk sűrűjéből már kifele a boldog megoldás fele vezet, és akkor tehát a címe a jövő heti beszélgetésnek: miért várjuk olyhőn Jézus visszajövetelét? Várjuk Önöket szeretettel!

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.